0: tanulmányozzuk együtt. Isten áldjon titeket, és keresztényi szeretettel kívánok mindenkinek békességet Istentől. Tovább folytatjuk az ősrégi történet mai tanulságai sorozatunkat, azt a Biblia magyarázatot, amelyet Jónás próféta könyve alapján tűztünk ki célul. Ma eljutottuk a negyedik tanulmányunkhoz. A negyedik tanulmányunknak címét így fogalmazhatnánk meg. Egy különös fogda tanulságai. Hogy mi ez a különös fogda? És melyek azok az evangéliumi tanítások, amelyek éppen ma és éppen ránk vonatkozóak, hallgassuk meg figyelemmel. A történet így szól. Jónás próféta könyve második része első versétől. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És lőn Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. És könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából. És mondá, nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgata engem. A Seol torkából sikalték, és meghallád az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondám, elvettettem a te szemeid elől, vaj, ha láthatnám még szentséget templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hínár szövődött fejemre, a hegyek aljáig süllyedtem alá. Bezárodtak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted éltemet a múlásból, ó Uram, Istenem. Eddig az Istennek ígéje. És hogy ezt a történelmi képet, ezt a bibliai igazságot milyen szépen és milyen szívhez szólóan és milyen megrendítően állítja elénk nagy költőnk Babits Mihály, azt hallgassuk meg figyelemmel.
1: És így jutott a szörnylét belsejébe, vakringások eleven bölcsejébe, és lakozik 3 nap, 3 éjjel a cet hasában, hol éjfél a déllel egyforma volt. Csupán a gondolatnak égre kígyózó lángjai gyulladtak, mint fulladt mélyből pincetűz, ha támad. És könyörge Jónás az ő urának a halból.
0: Jónáson végrehajtották az ítéletet. A tengerbe vetették. A tenger kisímult, és a hajó nyugodtan, biztonságosan siklott tovább az utasaival, a pogány emberekkel. Akik viszont nagy félelemmel kezdték félni az Urat. Kedves hallgatóim, ez ennek az ígerésznek egyik sarkalatos evangélium mondani valója. Amikor az ember, aki addig nem ismerte Istent, nem tudott róla, de kapcsolatba jön vele, valamilyen eseménynek folytán, és az ő lelkében félni kezdi az Istent. Ezek az emberek is most már áldozatot mutattak be az igaz Istennek, és fogadalmakat tettek Jónás Istenének. Nagy dolog, testvéreim, elfordultak a bálvány istenektől. És Jónás az igaz Istennek szolgálja, még mindig úgy tűnik, semmit nem tanult. Igen, ma is megismétlődhetik ez a történet, hogy a világ buzgóbbnak bizonyul, imádságosabb szívűnek bizonyul, mint mi keresztények. Ez történt azon az emlékezetes napon, a viharzó tengeren, amikor Jónást a saját kérésére tengerbe vetették. De az Úr, aki a tengert is teremtette, Jónástól sem feledkezett meg. Hiszen ő nem azt akarta, hogy a próféta élete árán szabaduljon megbízatásától, az üzenettől, annak hirdetésétől. Ezért olvastuk, ekkor egy halat rendelt oda az Úr, hogy nyelje le Jónást. És így volt Jónás a hal gyomrában 3 nap és 3 éjjel. Kedves testvéreim, nagyon jellegzetes ez a jónási helyzet. Isten kegyelme Jónáson egy jellegzetesen isteni bizonytalan biztosíték volt. Isten megoldása ott és akkor Jónás számára a hal gyomra volt. Bennünket is sokszor ilyen csodával határos módon, egy kisebb nagy baj által Isten megóv egy nagyobb bajtól, sokszor egy tragédiától. És mi készek vagyunk zúgolódni azért a kis bajért, kelemetlenségért, amely ért. Nem nyílnak meg szemeink, hogy meglássuk, hogy ezzel a kisebb nehézséggel Isten milyen nagy tragédiától védett meg, óvott meg bennünk. Mert a hal gyomra az ember számára nem megoldás. Ezért ez a csoda is, mint minden olyan eset, ahol Isten túllépi a természet megszokott rendjét, törvényszerűségét, ez a hitnek a csodája. Ezért csodálatos dolog a hit, kedves keresztény testvéreim. Mert hitáltal olyan dolgok történnek velünk és általunk, amelyekben Isten túllépi a természeti törvények határait, és így születik meg a csoda az ember életében, vagy az ember életéért. Megkeressük itt a választ arra, mert nem ez itt a kérdés, hogyan élhetett egy ember 3 nap és 3 éjjel a cethal gyomrában. Aki csak ezt keresi, az nagyon keveset keres, és az nagyon keveset értett meg az isteni íge kijelentéséből. Először is Istennél semmi sem lehetetlen. Másodszor pedig annyi példa van erre a tengeri feljegyzések között, hogy valóban megtörtént, hogy így hatalmas halak által elnyelt emberek, matrózok élve kerültek ki napok múltán a kifogott hal gyomrából. De nem ez érdekes most. Nem ez érdekel bennünket, hogy lehetséges-e vagy sem, hogy a természeti törvények ezt megengedik vagy ellentmondanak. Hiszen amikor csoda történik az ember életében, akkor az mindig úgy van, hogy Isten túllépi a természeti törvényeket, azokat a törvényeket, amelyeket tulajdonképpen ő, a teljhatalmú, teremtő és fenntartó Isten tart a kezében és irányít. Mit jelent ez a csodás, szokatlan esemény Jónás hite szempontjából? Ez a fontos kérdés. Ez ennek a szakasznak a döntő kérdése. A helyzet bizonytalan. És Jónásnak csak azért nincs oka a nyugtalankodásra, mert Isten kegyelme áll a történések mögött. Igaz, ő ezt akkor még nem tudta, és nekünk az a nagy kegyelem jut ma, hogy az evangéliumokból, Isten ígéből, az Ó és az Új Testamentum történeteiből, Isten csodálatos tetteiből mi már tudjuk, hogy a jónási történés mögött Isten kegyelme állott. A hit kockázatvállalása adja ennek a helyzetnek igazi értelmét. Isten ma is és mindig a megváltási terv során így próbálja meg az ember hitét. Nem ad előre biztosítékot. Nem ad előre egy biztosítási kötvényt a kezembe. Csak azt mondja, menj, vagy jöjj, és ebben az isteni szóban van a hit számára a biztosíték, nem pedig az emberi értelemben és logikában. Biztosított ez az út? Megyek. Bizonytalan? Nem indulok el. Hát így soha nem fogsz Istenhez térni, testvérem. Ha te akarod biztosítottnak látni megtérésed útját. Te csak válaszolj Isten hívására, és az útnak előkészítése, és az útnak biztosítása, ez Istenre tartozik. A bibliai történetekből tudjuk azt a megrázóan szép történetet, amikor az ígéret földjének felkutatására kémeket küldenek Kánaánba. Visszatérnek a kémek, gondoljátok, hogy a 10 kém hazudott, nem mondott igazat? Amikor Kánaán földje elfoglalásának nehézségeit ecsetelték, óriások lakják a földet. Sokkal nagyobbak és többen vannak, mint mi. Erről Józsué és Káleb sem mondhatott mást. Csak ennek a két kémnek a vállán ott volt egy hatalmas szőlő. Ha az emberek óriások, hát nézzed, Izrael népe, ilyen óriás gyümölcs, ilyen csodavár terejád az ígéret földjén. Ők sem mondhatták azt, hogy nem úgy van, ahogy kém társai beszámoltak erről, mégis ők azért tudtak többet mondani, mert ők ketten merték vállalni a hitnek kockázatát. Az Istennek útját, amely út minden emberi látszat ellenére megy diadalmasan előre. És ez ma is úgy van. Nem az emberileg biztosított a biztos. Ó, hányszor mentünk már tönkre, ilyen emberi biztosítékok nyomán. Azt gondoltuk, bebiztosítottak magunkat, bebiztosítottuk mieinket a jövőre nézve. Egy stabilizáció, és földhöz ragadt szegények lettünk. Egy földrengés, egy tűzvész, egy haláleset, és minden eszményünk, és váradalmunk összeomlott. De ha vállaljuk a hit útjának a kockázatát, ez minden esetben a győzelemhez fog vezetni. Ilyen kockázatvállalás volt a három ifjúnak útja a tüzes kemencébe. Mit mondtak a királynak? Amikor főben járó bűnük miatt, mert nem akarták vállalni a bálványimádást, a tüzes kemencében való kivégzésre ítélték őket. Örökké élj, ó király! Ami Istenünk meg tud minket szabadítani a tüzes kemencéből is. De ha nem tenné, akkor is tudd meg, ó király, hogy mi az ő parancsolatát át nem hágjuk. Ez volt a három ifjú kockázatvállalásának hitútja. Vagy ott van Dániel hűsége. Amikor vállalta az oroszlánok vermét, nem tudva, hogy Isten csodát fog művelni, hogy bezárja az oroszlánok száját. A kiéheztetett vadállatok nem támadtak erre az emberre. Miért? Mert az zárta be vérszomjas szájukat az oroszlánoknak, aki az oroszlánokat teremtette. És mint teremtő rendelkezett velük. Van egy kedves leírás, novella vagy dráma, amely arról számol be, hogy az egyik misszionárus hajótörést szenved a tengeren. De nem olyan egyszerű, nem a vihar miatt, hanem a kalózok miatt. Tengeri rablók süllyesztették el hajóját. Azért rablók ide, rablók oda, de úgy látszik, hogy egy csepp emberség mégis volt bennük. Nem ölték meg a misszionárust, hanem a süllyedő hajó egyik gerendáját vették, és a misszionárust rákötözve a gerendára tengerbe vetették. Eredj Isten hírével. Mi történt? Ez a gerenda a hit lehetősége lett ennek az embernek. Kevés volt ugyan ahhoz, hogy a misszionárus számára biztosítsa a menekülést. Ahhoz viszont elég volt, hogy a hullámzó tengeren el ne süllyedjen, és megmenekült. Kedves testvéreim, ilyen gerenda számunkra, keresztény emberek számára, Jézus Krisztusnak keresztje. Van egy kedves énekünk, ki Jézus keresztjére hittel néz fel, azon pillanatban üdvöt lehet. A hit helyzetében mindig az emberi lehetőségeink határait figyelve van ma is egy sereg bizonytalanság. ahhoz,

0: alapvető hitbéli kérdés. Ez a látni akarás. A mai emberének is legnagyobb nyomorúsága az, hogy nem akar látni. Jónás végre eljutott oda, hogy látni akart. Felismerte, hogy ez a sötétség nem hoz semmi változást az ő életében. Ez csak tragédiát, ez csak halál szülel. És Jónás ott ebben a különös fogdában, börtönben, a cethal gyomrában látni akart. Testvéreim, a mi helyzetünknek is ebben a látni akarásban van az egyetlen kulcs. Amíg nem akar az ember látni, amíg szándékosan becsukja szemét Isten kinyilatkoztatásai előtt, vak marad fizikailag is, és mi még nagyobb tragédia, lelkileg is. Meg kell tanulnunk nekünk is, mint Jónás megtanulta, Isten templomára nézni. Nekünk is csak itt, ebben van a megoldás. Sokszor életünk tengerén, lehetetlen lehetőségeink között hányodva, azért látjuk tragikusnak, rettenetesnek helyzetünket, mert eltűnt szemeink elől Isten temploma. Testvérem, mikor láttad utoljára Isten templomát? Nem kívülről, belülről. Mikor hallgattad utoljára Istennek ígéjét? Mikor estél térdre utoljára Istened előtt, és mikor imádkoztál buzgó imádságban Istenedhez? Jónás kívánva kívánta meglátni még egyszer Isten templomát. Te miért mész el annyi közömbösséggel Isten háza előtt? És miért kerülöd, hogy oly ritkán jut időd arra, hogy ajtaját benyissad? Babics Mihály is észrevette Jónás tapasztalatának ezt a lényegét, és nagy költői erővel így fogalmazza meg ezt a jónási helyzetet.
1: Bezároltattál, Uram, engem, sarak aljába sötétségbe tettél, ragyogó szemed elől elvetettél, mindazonáltal szemeim vakodva nem szűnik nézni te szent templomodra. Sóvárt tekintetem nyillát kilőttem, s a feketeség meghasadt előttem. Éber figyelmem erős lett a hitben, akárhogy elrejtőzöl, látlak, Isten. Rejteztem én is előled hiába, utánam jöttél tengerviharába. Engedetlen szolgádat meggyötörted, magányos gőgöm szarvát letörted. De mennél csúfabb mélybe hull le szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled, s ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. De te se futhatsz, Isten, én előlem, habár e halban sós hús lett belőlem.
0: És most tegyük fel a kérdést. Mi lett Jónás jákobi küzdelmének a végeredménye? Mi? Ugyanaz, ami történt Jákobbal, a csalóval, ott Jabbok révénél, amikor elmenekült a szülői háztól, mert megcsalta, mert becsapta testvérét, Józsuét. És lefeküdt, és álmodott, és felébredt.

0: és megrendült, és elmondta a hitvallás tételét, jaj, bizony az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Nem egyéb ez a hely, mint Istennek háza, a mennynek kapuja. És mi történt tulajdonképpen azon az éjszakán? Jákob álmában, látomásában, valóságban harcolni kezdett valakivel, aki rátámadt, úgymondva. És amikor a hajnal közeledett, az időzőjelbe tett ellenfele azt mondta, most bocsáss el engem, mert közeledik a hajnal. És Jákob felismeri, hogy ez Istennek angyala. És akkor ragadja meg igazán utolsó erejét összeszedve, és elmondja az ő döntését, nem bocsátlak el addig, míg meg nem áldasz engem. Jónásban így győzött az Isten. Sokszor a mi életünkben is ez a jákobi küzdelem. Küzdünk Istennel, küzdünk az ő akaratával, harcolunk az ő törvényével. Ilyen jónási módon ismétlődik. Legyőz végül is az Isten. Mert emberileg minden reményünk porba omlik. Mégis van mód arra, hogy reménytelenségünkben győzzünk. Legyőzöttségünk nyomorúságában könyörögjük el Jákobbal együtt ma is, testvéreim, átkarolva üdvözítőnk lábait mondván, mint egykor Péter a csónakban, a Genezáret tavon. Uram, nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem. Jónás akkor győzött, amikor a halgyomrában nem az ítéletet, nem a börtönt, nem a fogdát látta, hanem Istennek kegyelmét.
1: De te kiemelted életemet a sírgödörből, ó Uram, Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra emlékeztem, imádságom eljutott hozzá, szent templomába.
0: A hit ma is, testvéreim, úgy ér célba, ha megtanul ellátni Isten templomáig. Nem is annyira a kövekből kézzel csinált templomig, mint a mennyei templomig. Ha megtanulunk ellátni addig a templomig, amelynek szentek szentjében ma közben járó nagy főpapunk, Jézus Krisztusunk esedezik mi érettünk. De ez a látás, bármennyire is szép, bármennyire is a mennyei templomra vonatkozik, mégiscsak elmondható, hogy ennek a meglátásnak vannak földi vetületei is. Mert ebben a látásban Jónás megtanulta önmagát is másképp látni, másképp nézni, másképp ismerni, mint ahogy eddig látta, eddig nézte, eddig ismerte. Engedetlensége törvényszerűségére is rádöbbent. Elmondta, hogy tulajdonképpen miben is áll az emberi engedetlenség.
1: Akik hiába való bálványokat őrizgetnek, megtagadják hűségüket.
0: Halljátok? Talán azt mondjátok, ó, milyen jó, hál' Istennek, én nem vagyok bálványimádó. Nekem nincsenek hiába való bálványaink. Bárcsak, ne siessd el. Vagyis Jónás, amikor a hűséget megtagadta, hiába volt Isten prófétája, hiába mai nyelvezettel mondanám, hiába vagyok keresztény, ha én megtagadom Isten iránti engedelmességemet, megtagadom Istennek parancsolatát, megtagadom Istennek akaratát, de azzal áltatom magam, én Isten gyermeke vagyok, de a magam törvényei szerint élek. Hát ez történt Jónással. Amikor a hűséget megtagadta, amikor az Isten iránti engedelmességet megtagadta, hiába képzelte magát Isten prófétájának, az Istent sem látta igazán. Ő az Isten neve alatt hiába való bálványt és bálványokat őrizgetett. Kedves keresztény testvéreim! A mi mai bálványimádásunk nem abban nyilvánul meg, hogy talán képek előtt hajlongunk és imádjuk a képet, vagy szobrokat imádunk, hanem abban, hogy úgy gondoljuk, hogy Isten olyan kicsi, hogy olyan erőtelen, hogy olyan jelentéktelen, hogy van mód elmenekülni és elrejtőzni az ő szín elől. Mert valljuk csak meg, mennyi mindent el nem követnénk, ha tudnánk azt, hogy Isten hatalmas, ő mindent lát, ő mindent tud. Gondolj csak a magad cselekedeteire. Hány cselekedeted maradt volna el, ha ebben a szent meggyőződésben éltél volna, lát az Isten. Ismer az Isten. Szemmel követ az Úr. De mint Jónás, mi is erről feledkezünk meg sokszor keresztényi életünkben. És feltesszük a kérdést, mi volt tehát Jónás számára a megoldás? Meg kellett tanulnia ott a furcsa börtönben, a sötét fogdában, a hal gyomrában Istent dicsőíteni.
1: De én magasztaló énekkel áldozom néked.
0: Mit vall Jónás az imádságának a végén? Magasztaló énekkel áldozom néked. Isten ezt nem azért kérte Jónástól, mert neki feltétlen szüksége lett volna erre a nyomorult jónási magasztalásra, hanem azért, hogy ebben a magasztaló énekben, imádságban Jónás öntudatra ébredjen, öntudatra döbbenjen, azáltal a megvállalás által, amelyben megvallja Isten hatalmas voltát. Rá kellett döbbennie a prófétának, hogy nem lehet Isten elől, nem lehet az ő akarata elől, nem lehet az ő parancsolata elől kitérni, elrejtőzni, elmenekülni. Nem lehet Isten küldetését megtagadni. Vagyon azt Babics fogalmazza meg, nem lehet nem menni, ahová te küldtél. Jónás tulajdonképpen a hal gyomrában tanult meg igazán prófétának lenni, és prófétaként cselekedni. Imádságát ezzel a fogadalom tétellel zárja.
1: Teljesítem, amit megfogadtam.
0: A cselekvésre való rádöbbenésnek az volt az alapja, hogy tudatosult benne, ami vele történt, az tulajdonképpen ő élete is történt. Kedves testvéreim, Istennek mai küldetése is érettünk van. Nem csak azokért, akikhez küld. Ezért az az igazi szószék szolga, az az igazi íge hirdető, aki minden prédikációját először önmagának írja. Önmagának mondja, saját lelkének prédikál, nem pedig a templomhajónak. Jaj annak az íge hirdetőnek, aki prédikációit a hallgatóságnak szánja, és nem először önmagának. Nekem van szükségem először az ígére, mert én is olyan rászorult gyermeke vagyok az égnek, mint amilyen te, kedves keresztény testvére. És minden íge hirdető meg kell tanulja ezt az aranyszabályt, hogy csak az lehet az eredményes prédikáció, amelyet a prédikátor először önön lelkének mond, és majd csak másodszor a gyülekezetnek. Ezt tanulta meg Jónás. És ezt kell megtanuljuk mi is, hogy a próba, a szenvedés, és sokszor a csapás is érettünk van. A mi érdekünkben engedi meg Isten. Ezt a gondolatot így adja Jónás ajkára nagy költőnk Babits Mihály.
1: Csapkodj hát, csapkodj, ostodozva bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsem, mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól magát elrekeszti.
0: És mivel Jónás készen volt most cselekedni, és most eszembe juttatja az egyik nagyon szép ószövetségi hitvallástételnek, fogadalomnak, tulajdonképpen a Mesiásnak szavai. Jövő atyám! A könyvtekercsben írva van felőle. Jövök, hogy cselekedjem a te akaratodat. A te törvényed az én keblemnek közepe. Ez volt Jónásnak legmagasztosabb tapasztalata. Ez Jónás lelkében történt meg. Megtanulta a próféta másképpen látni Istent, mint ahogy eddig látta őt. Hite most már arra is elég volt, hogy imádsága végén így valljon.
1: Az Úr áld szabadulást.
0: Az Úr ad szabadulást. A börtön vak sötétjében, a fogda kilátástalanságában el tudod mondani ezt a hitvallást? Az Úr ad szabadulást. Jónás a hal gyomrában elmondta ezt. Tudta hinni, hogy Isten, ha akarja, megszabadíthatja őt ebből a fogdából. De tudjátok, miért volt ez lehetséges? Azért, mert Jónás tulajdonképpen nem a szabadulásban hitt, hanem az Úrban, a szabadító Istenben. Mi sokszor itt tévedünk nagyon, testvéreim. Inkább hiszünk a szabadulásban, mint a szabadítóban. Elképzeljük a megoldást a magunk elképzelése terve szerint, és elvárjuk, hogy Isten aszerint járjon el. Nem, Jónás most már megtanulta. Nem a szabadulásban hitt, hanem a szabadító Istenben. Megtanulta azt, hogy Istennek terve van vele. Ezt kell megtanulnod neked is, keresztény testvérem. Hogy Istennek terve van vele. Miért ne helyeznéd életedet az ő terveket formáló kezébe? Hogy használjon fel az ő neved dicsőségére, a te lelked üdvösségére. Azt írja White Helen, a bűnbánat és Isten megmentő hatalmának elismerése szabadulást hozott. Mi hozott szabadulást Jónás életében? A bűnbánat és Isten megmentő hatalmának elismerése. Mi hoz szabadulást az én életemben? Mi hozhat szabadulást a te életedben? A bűnbánat és Isten megmentő hatalmának az elismerése. Kedves testvérem, börtönben vagy még? Sötét fogdában vergődsz? A cethal gyomrában vagy még? A kilátástalanságok bűnbörtönében? Vagy megszabadultál te is a szolgálatra? Megszabadultál, hogy dicsőítsd életeddel Istent? Megszabadultál azért, hogy szolgálatoddal örvendeztesd meg embertestvéreidet? Mert ha nem, lehetsz olyan igaz, mint volt egykor Jób, de akkor is meg kell tanulnod, mint Jób is megtanulta, hibáztatni magadat és bánkodni a porban. De ha Jónáshoz hasonlóan meglátod Isten templomát, és nem annyira a szabadulásban, mint a szabadító Istenben hiszel, akkor, ha Isten el is visz bennünket olykor-olykor a próbák tüzébe, ezt azért teszi, hogy megtanuljuk Istent közelebbről is ismerni, Istent szabadítóként megismerni. Ez a mai leckénk, ezért imádkozzunk. Ezt a leckét pecsételje meg Istennek szent lelke elménkben és szívünkben. Gyertek, imádkozzunk Istenhez. Imádságot meghallgató Isten, szeretetben oly gazdag mennyei édesatyánk, ismételten könyörgésünk szavát emeljük kegyelmi trónusodhoz, és tesszük ezt üdvözítő Jézus Krisztusunk nevében és az ő golgotai vérének jegyében. Köszönjük Istenünk a mai tanulmányunknak tanulságait. De bűnbánattal kérünk bocsánatot tőled, ha sokszor azért kerültünk saját engedetlenségünk cethal gyomrába, sötét fogdába, a bűnnek börtönébe, mert engedetlen módon menekültünk előled a szeretetben oly gazdag és megbocsátásban oly kegyelmes Isten elől. Kérünk Istenünk, nyisd meg a mi szemünket, hogy meglássuk a te templomodat. Kérünk Istenünk, adj a mi szívünkbe több vonzalmat és szeretetet a te templomod iránt, a te ígéd iránt, hogy megvalósuljon életünkben Jézus Krisztus főpapi imádsága, amikor azt kérte tőled, atyánk, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Ó, kérünk, ezzel az ígével szabadíts meg minket is engedetlenségünk sötét börtönfalai közül. Irányíts a tekintetünket a mennyei templom felé, ahol drága üdvözítő Jézus Krisztusunk most éppen érettünk jár közben te előtte. Köszönjük ezt a nagy előjogot, köszönjük szemünk megnyílását, köszönjük az igazság felismerését, és most imádkozunk ezért a helyiségért. Ennek a helyiségnek minden lakójáért. Ennek a helységnek határaiért, amelyet kérünk, hogy őrizzél meg minden elemi csapástól. A helységnek lakóit áldjad mennyei áldásod kettős mértékével. A gyermekeket növeljed, a jövő nemzedéket áldjad és őrizzed. A szülőket és nagyszülőket erősítsed és bátorítsad, és mindannyiunk tekintetét fordítsad a te szent templomod, a te szent ígéd, a te szent igazságod, a te változhatatlan parancsolataid felé, hogy életünk és életünk gyakorlata legyen egy tiszta Isten tisztelet a Jézus Krisztus által.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét béke.

0: 75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztok.
1: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
2: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja rádió hallgatóit. A nevem Szász Károly Zsolt, és örülök annak, hogy együtt tölthetjük a következő órát. A Lépésről lépésre című műsor keretében, beszélgetve az Úr Jézusról, az ő tanításairól, megismerve őt, és mindazokat az elveket, amelyeket bemutatott számunkra. Köszöntöm sok szeretettel a stúdióban Filip Lukács István lelkipásztort, a kolozsvári Magyar Adventista gyülekezetnek lelkészét.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget. Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
2: Ahogyan szolgálatának vége közeledett, Jézus munkamódszerében egy változást láthatunk. Mindeddig ő igyekezett elkerülni a nyilvánosságot, visszautasított az embereknek a hódolatát. Azt láttuk, hogy gyorsan haladt egyik helyről a másikra, amikor a nép lelkesedése korlázhatatlanná vált, akkor továbbállt, újra és újra megparancsolta, hogy senki nem mondja őt Krisztusnak. A sátoros ünnep idején is gyorsan és titkon tette meg az utat Jeruzsálembe. Aztán a papok és a vének rossz indulata miatt egy időre elhagyta Jeruzsálemet. De amikor újra Jeruzsálembe utazik, itt a helyzet és a jelenet egészen más. A nyilvánosság színe előtt indult el visszafelé egy kanyargósabb úton, és jövetelét olyan hírverés kísérte, mint még soha. Miért ez a változás Jézus munkamódszerében?
3: Egyrészt, ha újra tudatosítjuk azt, hogy Jézus miért volt annyira óvatos, vagy visszafogott az előző években, nyilvános szolgálatának az éveiben, akkor azt láthatjuk, hogy nem akarta elsietni azokat a dolgokat, amelyekre a Jóisten, az Atya, őneki egy ütemtervet határozott meg. Tehát ha valaminek nem jött még el az órája, akkor Jézus azt nem tette. Ha Jézusnak a kiléte nyilvánvalóvá vált volna az emberek számára, úgy, ahogy a tanítványok már felfedezték, hogy ő az Istennek fia, ezzel szintén egyesek számára botránkozást jelentett volna. Ez volt az, ami miatt Jézus sokszor visszafogta magát mostanig. Másrészt Jézus soha nem kereste a saját dicsőségét. Az, hogy most mindezek ellen tesz, tehát, hogy hangsúlyt ad az ő jövetelének Jeruzsálembe, hogy ő akarja, hogy nyilvánvalóvá váljon az ő szolgálata, nem azért van, mintha Jézusban valami megváltozott volna, hanem eljött annak az ideje, amikor nyilvánvalóvá kellett váljon az, amiért tulajdonképpen Jézus eljött. Tehát ő maga mondta a hegyi beszédben azt, hogy nem rejtethetik el a hegyen épített várost. Nem lehet, és nem szabad a gyertyát véka alá rejteni. Ha a tanítványai ilyen gyertya és ilyen hegyen épített város, akkor mennyivel inkább Jézus Krisztus, aki a világnak a világossága. Tehát ő nem azért jött, hogy elrejtessék, hanem azért, hogy bemutattasson mindenki előtt. János evangélium a 3. fejezet 14. versében ezt így mondta el Jézus Nikodémusnak azon a bizonyos éjszakán, amikor átbeszélgette az üdvösség legalapvetőbb dolgait a nagy tanítóval, Nikodémussal, hogy amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Ugye Mózes, amikor felemelte a kígyót, a rézkígyót a pusztában, azt mindenki látta, kellett, hogy lássa. Ugyanezt mondja el Jézus magáról, hogy most, amikor a halála következik, ezt mindenki kell, hogy lássa. Mindenki, minden szem meg kell lássa azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Tehát nem önmagára, hanem az eseményre, az üdvösség eseményére, és arra a nagyszerű lehetőségre, amely minden ember előtt kitárulkozik. Ezekre vonta fel a figyelmet Jézus, ezek miatt vonta magára és szolgálatára figyelmet, hogy mindenki számára nyilvánvaló, és figyelemfelkeltő legyen az üdvösség dolga, amelyet Jézus elvégez minden emberért.
2: Korábban azt mondta a testvéreinek, hogy az én időm még nincs itt. Honnan tudta Jézus, hogy mikor érkezett el az ő ideje, és hogy most már következik az ő feláldozása?
3: Van egy egyértelmű erős proféciánk a Dániel könyvében, amely meghatározza azt, hogy Jézus Krisztusnak, a Mesiásnak mikor lesz a felkenetése. De nem csak ennyit, hanem azt is, hogy 3,5 évvel később a felkenetése után kiírtatik a Mesiás. Ezt a Dániel könyvének 9. fejezetében találjuk. És Jézus Krisztus számára, amilyen egyértelmű volt, hogy betelt az idő és elközelítetett az Istennek országa, amikor ő megkeresztelkedett Tiberius császár uralkodása 15. esztendejében, úgy egyértelmű volt számára, az is egyre egyértelműbbé vált, hogy 3,5 év után eljön az az idő, amikor a Mesiásnak ki kell írtatnia, meg kell öletnie, és senki se lesz, mindenki elhagyja őt, ráadásul egyedül. És ebben a proféciában meglátjuk azt, és megértjük, és minden bizonnyal Jézus maga sokkal inkább megértette, hogy eljött annak az ideje, hogy ő meg kell áldoztasson, és erre az alkalomra ő nem véletlenszerűen, hanem az ige beteljesedése szerint készült.
2: Ezek nagyon értékes gondolatok, amelyeket kifejtettél. Tudnál-e több információt mondani erről, a proféciáról, ami Jézusnak felkenetését, meg halálát előre jelezte? Mit jelentett a felkenetése, mit jelentett a halála pontosan, mit jelent számunkra ez az esemény, és mit jelent önmagában az, hogy egy profécia teljesedett, amikor Jézus megkereszteltetett, vagy meghalt?
3: Igen, valóban egy nagyon fontos szakasz ez a Jézus szolgálatának megértése szempontjából. Ugyanakkor a kereszténység számára egy eléggé ismeretlen proféciáról van szó. Mert ha ma mondjuk a keresztény hallgatók, akik úgy általában eléggé jártasak a Biblia olvasásban, a Biblia ismeretében, de ha megkérdezzük azt, hogy hol van az a profécia, amely megjövendölte Jézus Krisztus megkeresztelkedésének a pontos esztendejét, akkor nagy a valószínűsége, hogy 10-ből 9 nem tudja. Pedig ott van a Szentírásban a Mesiás felkeltésének a pontos ideje. Ugyanúgy a haláláról is. Alig-alig tudnak proféciai szempontból halála idejéről. Ezért hadd olvassam a Dániel könyve 9. fejezetéből, hát most olvasom csak a 25. és 26. verseket, és egy gondolatot a 27-ből. A Jóisten ezt az üzenetet küldi Dánielnek, aki Babilonban van, a templom, a jeruzsálemi templom ekkor romokban hever, és Dániel arra vágyik, hogy mikor lesz megtudni, hogy mikor lesz újjá építve, ha lesz egyáltalán valamikor Jeruzsálem, és maga a templom. És erre válaszol Isten küldöttje az angyal, ő neki hozza mennyei üzenetet. És azt mondja, tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat keletkezésétől a messiáns fejedelemig 7-7 és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. Azt egészen konkrétan tudjuk, hogy Artaxerxes Longimanus Krisztus előtt 457-ben kiadja a rendeletet, hogy építsék újra a Jeruzsálemet. Tehát ez az az év, ez az a rendelet, amelytől számolhatjuk az időt. És azt mondja az ige, hogy ettől kezdve, tehát 457-től Krisztus előtt, erről egyébként Esdrás könyve 7. fejezetében találunk pontos dátumot, tehát hogy Artaxerxes király uralkodása, hogy elkezdődött, annak 7. esztendejében, tehát ez Krisztus előtt 457, az az év, amikor kiadja a rendeletet, hogy költözzenek haza a zsidók, még többen a birodalomból, és építsék újra Jeruzsálemet. És ettől kezdve, tehát 457-től Jézus Krisztus előtt azt mondja az írás, hogy eltelik 7-7 és 62 hét, vagyis összesen 69 hét, amit ha megszózunk héttel, az ugye 483 esztendő, tehát Krisztus előtt 457-től még el fog telni 483 esztendő, és az lesz az az év, amikor a mesiás felkenetik. És ez pontosan az az év, amelyről Lukács evangéliuma 3. fejezetének első versében olvasunk, a Tiberius császár uralkodásának 15. esztendeje, amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett. Tehát Krisztus után 27-ben járunk. Tehát itt a Dániel könyvének a 9. fejezetében pontosan megtaláljuk azt, hogy a messiás melyik évben kellett felkenettessen, azaz megkeresztelkedjen. De nem csak ennyit találunk ebben a szakaszban, a Dániel könyve 9. fejezet 25. versétől kezdődő szakaszban, hanem azt is megtaláljuk, hogy majd a 27. versben, hogy egy héten át, vagyis 7 éven át sok zsidóval megerősíti Isten a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatoknak és az ételáldozatoknak. Tehát még 7 évet hagyott, szabott Isten a zsidó nép számára, mint különlegesen elhívott nép számára Krisztus után 27-től, de a hét felén, vagyis 3,5 év múlva, annak a végén, 3,5 év végén, véget vetett a véres és ételáldozatoknak. És pontosan tudjuk, hogy amikor Jézus Krisztus meghalt, akkor a véres áldozatok, az ételáldozatok elveszítették a rendeltetésüket, ketté hasadt a szentét és a szentek szentét elválasztó kárpit is a templomban, ami jelezte azt, hogy a templom szolgálata elveszítette most már a rendeltetését. És ez Jézus Krisztus halálának az éve. Tehát itt a Dániel könyve 9. fejezetének 25. verséből megértjük azt, hogy a messiás mikor kenetik fel, vagyis mikor keresztelkedik meg, mennyi idő telik el, amíg a messiás kiirtatik és véget vett a véres és ételáldozatoknak, amely Jézus Krisztus halálában teljesedett, pontosan 3,5 év, és ezáltal megértjük azt, hogy Jézus Krisztus kereszt áldozata mikor kellett profécia szerint beteljesedjen. Krisztus után 31-ben járunk, és Jézus ezt az időt tudta, látta maga előtt, megértette, és bizonyos volt afelől, hogy eljött az ő ideje. Az az óra, amelyről végig beszél János evangéliuma, hogy még nem érkezett el, most viszont beteljesedett.
2: Milyen jelentősége van annak, hogy ennyire pontosan teljesedett a profécia? Ez Istennek eleve elrendeléséről szólt, hogy muszáj volt így teljesedjen minden, ahogyan meg volt írva, mert meg volt írva, kizár minden lehetőséget a szabad választásról, vagy Isten eleve ismeretéről szól ez a profécia. Mit jelent számunkra, amikor látjuk, hogy ennyire pontosan teljesedett egy profécia a Jézus életében? Választhatott volna Jézus másképp, vagy ez előre meg volt írva?
3: Nagyon komplex kérdés, amit felvetettél, próbálom részleteire bontani. A Szentírásban vannak, találunk olyan proféciákat, amelyek feltételhez kötöttek, és vannak olyan proféciák, amelyek időpontra meg vannak határozva, és ezeknek az idő meghatározása miatt úgy találjuk, vagy úgy tűnik, mintha nem volna semmi lehetőség a beavatkozásra. Mondanék egy néhány ilyen idő proféciát, például a zsidó nép Egyiptomban való fogságának az ideje meg volt jövendőlve, vagy 430 esztendő. Pontosan 430 év telt el, amikor Isten kivezette a zsidó népet Egyiptomból. Vagy a babiloni fogság, Jeremiás által a Jóisten előre elmondta azt, hogy 70 évet fognak Babilonban ülni. És 70 év elteltével az Úr szolgája, Csirus, a király, a perzsa király, kiadja a rendeletet, hogy költözzenek haza a zsidók. Vannak más nagy időproféciák a Bibliában. Például a 2300 éves profécia, amelynek végén Jézus Krisztus elkezdi a szentének a megtisztítását, amely szintén Krisztus előtte 457-ben kezdődött el, és 1844-ben jutott a végére. Tehát csak egy néhány példát hoztunk arról, hogy vannak a Bibliában jól meghatározott időproféciák, amelyeket Isten előre elmondott, hogy ekkor teljesednek be azok. Természetesen, hogy itt is inkább az Isten előrelátásáról van szó, mint az eleve elrendeléséről. Például a 430 év után, amikor a zsidó nép kiszabadult Egyiptomból, Isten nem azt rendelte el, hogy a fáraó megkemítse az ő szívét és a zsidó népet kiszabadítsa, és a fáraó népét pedig az egyiptomi tengerbe, a vörös tengerbe veszítse el. Nem. Viszont ez semmit nem változtatott azon a szándékon, hogy Isten ki akarta hozni a népét a meghatározott időpontban. Tehát másképp is kiszabadíthatta volna őket, nem volt muszáj, vagy nem volt kötelező az, hogy a fáraó ellenszegüljön az Isten akaratának. Vagy korábban, egész régen már beszéltünk arról, hogy Jézus Krisztus vajon kötelezően úgy kellett beteljesítse az ő üdvösségi szolgálatát, hogy például Judás elárulja őt. Ha végig gondoljuk, Jézus szolgálata a Judás árulása nélkül is, és a halála bekövetkezhetett volna. Tehát ezeket Isten nem eleve elrendelte, hanem előre látta, hogy ezek a tényezők meg fognak jelenni, és igen, inkább Isten eleve látásáról van itt szó. Másrészt említettük azt, hogy eléggé komplex ez a kérdés, ennek a megválaszolása. Vannak olyan proféciák a Szentírásban, amelyek soha nem teljesedtek be, ott meg végképp nincs szó eleve elrendelésről, hanem arról van szó, hogy Isten népe nem teljesítette a feltételeket, vagy éppen megváltozott, a szíve megtért, és bizonyos proféciák nem teljesedtek be. Lásd, Jónás könyvében 40 nap is elvész Ninive. Ninive megtért, és nem veszett el. Tehát ez még inkább mutatja azt, hogy Isten nem úgy rendeli el a dolgokat, hogy abban senkinek semmi beleszólása nincsen, hanem az ember, ha együttműködik Istennel, akkor azok teljesednek. Viszont az időproféciákban is arról van szó, hogy Isten eleve látta ezeket a dolgokat, hogy teljesedni fognak.
2: Nagyon bátorító tehát tudni azt, hogy Isten előre látja és ismeri a dolgokat, megtartja és megadja az embernek a szabad választás lehetőségét, de ő előre látja egy dolognak a kimenetelét. Ugye, ahogy Jézusnak az életét előre látta és tudta, hogy mikor mi fog bekövetkezni, és egy megváltási tervhez tartotta magát Isten, ugyanehhez a tervhez tartotta magát Jézus is, és így beteljesítette azokat az írásokat, amelyek róla szóltak. De Isten a mi esetünkben is ismeri életünknek a végét, és bízunk abban, hogy annak a kimenetele is jó lesz, hogyha együtt munkálkodunk vele, úgy, ahogyan említetted. Tartsunk most egy zenei szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Jézus útban van Jeruzsálem felé, és azt olvassuk a Lukács evangélium a 9. fejezet 52. versében és 53. versében, hogy követeket küld-e az ő orcája előtt, és azok elmenvén bemennének egy samaritános faluba, hogy néki szállást készítsenek. A következő vers pedig azt mondja, hogy de nem fogadák be őt, mivel hogy ő Jeruzsálembe megy vala. Miért ez a viselkedés a samaritánusok részéről? Hiszen korábban Jézust befogadták, szeretettel hallgatták őt, sőt, közülük többen is megtértek. Jézus több napon át tanította a samaritánusokat Isten országáról. Miért ez a változás, és miért ez az ellenkezés, miért nem fogadják be őt Jézust ez alkalommal?
1: Én bennem is szöget ütött ez a kérdés, ahogyan készültem a szakasz olvasásával, tanulmányozásával, mégis arra hajlok, hogy nem feltétlen abban a faluban prédikált Jézus, vagy nem feltétlen abban a faluban fogadták őt korábban be. Ugye a Jákob kutyánál, tehát tudjuk pontosan, hogy hol volt, János evangélium a 4. fejezetének fejezése szerint, tehát Sikemnél, Sikem városánál, ez meg egy falu, tehát nem feltétlen ugyanazon a településen töltötte Jézus azt a néhány napot a tanítványaival, viszont az sem valószínű, hogy valahol is ne tudtak volna Jézus szolgálatáról Samáriában. Tehát minden bizonnyal azért tudtak, értesültek arról, hogy Jézus hogyan mondta meg az asszonynak a jövőjét, a múltját, hogyan nyilatkoztatta ki önmagát, mint az élő vizet, hogyan táplálkoztak és telt be lelkük Jézus Krisztussal, az élő vízzel, az életnek a vizével a honfitársaiknak. Szóval minden bizonnyal azért valamilyen fogalmuk volt Jézusról. Azt ugyan tudjuk, hogy a zsidók és a samaritánusok között áll az ellenség volt, állt fent. Ugye a samáriai asszonya való beszélgetésben is ez a meglepetés az asszony számára, hogy beszélhetsz te velem zsidó létedre, és jegyzi meg az evangélista, hogy a zsidók nem beszéltek a samaritánusokkal, nem barátkoztak pontosabban. Na most szállást kérni Jézus számára, ez elgondolkoztató, hogy tulajdonképpen kinek nem adtak szállást? Jézusnak nem, annak, aki korábban már itt volt és áldást hozott a nemzettársaikra, vagy pedig annak a Jézusnak nem adtak szállást, aki felment Jeruzsálembe. És nyilván, hogy az evangélista ezért jegyzi fel, hogy azért nem adtak neki szállást, nem mert, hogy ő a názáreti Jézus, hanem mert, hogy ő felment Jeruzsálembe. Nyilván a Jeruzsálembe való felmenés az mindig egy nagy kérdés volt a két nemzet között, tehát a júdeaiak és a samaritánusok között. Ha visszaemlékszünk az egésznek a kezdetére, amikor Jeroboám király elpártoltatta Izrael népének 10 törzsét a többi fennmaradt törzsektől, tehát a déli királyság létrejött és az északi királyság első Jeroboám király ideje alatt. Jeroboámnak is pontosan ez volt a szándéka, hogy ne menjenek fel Jeruzsálembe az emberek. Ne menjenek vissza Jeruzsálembe az ünnepekre. Mert ha az ünnepen ott vannak az ő területén élő emberek, akkor visszapártolhatnak. Újra állhat az egység, és füstbe megy az ő terve, hogy az ő dinasztiája fennmaradjon, elszakasztott dinasztia. És ezért Jeroboám létrehozott egy imádati helyet, pontosabban előbb egyet, utána meg még egyet, az északi királyságban. És úgy tűnik, hogy ez az imádati hely alakul át később a samaritánusoknak is az imádati helyévé. Tehát ahogy Jeroboám nem akarta, hogy visszamenjenek Jeruzsálembe, úgy ezek a samaritánusok sem tudtak kibékülni azzal a gondolattal, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. A samaritánus asszony is, ha emlékszünk, ugyanezt a kérdést vetette fel Jézusnak, hogy hol van az a hely, ahol Istent imádni kell. Itt nálunk, vagy Jeruzsálemben? Ti azt mondjátok, hogy ott, mi azt mondjuk, hogy itt. Jézus ott is akkor elmondta azt, hogy az igazi imádó az lélekben is, igazságban imád. Tehát féltették tulajdonképpen a vallásukat. És hányszor előfordul ma is ez, hogy egyik vallás a másik vallást riválisának tekinti, félti attól, hogy oda menjenek az emberek, ott imádkozzanak, vagy itt imádkozzanak, próbálják a lehetőségeket elzárni, megkötözni, vagy akár családon belül is megtörténhet ez, hogy férfeleséget tiltja, hogy ide vagy oda menjenek az ígét hallgatni. És mindeközben nem a helytől fossza meg az ember önmagát, hanem az, hogy nem mentek fel Jeruzsálemben imádkozni akkor az emberek, azt eredményezte, hogy a tiszta evangéliumot nem láthatták úgy, ahogy Jeruzsálemben a templom körül a templomi szolgálatok mutatták azt. Tehát legyünk nagyon óvatosak ma is, amikor egyik vagy másik embert esetleg megtiltunk, vagy eltanácsolunk, vagy emiatt neheztelünk rá, hogy valahova elmegy ígét hallgatni, meg lehet, hogy igazából a tiszta evangéliumot vonjuk el tőle, vagy pedig vonjuk el magunktól, hogyha úgy gondoljuk, hogy bizonyos helyre nem mehetünk el az ígét meghallgatni.
0: Jakabot és Jánost, két tanítványt nagyon felháborította a bántás, amivel értek az Úr Jézus Krisztust. Megbontránkoztak, amiért a samaritánusok, akiket Jézus megtisztelt jelenlétével ilyen durván elutasították, és úgy gondolták, hogy ezért a viselkedésért büntetés jár. Valahol a közelben láthatták is a Kármel hegyét, amire feltekintettek, és eszükbe juthatott az ószövetségi történet Illésről, meg a lemészárolt hamis profétákról, és így szóltak Jézushoz: akarod-e, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és emészse meg ezeket, mint Illés is cselekedett? Miért kérték ezek a tanítványok a tűz általi büntetést? Újra megemlítődik, visszatérünk az Ószövetséghez, amint az előbb is tettük a proféciával. Most egy másik történet elevenedik fel itt, és hadd tartsunk egy kis zárójelt. Mi történt Illés korában, úgy röviden hadd mondjuk el, és miért akarták ők is itt a tűz általi büntetést?
1: Az, hogy tűz száll alá az égből, ez egy óriási csoda. Az, hogy egy ember rendelkezésére, kérésére jön alá tűz az égből, ez csak fokozza a csodát. Illés esetében kétszer találkozunk ilyen tűz aláhozást. Az egyik alkalommal ugye az, amikor összegyűjtötte a Kármel hegyére az Istentől elfordult népet és a Baál papokat, és két oltárt építettek, és Illés azt mondta, hogy akinek az áldozatát a Jóisten tűzzel gyújtja meg, az az igaz Isten. Pontosabban akinek válaszol az íg a kérésére, az van az igaz Isten pártján. Illés volt a teremtő, a Jahve oldalán, a többiek pedig a Baál bálvány oldalán álltak. És végül Baál nem hozott tüzet alá az égből, viszont az élő Isten, aki teremtett az eget és a földet, Jahve tűzzel válaszolt Illésnek. Ez az egyik alkalom, amikor Illés tüzet hozott alá az égből. Volt még egy alkalom, amikor Illés menekült Akháb király elől, és a király háromszor egy-egy fél századot küldött Illés után, hogy megfogassa Illést, és hazahozas, illetve elejébe hoz,

0: alkalommal pedig az Isten ellenségeit emésztette meg a tűz. Nekem úgy tűnik, hogy inkább ez utóbbira utalnak, hivatkoznak a tanítványok, János és Jakab, amikor azt mondják, hogy hozzunk mi is alá tüzet az égből, úgy, ahogy Illés is hozott és megemésztette az ő ellenségeit.
1: Jézusnak úgy tűnik nem tetszik ez a kérdés, ez a kérés a két tanítvány részéről. Megdorgálta őket, és ezt mondja nekik, nem tudjátok, mi némű lélek van ti bennetek. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. És elmentek azért más faluba. Mit tanulunk Jézus válaszából? Hogyan kell bánni azokkal, akik ellentétes véleménnyel vannak, vagy ellenségesen viselkednek velünk?
0: Hadd egy néhány pillanatot időzzek még itt a lélek körül. Ha egész röviden végig gondoljuk azt, hogy az Ószövetségben a Jóisten milyen kontextusokban válaszolt tűzzel, egy nagyon érdekes következtetéssel juthatunk. Ugye az egyelőre még csak hagyomány, hogy az Ábel áldozatát a Jóisten tűzzel gyújtotta meg, bár beleillik majd a későbbi képekbe, és megtörtént, hogy tényleg tűzzel gyújtotta meg, nem tudjuk. Vagyis, hogy így fogadta el, hogy tűzet hozott alá az égből. Viszont amikor az első sátor templomot felállítják a pusztába, Isten az, aki meggyújtja az első áldozatot. Tehát az, hogy Isten elfogadta a helyettes áldozatot, ezt ő tűzzel fejezi ki. A salomoni templomban hasonlóan, amikor az első áldozatot viszik, Isten tűzzel válaszol és kifejezi azt, hogy elfogadta az áldozatot. Ugyanezt találjuk, amikor helyreállítja a Jóisten Illés idejében az igaz Isten tiszteletet, hogy tűzzel válaszol, tűzzel fejezi ki, mennyei tűzzel azt, hogy elfogadta ezt az áldozatot. Hogy ez a Jézus Krisztus áldozatát, az eljövendő messiás áldozatát méltó módon kifejezi, tehát Isten tűzzel fejezi ki azt, hogy ő áldozatot elfogadott. Tegyünk egy nagy lépést, és figyeljük meg, hogy az Új Szövetségben is megjelenik egyszer egy tűz. Amikor pünkösd napján Isten tüzes nyelveket küld alá az égből a tanítványokra. Tehát tűz az égből. Ez a tűz, ez már a Szentléleknek a jelképe. És mit tanúsított tulajdonképpen ez a tűz? Nemrég valaki meghozott egy áldozatot. Maga Jézus Krisztus. Vajon Isten elfogadta az ő áldozatát? Jézus felment a mennybe. Vajon az az áldozat, amit Jézus az emberiségét hozott, elfogadtatott-e? És bizonyosok lehetünk afelől, hogy igen, mert Isten ugyanúgy, mint az Ószövetségben, a templom felszentelésekor, Illés idejében, a templom helyrehozásakor az áldozat elfogadását tűzzel jelölte, úgy most is Jézus Krisztus felmegy a mennybe, az Atya elfogadta az áldozatát, és tűzzel jelzi azt, hogy Jézus áldozat elfogadtatott, tehát alig megy fel Jézus a mennyben, egy néhány napra már tűz száll alá az égből. Tehát ezek a tüzek, amelyek alászállnak az égből, ezek a Szentléleknek a kifejezői. Kifejezik azt, hogy elfogadt Isten az áldozatot. A Szentléleknek a jelképei tulajdonképpen. És a tanítványok ott is akkor a felházban megkapják a Szent Lelket. Most pedig Jézus azt mondja nekik, hogy tüzet akartok, de nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Tehát lehet tüzet kérni, úgy, hogy az emberben a Szent Lélek van, vagy lesz, és lehet tüzet kérni úgy, hogy az emberben nincsen az Istennek lelke. Itt a tanítványokban az ördög lelke dolgozott. És ezzel az ördögi lélekkel akartak tüzet alá kérni. Mert el akarták veszíteni ezeket az embereket. És Jézus azt mondja, hogy nem az a lélek lakik bennetek, amely az Istennek lelke, amely az isteni tűz, hanem egy másik tűz van bennetek. Emlékezzünk arra, hogy Jézus a Máté evangéliumában arról is beszél, hogy a végső időkben

0: emberek tüzet hoznak alá az égből, pontosabban az Antikrisztus. Milyen tüzet? Lehet, hogy láthatóan tüzet, villámlást. De ugyanakkor azt is érthetjük, hogy a Szentlélek tüzét meghamisítja. Mintha valóban az isteni lélek dolgozna bizonyos emberekben. Úgy tűnik, hogy az isteni lélek van bennük. Az isteni tűz. De egy egészen más, egy idegen tűz van ő bennük. Jézus nekik is azt mondja, hogy nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Most jó nekünk feltenni ezt a kérdést, hogy vajon bennünk milyen lélek van. Az a lélek, amelyről a tanítványok nem tudták, hogy milyen lélek az, az a lélek, amely van az Antikrisztusban, aki szintén tüzet hoz alá az égből, vagy pedig az a lélek, amely Istenben volt, amely őtől leszármazik, a Szent Lélek, amely a szívünket elfoglalja. Vagy melyik tűz van bennünk, egyáltalán van bennünk?
1: Igen, nagyon komoly ez a kérdés, és mindenkinek érdemes ezen időznie, elmélkedni, és önvizsgálatot tartani, hogy erre meg tudjunk válaszolni. Ugyanakkor érdemes odafigyelni arra is, amit említettél, hogy az utolsó időkben hamis Krisztusok, hamis proféták jelennek meg. Jézus beszél róluk több alkalommal is, és figyelmeztet, hogy ismerjük fel őket. A Máté evangélium a 7. fejezetében Jézus egy nagyon jó ismertető jelet mutat, mond el, aminek alapján fel tudjuk ismerni, és ami engem személyesen meglep az, hogy Jézus nem azt mondja, hogy a tanításairól fogjuk megismerni a hamis Krisztust, vagy a hamis prófétát, hanem Jézus azt mondja, hogy a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Na most összekötném ezt a gondolatot azzal, amit említettél, hogy milyen lélek van bennünk. Tudjuk azt, hogy a Szentírás elmondja a lélek munkálkodásának a gyümölcsét bennünk, és felsorolja nagyon szépen, hogy mi az, amit elvégez bennünk, és mi az eredménye annak, hogy a Szentlélek bennünk munkálkodik. És a Galáciai Levél 5. rész 22. versében van megemlítve a lélek gyümölcse. Most egy picit elkalandoztunk ugye az eredeti témától, Jézus munkásságának végétől, viszont ott van benne a kérdésben, hogy milyen lélek lakik bennetek, és mi alapján tudjuk megvizsgálni, hogy bennünk is milyen lélek van, hanem annak alapján, amit Pál apostol megír, hogy a Szentlélek milyen munkát végez el bennünk, és milyen gyümölcsöt terem az ő jelenléte az életünkben. Tudnánk-e erről egy kicsit beszélni, egy keveset időzni arról, hogy ha a Szentlélek lakik az emberben, akkor milyen gyümölcsöt terem meg, milyen eredménye lesz ennek a benne lakozásnak, az emberben lakozásnak? Hogyan nyilvánul meg az ember életében az, hogy felismerje, hogy milyen lélek lakik benne?
0: Köszönöm szépen, igazából majdnem ki is mondtad, köszönöm, hogy adod nekem a lehetőséget, hogy megfogalmazzam, tehát ez csodálatosan zárja ezt a kérdéskört, ez az így a Galácia beliekhez írott levél 5. fejezet 22. verse, amikor azt mondja az íge, hogy a léleknek a gyümölcse, tehát az isteni léleknek, a szent léleknek a gyümölcse, elsősorban szeretet, és aztán öröm, békesség, és így tovább. Most a tanítványokban itt, amikor tüzet akartak aláhozni az égből, amikor bennük már volt egy tűz, éppen a szeretet hiányzott. Tehát bennük egy olyan tűz volt, amely nem társult szeretettel. Bennük egy olyan lélek volt, amely nem társult szeretettel. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy annyira szeretik Istent, viszont nem értik meg az isteni szeretetnek a lényegét. És Jézus kimondja, hogy az embernek fia nem azért jött, hogy valakit elveszítsen, hanem azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Tehát a szándék, a végső szándék, mi él bennük? Istenben az a szándék él, hogy mentsen. Isten menteni akar. És amit csak lehet, ő mindenféle eszközt felhasznál arra, hogy mentsen. Úgy dicsítse meg önmagát, hogy közben minél több embert megmentsen. A tanítványokat úgy tűnik, hogy csak egy dolog érdekel és foglalkoztat, az Isten dicsősége, holott megértjük később, hogy még az sem. úgy nem lehet az Isten dicsőségét keresni, hogy közben nem keressük azt, hogy hogyan mentsük meg a másik embert. És ebben volt a Jézus nagyszerűsége, hogy ő az Isten dicsőségét úgy kereste, hogy bemutatta az atyát, aki menteni akar. És őben ez volt a szándék. És a tanítványokból ez a szándék hiányzott. És ez a végső pont döntötte el, vagy ez döntötte el egyrészt, ez is erőteljesen rámutatott arra, hogy akkor milyen lélek van bennük? Az a lélek, amely menteni akar, vagy az a lélek, amely pusztítani akar? Jézus az, aki ment, Sátán az, aki pusztít. Igen, végső soron lesz olyan, hogy Jézus pusztítani fog. Tűzzel. Ezt a világot tűzzel fogja majd elpusztítani Isten. De csak akkor, amikor már az ember menthetetlen lesz. Hiszem azt, hogy ma még menthetőek vagyunk. Gondoljuk meg, kedves hallgatóink, hogy ma még az, hogy halljuk az ígét, hogy a Jóisten megszólít bennünket, hogy az ő szent lelkével közelünkbe akar jönni. Ez mind-mind annak a tanúsága, hogy Isten még menteni akar, még menthetőek vagyunk. De eljön egy olyan pillanat az emberiség számára, amikor Isten már nem tudja megmenteni az embert, már menthetetlen lesz az ember. És akkor majd tűzzel pusztít. Miután az ő eszköztára teljesen kiürült, miután sem fájdalommal, sem örömmel, sem félelemmel, sem bánattal nem tud célba érni az Isten egyes embereknél, és valaki következetesen kitartóan hátat fordít az Istennek, akkor nem lesz Istennek más egyebet mit tennie, mint azt, hogy tűzzel pusztítsa el ezt a világot. De ma még menteni akar Jézus. Ma még azért szól az ő igéje, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett, és azt, aki elveszett.
1: Tartsunk most egy zenei szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Jézus nagyon éretten gondolkodik, és természetesen, hogy benne az isteni lélek munkálkodik, és bölcsebbnek látja azt, hogy nem harcol egy szállásért, nem hadakozik, nem hoz tüzet alá az égből, igazán menteni akar, és jobbnak látja, ha továbbáll, és azt mondja a Szentírás, hogy elmentek egy másik faluba. Végül csak megoldódott a helyzetük, találtak szállást, még ha nem is abban a faluban, ahol előzőleg keresték. Tehát Jézus talál megoldást, és tovább megy, nem harcol a saját igazáért, meg a jogaiért, meg a mások vendégszeretetéért, hogyha azok nem akarják önként megadni. A lehetőséget megadta nekik, de bölcsebbnek látja, hogy tovább áll, és ott száll meg. Ehhez, ha szeretnél még valamit hozzáfűzni.
1: Csak egy annyit fűznék ehhez hozzá, hogy Jézus egy pillanatig sem gondolkozott azon, hogy ez a szituáció most őt megállítsa, hogy nem fogadták be őt Samáriának az egyik falujába, és akkor ő most itt elkezdjen ezzel foglalkozni, és letérítse őt az útról. Példabeszédek könyvében találjuk a 4. fejezetben az isteni megszólítást, hogy a te szemeid előre nézzenek, és ne térje az istentelennek, hitetlennek az útjára, meg se álljál azon, ne idézzél azon, ha azon vagy azonnal lépjél le róla, a szemeid előre nézzenek és előre tartsál. Ugye ezt találjuk ebben a szövegben, hogy Jézus Jeruzsálembe akart menni. Tehát őt nem vonhatja el akár egy ilyen pontra tevése sem a samaritánusoknak attól a szándékától, hogy ő Jeruzsálembe tartson. És szép, ahogy az evangélista megjegyzi, hogy amikor a tanítványok ezt mondják, Jakab és János, Jézus hátrafordult, és megdorgált őket. Tehát ez is jelzi azt, hogy ő nem állt meg. Ő ment tovább az útján. És hogyha valakinek hozzáfűzni valója volt, akkor Jézus megfordult legfennebb, de nem tért le az ő útjáról. Tehát ez a csodálatos, hogy Jézust semmi nem tudta az ő útjáról letéríteni. És az üdvösség tervének is ez a nagyszerűsége, hogy így és úgy és amúgy történnek dolgok, és megpróbálnak keresztbe tenni az evangéliumnak. Pál apostol azt mondja, kimondja a végső igazságot, semmit nem tehetünk az evangélium ellen, csak az evangéliumért. És Jézus ezt így élte meg, hogy minden előnyére van. Isten gyermeke is igazából ma így kellene megéljük, hogy akik Istent szeretjük, azoknak minden a javunkra válik, és haladjunk tovább azon az úton, amelyre az Isten elhívott.
0: Lehet ilyen életet élni, hogy célokat tűzünk ki, és annyira szigorúan követjük az utat a célok megvalósítása felé, hogy nem terít le senki, semmi egyéb. Nem foglalkozunk apró dolgokkal, mivel tudunk koncentrálni arra a célra, amit kitűztünk magunk elé?
1: Van egy latin közmondás, amelyet sokszor el kellene mondanunk magunknak, hogy a sas nem fog legyet. Az kellene jelentse, hogy a nagy dolgokra hivatott ember nem foglalkozik apró dolgokkal. Igazából Sátán arra igyekszik, hogy állandóan az embernek a figyelmét eltérítse dolgokról. De nekünk meg kell emlékeznünk arra, hogy van egy mennyei elhivatásunk. Sokszor letértünk a magunk útjára, kiki az útjára tértünk. De végső soron ez az én imádságom, és ez kell legyen mindannyiunknak az imája, hogy segítsen az Isten, hogy ne térjünk le se jobbra, se balra. Sík Sándornak a versorai jutnak eszembe, hogy ne nézz se jobb felé, se bal felé, az egyenes út az Istené. Hátad mögött, ha mendőrök, se bánd, te csak sürögj a hívó síp irányt. Ha éjbe vész is előtted az út, megsimogasd a síró kisfiút. Ha szeges őv, ha véres mágia láng, te mosolyogj és mondd, hogy mi atyánk. S ha majd a hang a véres hegyre vitt, hol elveszik a világ bűneit, szeliden lépj a szegezők elé, a nyíró béres is a pásztoré. Tehát ezt látjuk Jézusban, hogy ő kitartott, ment előre azon az úton, amelyre mennie kellett. Előtte volt a kereszt, és a kereszt által a korona. És nagyszerű az, ahogy Jézus erre hív bennünket is, hogy megszólít, hogy térjünk vissza néha mi is erre az útra, a Krisztus útjára.
0: Isten csodálatosan beteljesítette az ő tervét a Jézus életében, és Jézus csodálatosan beteljesítette az Isten tervét az ő életében. Nem tért le se jobbra, se balra azért, hogy beteljesítse a megváltásnak nagyszerű tervét. Isten ma is vezet bennünket, embereket. Engedjük hát, hogy az életünkben ő legyen az, aki az irányt adja, és segítsen meg bennünket abban, hogy ne terítsen le a helyes céltól senki és semmi. Ezt kívánom a kedves hallgatóknak is, ezt kívánom jó magamnak is. Köszönöm mindenkinek a kedves figyelmét, és köszönöm István a nagyszerű beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen a viszonthallásra.
0: Istennek áldását kívánjuk a kedves hallgatókra. Visszavárjuk Önöket a készülékek közelébe jövő héten is ugyanebben az órában. Viszonthallásra!

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Örömmel és Isten békéjével köszöntöm a kedves nézőközönséget, a kedves hallgatóságot a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, és annál nagyobb örömmel köszöntöm a kedves fiatalokat, akik most követik a mai adást, illetve azokat is, akik az interneten keresztül követnek bennünket. Egy hosszabb utazás végére érkeztünk a példabeszédek könyvének utolsó fejezetéhez, a 31-hez. Ez a rész nem csak lezár, hanem összefoglal is, mert beszél felelősségről, beszél döntésekről és értékekről, és arról, hogy mi az, ami igazán maradandó az ember életében. Vendégem ebben a beszélgetésben Veres József lelkipásztor, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök a stúdióban.
1: Én is köszöntelek, Renáta, köszöntöm a kedves tévénézőket, fiatalokat, és köszönöm a felkérést, a meghívást, a lehetőséget.
0: Örülök, hogy együtt tanulmányozhatjuk a példabeszédek könyvének utolsó fejezetét, és amint már megszokhattuk az előző fejezetnél, már ott is voltak változások az előzőkhöz képest, mert ott már Ágúr beszélt. Itt Lemuel az, aki beszél, Lemuel király beszédei, így indul a 31. fejezet. Ki volt ez a Lemuel király, és miért tulajdonítják neki a példabeszédek utolsó fejezetét?
1: A Lemuel király, ez a név, ez a megnevezés csak itt jelenik meg az egész Bibliában, és a példabeszédek könyvében egy ismeretlen királyról van szó. Próbálják azonosítani Épek Salamonnal, amúgy a 31. fejezet megint visszatér stílusban a többihez, a 30-at kivéve, és azt feltételezik, a zsidó hagyomány is ezt tartja, hogy itt Salamon a szerző, mármint az ő anyja, Betsabé, így nevezte, becenévként használhatta ezt a Lemuel megnevezést, és hogy neki adott tanácsokat rögzít ez a fejezet. Más elméletek is megszülettek, például az, hogy itt az első versben éppen azt találjuk, hogy Lemuel király beszédei profécia, vagy jövendőlés, és a fejezetben igaz, hogy a proféciának is több fajta jelentése van, a tanács is belefér, a tanács, a beszéd, a tanítás is belefér a profétai beszédbe és a proféciába. De az eredeti héber terminus, a massa, feltételezik, hogy egy észak-arábiai terület lehet, tehát helységnév, és az ottani király, de ez is ismeretlen, csak feltételezés. Van még egy elmélet, s efele is húzok amúgy, tehát mielőtt ezt elmondanám, a lényeg az, hogy egy ihletett írással van dolgunk, Isten különböző útakat, módozatokat, személyeket használhat fel az ő igényének a közvetítésére, nőket, férfiakat, királyokat, és a tanácsok önmagukért beszélnek, onnan is látszik a Bibliával összevetve, hogy ez egy ihletett írás, olyan magas szintű elvárásokat állít ez a fejezet a személyekhez, a személyekre nézve. És éppen itt jön be a következő elmélet, a találgatás, és ez is lehetséges, hogy itt nincs konkrét történelmi személy, egyszerűen az ideális királyról van szó, vagy épp a derékasszonyról később, az ideális nőről. Úgyhogy ebbe a szempontból, és amúgy mind a két része a fejezetnek, az első 9 verse és a többi úgy tűnik, hogy egy szerzőtől van, bár két külön téma. Tehát az ideális király, az ideális a derékasszony leírását találjuk, és itt nem számít a történelmi személy, itt mindenkire ez érvényes, és mindenkire vonatkozik. Ez lenne a következő elmélet. De a legfontosabb, amit fontos megjegyezzünk, hogy egy ihletett írásról van szó.
0: És mit tartalmaz ez a fejezet, mivel indít?
1: Hát két része van, két fő része, a király, hogy mit ne tegyen, és mit tegyen, ezzel indít. És és a derékasszonynak a története. Amúgy a háttérben, ha a Lemuel király is neki mondták el, és örökítette meg, őrizte meg, és jegyezte le, a háttérben az ő anyja van, az ő édesanyja, aki szintén ihletett. Amúgy a Példabeszédek könyvében még épp az elején megtaláljuk ezt, hogy nem csak az apa, a férfi az, aki tanít, hanem a nő is. Itt is az egyenrangúság megjelenik, és a felelősségek bár megoszlanak, mégis megtaláljuk ezt a kettősséget, hogy a férfi is és az anya is tanít. Például az első fejezetben éppen, ezt felolvasom, a 8. vers azt mondja, Példabeszéd 1.8, hallgass tiam a te atyádnak erkölcsi tanítását, s a te anyádnak oktatását el ne hagyd. És a 6.20-ban is megvan ez a kettősség. 6.20, őrizd meg fiam atyád parancsolatját, és anyád tanítását el ne hagyd. Tehát anyai tanácsról van szó, és ezzel indít az anya az ő király fiához intézi ezeket a tanácsokat. Egy anyai tanács, mondjam úgy, áttérünk a mai időre, az is annak ma súlya van, fontossága van. Másképp nevel és tanít az apa, a férfi, más a beállítottságunk, más a struktúránk, más a gondolkodásunk, más az agyunk a férfiaknak, a nőknek megint másabb, megvannak az előnyük, a hátrányuk, például a nők, úgy tudom, szakemberek mondják, egyszerre több dologra tudnak összpontosítani, a férfi csak egyszer csak egyre. Van, amelyik idealisztikusabb, van, amelyik gyakorlatiasabb, tehát mind a kettőnek megvan a felelőssége a nevelésben, és az anyai tanács jól fog. Tehát ezzel indít a király tanácsolja, és elég kemény dolgokat mond el a királynak figyelmeztetésként, hogy mitől őrizkedjen, mit kerüljön, mit ne tegyen, és mi az, ami viszont a felelőssége lenne neki.
0: Hát kezdjük el vizsgálni ezeket a tanácsokat, amelyek az anyai tanácsok valóban. Felvázolod röviden ezeket a tanácsokat?
1: Igen, az első, hogy mit ne tegyen, vagy mit kerüljön. Hát az első helyen a nők szerepelnek, érdekes, nem a nő, az egy nő, bár ott is, most már az egész Példabeszéd könyvének az összefüggésében megvizsgálva, egy nő is el tudja csavarni, vagy félre tudja vezetni egy férfit, ha akarja, képes rá, a nők képesek erre, mondjam úgy. De itt érdekes, többes számban van. Ne add asszonyoknak, 3. vers, a te erődet, a te utadat, a királyok eltörlőinek. Hogyha ezt a héber párhuzamot megnézzük, mert itt sok héber párhuzam van, ez a stílusa ennek a leírásnak. Az asszony itt egy elég negatív, az a bizonyos asszonyok, itt elég negatív megvilágításba kerülnek, s a párhuzam azt mondja, hogy az asszonyok itt a királyoknak az eltörlői. Tehát tönkreteszik. Tehát egyszerűen pusztulásba vezetik, hogyha a király nem ügyel. Tehát nem a nőről van szó, az igaziról, amelyik az Istentől rendelt segítőtárs, hogyha visszautalok ezáltal a teremtés történetre, tehát a házasság, a szerelem, a férfi-nő kapcsolata, az Istentől származik, hanem a megromlott kapcsolatról van szó, a törvénytelen kapcsolatról, amikor a férfi nem veszi észre, hogy a nő úgymond manipulálja, felhasználja, kihasználja, esetleg elszegényíti. Tehát a királynak erre ügyelnie kell. És érdekes, hogy ha a férfiakat nézzük, ha magas pozíciót töltenek be, ha középosztályon vannak, ha akármilyen egyszerű munkásról van szó, ez a veszély fennáll. Tehát nincs, úgy van, a király már olyan pozícióban van, hogy mentes lenne egy ilyen fajta veszélytől. Nem, valójában a veszély nála is fennáll. Tehát ne add oda a te erődet, a te utadat. Legyen inkább egy olyan nő, akit szeret, aki segítő társ, aki Isten által van neki rendelve, és legyen hűséges hozzá. Később megjelenik sokkal bővebben, hosszabban az ideális nő, a derékasszony leírása. Tehát a szöveg a harmadik versben, hogy mit ne tegyen, és ne adja oda az erejét az asszonynak, az nem azt jelenti, hogy ő nem szerethet nőt. Ez teremtésből megint származik, tehát ragaszkodik hozzá, vonzódik hozzá, hanem egy bizonyos nőt vagy nőket, amelyek nem az övék, nem az övé, a királyé, és amely veszélyt jelent számára, azt kerülni kell. Ez az első helyen szerepel, ez a tanács a király anyja részéről a fiának, és azt hiszem, hogy ez minden férfire, mert minden férfi úgymond a maga rendszerében egy vezető tisztséget tölt be, és Isten azt akarja, hogy ilyen téren megálljon, tehát hogy ne essen el, nehogy ez legyen a veszte, nehogy ez döntse romba. Egy következő tanács, hogy mit ne tegyen, az pedig az alkohol. Hát sorolhatnám, tehát nők, alkohol, szeszes ital, a pénz nem jelenik most itt meg, bár ott van egy...
0: De megjelenhetne az is.
1: Megjelenhetne, és ott is van, mert hogyha az ítélet is következik, hogy helyesen kell, hogy ítéljen a szegényeket, hogy ítélje, akkor az alkohol is elhomályosítja, most visszatérek mindjárt az alkohol, a szeszes ital fogyasztásához, de az is elhomályosítja, vagy ferdíti a döntéshozatalt, hogyha figyelembe veszi az anyagi hátteret, és hogyha nem, itt nincs szó konkrétan megvesztegetésről, de általában az emberi gyarló természet húzódik, és oda teszi le a voksát, vagy az igazságot, ott dönti el, hogyha van anyagi vonzata, vagy anyagi nyeressége. Tehát nők első helyen szerepelnek, és többes számban. Második a bor, az alkohol, a szeszes ital. Azt mondja, hogy távol legyen a királytól, negyedik versben. Ó Lemuel, távol legyen a királyoktól a bornak itala, és az uralkodóktól a részegítő ital keresése. Hát a döntéshozatal megőrzése érdekében tiltja. Tehát, hogyha valakinek nem tiszta a feje, mert ittas, mondjam úgy már, tehát zavaros, akkor nem elfelejti a törvényt, egyszerűen nem jut eszébe, tehát még hogyha tanulta is valamit, ha megtanult az ember, vagy az az ő szakmája, hogy, és van már tapasztalata, az alkohol mikor jön, bezavar, tehát már nem jut eszébe egy adott törvény, vagy ha eszébe is jut, nem tudja azt helyesen alkalmazni. Megint előjönnek az érzelmek, meg a hirtelen, megfontolatlan döntés, reflexek nem úgy működnek. Tehát ez a magyarázat, hogy miért nem szabad ő alkoholt használjon, hogy mikor iszik, el ne felejkezzék a törvényről, és el ne fordítsa valamely nyomorultnak az igazságát. Na de, a zsidók itták a bort. Nem tudom, hogyha ez el lett mondva, de a Bibliából egyértelműen kitűnik, Ószövetségben, Újszövetségben a zsidók itták a bort egy az egybe. Voltak bizonyos kategóriák, és voltak bizonyos esetek, amikor tiltva volt a bor. Például a nazireusok, azok fogadalmat tettek egy időre, vagy egész életükre, hogy bor, és nem csak bor, hanem egyszerűen szőlő származék, és szőlő maga az nem kerül be a szájukba. A rékábiták, úgy szintén egy ilyen hasonló kategória volt, akik fogadalmat tettek, hogy az ők vonaluk, az ők népcsoportjuk, azok nem használnak soha bort. A papok nem ittak bort, amikor bementek a szent helyre, de csak akkor tiltva volt. Máskor, hétköznapi életükben itták a bort. Én nem mondom, hogy ihatták, inkább azt mondom, hogy itták. Tehát nem volt ideális eset. Dániel is eszembe jut, a proféta, aki 3 hétig, 21 napig bőjtölt, és a bőjtje, mert többfajta bőjt létezik, a bőjtje abból állt, hogy kívánatos étket nem evett, tehát evett, de nem kedvenc kajákat, és bort nem ivott. Ez arra utal, hogy mikor a 3 hét lejárt, vagy a 3 hét előtt és után, itt a bort, persze mértékkel, mondjam úgy. Na de az Édenben azt tudjuk, hogy nem volt bor. A Bibliában mindenhol, például a Beszédek könyvében például ahányszor megjelenik, mind negatív megvilágításban jelenik meg a bor, például a 20. fejezet első verse. A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs. Vagy a 23. fejezetben itt egy hosszabb leírás van, már csak azt is mondja, ezt meg szoktam mindig jegyezni, hogy ne nézd a bort, nem, hogy ne igyad, és hogy hozzányúljál, ne is nézzél rá, mert ott kezdődik a dolog, hogyha már persze az ember megkóstolta, gondolom, akkor tudja, hogy az milyen az íze, mivel jár. És tehát voltak ezek a kategóriák, de nem volt ideális a borhasználat. Érdekes, itt utána tovább megy az alkohol ivásnál, és azt mondja, hogy adjátok a részegítő italt az elveszendőnek, és a bort a keseredett szívűeknek, igyék, hogy felejkezzék az ő szegénységéről, és az ő nyavajáról ne emlékezzék meg többé. Ez nem egy utasítás olyan értelemben, hogy mi másnak adjunk bort, pedig azt írja, hogy adjátok a bort. De ez abban az értelemben van, annak az a jelentése, hogy hagyjátok, hogy azok igyák. Ez egy tény megállapítás, ez egy leírás, hogy mit tesznek az emberek, és itt olyan állapotról van szó, itt behozzák azt, hogy haldoklók, mindjárt erre is esetleg kitérek, hogy haldoklók esetében a késői zsidó gyakorlatban ezt kidolgozták, hogy a haldoklónak kábítószeres, fájdalomcsillapítós bort adtak magának Jézusnak is, aki nem fogadta el, az oinosz jelenik ott meg görögül a bort, a mirhás bort, vagy epével kevert bort, nem fogadta el, felkínálták neki, viszont elfogadta az oxoszt, ez ecetet jelent. Nem mondja, hogy megitta, hanem miután elvette, tehát úgy olvassuk a János evangéliumában, akkor meg is halt, lehajtotta az ő fejét. Tehát érdekes, hogy itt ezen ige alapján dolgozták ki később a haldoklóknak, vagy akár súlyos betegségek esetén fájdalomcsillapításra a kábítószeres bor használatát. És manapság valóban, tehát egészségügyi céllal, hogyha valaki olyan stádiumban van, nem tudom, rákos, már lehet tudni emberileg, hogy nincs sok hátra, akkor morfiumot adnak, vagy valami szert, nem feltétlen alkoholt, azóta kiélezték ezeket a fajta szereket. Tehát ez szintén engedélyezett, tehát a bibliai felfogásban ez nem okoz gondot. Viszont itt nem, szerintem nem ilyen krízis helyzetben, mármint haldokló emberekről van szó, mert a párhuzamok ezt világosan mutatják. Igaz, hogy elveszendő, az halál előtt állót jelent, keseredett szívű, ez nem azt jelenti, hogy haldokló, felejkezzék az ő szegénységéről, a szegény se nem haldokló, s a nyavajájáról, betegségéről ne emlékezzék meg többé. Ez azt jelenti, amit sokan csinálnak, hogy mikor bánatukban, szomorúságukban, depressziójukban a borhoz nyúlnak, az alkoholhoz nyúlnak. És akkor a bölcs anya ezt mondja, ezt tanácsolja, hogy ezt te ne tedd, ezt hagyjad, hogy ők tegyék, az elveszendők. De nekik sem nem ez a megoldás, mert az Úr a megoldás. Tehát van megoldás, és nem az alkohol a megoldás. Tehát ez egy tény megállapítás, hogy mit tesznek így általában az emberek, és te ne tedd azt, hanem az Úrban bízzál, és ő majd megoldja a helyzetedet, mondjam úgy.
0: És akkor harmadsorban beszél még az ítéletről is, úgymond.
1: Igen.
0: A 8. és a 9. versekben.
1: Igen, tehát elmondja az anyja, hogy mit ne tegyen, mit kerüljön. Még egyszer utoljára, nők, alkohol, és most esetleg a pénz is így bejön. És utána meg elmondja, hogy mit tegyen. Hát egy királynak, mivel vezető, elsődleges feladata, hogy felel az alattvalóiért, tehát ő fent van, ő belát különböző helyzetekben, és ő kell képviselje ezeket, akik alatta vannak, akiket vezet. Hadd mondjam el így gyorsan azt, a 4. versben is megjelenik a király megnevezés és az uralkodó, és itt a szegények, elnyomottak, árvák, szűkölködők ügyét kell, hogy megvédje. Ez valójában az igazi uralkodásnak a tétje, mondjam úgy. Tehát ha valaki uralkodó, akkor ez ebben áll, ez a feladat köre, a job description, mondja az angol, tehát a munkaköri leírása. Tehát ha uralkodó vagy, akkor ez a feladatod, hogy te megvédjed és gondoskodjál, helyesen ítélj, hogy rend legyen a társadalomban, hogy mindenki jól legyen, boldog legyen, meg legyen a betevő falatja. Az uralkodás Biblia első oldalán, első lapján találjuk az első fejezet, Mózes első könyve első fejezet 26. versében: teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék. 28. azt is mondja, hogy hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain és az egész földön. Itt még nem volt bűn. Ez azt jelenti, hogy az uralkodás ott és akkor, és létezik ilyen fajta uralkodás ma is, az pozitív dolog, az egy jó dolog. Tehát az uralkodás azt jelenti, hogy az alattam levő, vagy a mellettem levőre odafigyelek, gondot viselek, eltartom. Ez az igazi uralkodás. És a Biblia utolsó lapján is olvasom, hogy Jelenések 21-27, és nem megy be abba semmi tisztátalan. Igen, és a 22. fejezet 5. verse, és ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak, érdekes Károli fordításában egy egyedi szót használ, hogy országolnak, más fordításokban uralkodás, az új protestánsban is, uralkodnak örökkön örökké, tehát a mennyben is uralkodás lesz, és Isten bevon bennünket az ő uralkodásába, mi alatta leszünk, és mi is fogunk uralkodni, ami megint pozitívat jelent. Miért mondtam ezt el? Igazságosan ítélni, a királyt erre kéri az ő anyja, az azt jelenti, hogy gondoskodni, uralkodni helyesen, úgyhogy a szegények, az elnyomottak ügyét képviselje. Érdekes, hogy a néma itt megjelenik a Példabeszéd 31. 8. versében. Nyisd meg a te szádat amellett, aki néma. Ez nem azt jelenti, hogy nem tud beszélni, nem ezekről a fajta némákról van szó, hanem akik félnek, nem mernek, vagy nincs pénzük, már utaltam erre, tehát nem engedheti meg magának, hogy fellépjen. Ezek helyett kell ő, tehát ő észre kell vegye, hogy itt gond van, hogy ő milyen helyzetben van, és akkor kiáll ő helyette. Ez az igazi uralkodás, ez kell, hogy tegye. Tehát a törvény, a Tóra, a proféták és a bölcsesség irodalom is, a Példabeszédek könyve sok helyen beszélt erről, hogy kiállt egyaránt ezen kategóriájú emberek ügye mellett, és a szegények, özvegyek, árvák és nyomorultak mind benne vannak.
0: Aztán ezután a Derék asszony képével foglalkozik az ige, azt mondja a 10. versben, hogy Derék asszonyt kicsoda találhat, értéke fölül múlja az igaz gyöngyét. Ki ez a Derék asszony? Kiről van itt szó? Miről van itt szó? Milyen képekben találjuk a Derék asszonyt? Mit szimbolizál, és miben rejlik az értéke?
1: Hát, ha ugyanaz a szerző, mint az első felében, az anya, a királyt tanácsolja és leírja. Előbb a nőktől óvta, hogy ne tegyék őt tönkre, hogy ne s a királyokat ne töröljék el. Most megadja az igazi asszonynak, nőnek, feleségnek mondjuk úgy a képét, a leírását. Hát amit itt találunk a Derék asszonyról leírva, az amúgy is egy akrosztikon, ez a 22 vers, ami még hátra marad, ez a héber költészetben azt jelenti, hogy mind a 22 ABC-vel kezdődik mindegyik vers külön. Tehát ez egy művészi szerkesztés, és mondhatnánk úgy, hogy ez a házasság előtt álló lányoknak az ABC-je, de a fiúknak is, hogy mit figyeljenek, mire mit lássanak igazi értéknek. Emlékszem, hogy gyerekként, fiatalként jártunk táborokba, és akkor anyukám mindig elmondta, hogy na figyel meg ott, hogy a sátorban melyik, hogy a konyhán melyik, hogy sűrök, forog, csak színleli, vagy tényleg szívből teszi, mert ez sokat mutat majd a jövőjére nézve. Még egy másik tanácsot is adtak nekem, nem feltétlenül anyukám, hanem máshonnan hallottam, de ezt is fiatal koromban, hogy figyeljen meg, hogy a lány hogy beszél az ő édesanyjával, vagy az apjával. Úgy, ezt meg kell figyelni időben, és kiderül, mert nem tudja úgymond megjátszódni sokáig. Úgy fog beszélni majd veled. Tehát ahogy beszél az ő anyjával, a lány, vagy a fiú, fordítva is minden. Amúgy ez fordítva is igaz, itt most a lány van kiemelve. Egy ilyen rangúság van, itt az ideális házasságról van szó, mert a férfi is megjelenik itten háromszor amúgy. Tehát visszatérek a kérdésedhez, amik a 10. versben van. Derék asszony kicsoda találhat, mert ennek ára sokkal felül haladja az igaz gyöngyöket. A válaszom sokkos lesz elsőre, és pedig az, hogy senki nem találhat. Tehát ahogy le van írva itt a Derék asszony, az ideális nő, ilyen nem létezik, és férfi sem amúgy. Nem csak azért, mert bűnösök vagyunk, és tévedünk, és mindannyiunkban van hiba, mert ezen a földön jelenleg ez a helyzet, hanem azért is, főleg azért nem található egy ilyen nő, mert azt az Isten adja. Tehát nem én találom. Ez a lényeg, amire el akartam jutni, hogy Derék asszony kicsoda találhat, nincs megadva a válasz. És a válasz az, hogyha az egész könyvet néznénk, hogy azt nem te találod. Nem te olyan ügyes vagy a férfi ez esetben, vagy a nő fordítva, hogy ő elmegy, és akkor azt mondja, most na, én most megkeresem, és meg fogom találni, és meg is szerzem, és meg is vásárolom. Ez visszautal az akkori korban a férfi fizetett a nőért, mármint a férfi családja. Nem fogod soha megtalálni. Nem azért, mert nem létezik, létezik. Nem tökéletes, de az a tied, de nem te találod meg, hanem azt az Isten hozza az útadba, az Isten rendeli ki neked, és te csak választhatsz a több lehetőség közül, és hogyha azt választod, amelyiket az Isten gondolta, akkor megtalálod. Azt is mondjam el, hogy itt a Földön, már mondtam, nem ideális esetről van szó, tehát van, aki nem találja meg. Van, akinek más az életútja, Isten által elgondolva. lehetnek rossz döntések, és Isten oda viszi, elejébe hozza, választási lehetőséget ad, és ő nem azt válaszza, mást választ. Isten nem mond le róla utólag az illetőről, de a dolgok itt lenne a Földön nem ideálisak. De hadd mondjam el azt, amire utaltam, hogy nem mi találjuk, és pedig a 18. fejezet 22. verse, valamikor biztos, hogy ezen igénél megálltatok a sorozat alatt, de most újra olvasom. Tehát két íge, Példabeszéd 18-22, azt mondja, megnyerte a jót, aki talált feleséget, de a második része azt mondja az igének, és vett jó akaratot az Úrtól. Tehát igaz, te találtad, te választottad, meg is ki kell menni a társadalomban, kapcsolatokat létesítesz, ismerkedsz, vonzódó valaki megtetszik neked, de azt mondja, ha jót találtad, azt, akit kell, akkor az valójában nem más, mint az, hogy az Úrtól vettél te jó akaratot, tehát az Úrtól van. És a következő ígém az kategorikus, tehát az azt mondja 19-14-ben, a ház és a marha, a vagyon, atyától való örökség. Az Úrtól van pedig az értelmes feleség. Tehát ezt nem lehet kimagyarázni, tehát ezt nem lehet félreérteni. A ház, a kocsi, a vagyon, az anyagiak, az a szülői örökség. De a jó feleség az Úrtól van. És a szöveg szerint nem egy anyagi kérdés ez, mert azt mondja, hogy drágább az igaz gyöngynél, tehát nem lehet megvásárolni. Tehát itt, nem, itt már előrevetíti a későbbi leírásban, hogy a jó feleség, a derékasszony az nem egy anyagi megközelítés, hanem ott másról van szó. Amúgy a derék szó az eredeti héberben erőset jelent, és vagy gazdagságot jelent, vagyont. De itt nem a nőnek a fizikai erejéről van szó, arról is, mert olyan smiket tesz, hogy tehát olyan nagy tevékenységet fejt ki, és vannak erős nők, fizikailag is erős nők, de itt nem arról az erősségről van szó, hanem a lelki erősség, a kitartó küzdelem,

0: tervez, átlát bizonyos dolgokat, erre utal. Tehát Salamonnak flottái voltak, hajóflottái, és akkor lendült fel a kereskedelem, és itt az asszony a hajóhoz van, aki kihajózik, az veszélyes, az akkori navigációs és hajózási technikák, amik fennálltak, veszélyes volt hajózni, de attól még a gazdasághoz szükség volt, tehát használták, nem nők hajóztak, de itt érdekes, hogy a hajóhoz van többek között hasonlítva, ami azt jelenti, hogy vállal fel kockázatot is. Tehát kimegy, bátor, kimegy a vizekre, mondjam úgy az életvizére, és azért, hogy az eledelt előállítsa. Aztán másik kép, 15. vers, fel kell még éjjel, eledelt ád az ő házának. Tehát ott valahol itt le van írva az is, hogy igen, 18. vers második fele, éjjel sem alszik az ő világa. Tehát ott világosság van. Tehát most már hiataloknak mondom, ne értsük félre, ez is egy másik szélsőség lenne, hogy a munka minden, férfinek vagy nőnek, mértékkel van a munka is. A munka nagyon fontos elem, az Édenből származik, viszont ha a munkába bízok, hogy az majd engem felröppent, és boldoggá tesz, meg sikeressé tesz, akkor tévedünk, mert azt mondja a Zsoltáros, hogy az ő szerelmeseinek álmában is áld eleget. Hiába nektek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtságos munkával szerzett kenyeret ennetek. Tehát a munka fontos, de nem minden, mert az Úr adja az áldást igazán. Tehát ez a nő sokat dolgozik, nagyon szorgalmas, ezt el kell mondjuk, tervez, kockázatokat vállal fel. Nagyon fontos, hogy kiemeljem ezt a két dolgot kétszer is megjelenik, hogy optimista, tehát jó, ez természetre is megy, de aki az Úrban bízik, és féli az Urat, ez így megjelenik, ott az optimizmus is. Például ott van ez a 13. versben, keresd gyapjat, vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel, kedvel. Tehát munkakedvel, mondjam úgy. Tehát örömmel dolgozik. Aztán később azt írja, hogy hogy nevet a következő napnak. Igen, a 25. versben van. Erő és ékesség az ő ruhája, és nevet a következő napnak. Ez nagyon sokat mond el egy szeméről, egy nőről, aki optimista, derűlátó, pedig átélik mindannyian a bűnvilágában a nehézséget, a megpróbáltatást, a bajt, de ő mégis dolgozik, de reménykedik is. Aztán segítőkész, ez nagyon érdekes, és a fiúk figyeljenek fel erre majd. Tehát segítőkész, ő ad másoknak, 20. vers, markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek. Tehát nem egy önző természet, hanem dolgozik, megszerzi, van a családjának elsősorban, de a házasság is amúgy nem egy ilyen elzárt, elszigetelt dolog, hanem észreveszünk a környezetünkben a rászorulókat, és megsegítjük, ilyen, aki az Úrban bízik. Tehát szociális, közlékeny kapcsolatot fenntart. Na és akkor mondjam el azt is, ha megengedett, hogy a férfi háromszor jelenik meg ebben az igerészben.
1: Ezt észrevettem, hogy megszakítja a leírást.
0: Igen, pont a közepén, és az elején is, a végén is a férfi megjelenik. Kezdjük azzal a megszakítással, amire utaltál.

0: 23.
1: vers. Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel. Hát érdekes, itt megint nem a kapuban ül a férfi egyedül, és nem csinál semmit, hanem a kapukban ül a többi vénekkel. Ezek szerint egy vezetői beosztású személyről lehet szó, férfiről. Közigazgatásban döntéseket hoznak, tárgyalnak. Ő is dolgozik keményen, amúgy olyan munkák is megjelennek, mint a szőlőplántálás, és ezt a nő végzi itten. Tehát az viszont kemény munka. Mezőt ad el például, szőlőst ad el, tehát üzleti, anyagi érzete is van a nőnek. De itt a férfi azért sikeres, azért jelenik meg, mert egy sikeres, ezt szoktuk is mondani, egy sikeres férfi mögött egy milyen nő áll, egy
0: támogató
1: nő, igaz, egy segítőkész nő, mert ő tehermentesíti, és ő teszi lehetővé, hogy a férfi valójában ki tudjon ő is teljesedni. És ezt a kollégák, mondjam úgy, a férfi társak, ezt belátják, tehát ez tudva van. Vannak ilyen háttérmunkák. Az anyai, például most már bejön egy másik feladatkör, az anyai, és itt meg is jelenik a király anyja, az anyai felelősség is ilyen, hogy senkinek nem tűnik fel, de a háttérmunka az óriásit jelent, tehát onnan kerülnek ki az igazi államférfik például. Tehát ezért van megszakítva, mert itt megint nem is a férfiről van szó, hanem a nőről. Tehát a nőnek köszönhető az, hogy a férfi oda jutott, ahova eljutott a férje, úgymond. És még kétszer jelenik meg, hát a legelején, mert bízik benne, 11. vers, bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem foly, ez is érdekes dolog, tehát a férfi megbíz a nőbe, mert olyan a nő. De ha nem olyan, akkor elfogy a vagyona, tehát megeszi. Tehát úgymond eleszi, nem hogy ő, hanem eltékozolja. És most mondok egy esetet, szóval vannak ilyenek, tehát a nő csak a, mondjam úgy, a feleség, csak a költekezés, csak az újabb és újabb, drágábbnál drágább luxus cikkek, és a férfit ezt egy ilyesmit tönkreteszi. Na itt pontosan ezt mondja, hogy bízik ahhoz az ő férjének lelke, megbízhat benne és bízik benne, és itt megint a nőnek a tulajdonságai miatt, és annak a férfinek a marhája, a vagyona el nem fogy. Sőt, a nő gyarapítja, beosztja, értékeli. Tehát itt összedolgozásról van szó. Na és az utolsó hely, ahol megjelenik a férfi, még egyszer, az azért van, hogy fel van írva az, hogy dicséri a feleségét. És egy jó szó valójában egy sokat jelent. Nem azért dicsérjük meg, hogy tovább dolgozzanak, hanem hogy tényleg az, amit tesznek, az dicséretre méltó. És érdekes, hogy a Biblia a legtöbb helyen azt mondja el, hogy a dicséret az Úré. És itt mégis kivétel van. A nőt meg lehet dicsérni, meg kell, a férje dicsérje. És a fiai is felkelnek, azt olvassuk, 28. vers. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt, az ő férje, és dicséri őt. És olyan dicséretet mond, ami szinte hihetetlen, hogy sok lány munkálkodott szerénységgel, de te meghaladod mindazokat. Igen, tehát a férnek a felesége kell legyen a leg. Tehát nem lehet szebb nálanál, nem lehet ügyesebb nálanál, serényebb nálanál. Az ő felesége és a másik felesége. Tehát a férfi háromszor jelenik, mert legyünk korrektek a férfiakkal szemben. Hát a férfi bízik benne, a férfi sikeres a nőnek köszönhetően, és a férfi dicséri a derékasszonyt, úgymond. Tehát nagyon sok tulajdonság van a derékasszony leírásában, itt össze van gyűjtve minden ideális dolog.
0: Mivel összegeznünk kell ezt a fejezetet, mit emelnél ki belőle? És mivel ez az utolsó fejezete a Példabeszédek könyvének, mit ajánlanál következő tanulmányozásra egy másik könyvet a Bibliából?
1: Ez a fejezet véges, a könyv vége is, az a 30. versben éri el a csúcspontját. Azt mondja, a család a kedvesség és hiába való a szépség, amely asszony félje az urat, az szerez dicséretet magának. Hát itt jön a titka a derékasszonynak, hogy félje az urat. Tehát engedelmeskedik neki, az úr van neki, mint legfontosabb személy az életében, és azért ilyen, és tud olyan lenni, amilyen, mert ő féli az urat. És a bölcsesség is megjelenik, mert a bölcs asszony, ami az egész könyvet zárja, és így a derékasszony az úr félése, vagy neki való szolgálat és engedelmesség jelenti az igazi bölcsességet. Tehát ez most már férfire, nőre érvényes. Tehát az igazi szépség, ami a nőben van, az a belső, és a bölcsesség, ami Istentől származik. Milyen könyvet ajánlanék a következőkben? És attól függ, hogy milyen vonalon haladunk.
0: Ifjúsági
1: vonalon, igen. Jó, csak lehet, hogy például filozófiai elmenni egy irányba, de például itt van pont folytatólagosan Préditátorok könyve, ami rövidebb is, filozófikus könyv. Ajánlanám, hogy ha már itt fejeztük be, akkor
0: folytassuk innen.
1: Akkor folytassuk tovább. Azt mondjam egy érdekességképpen még, hogy a Héber Bibliában, a kánonban a példabeszédek könyvét a Rút könyve követi, és nem lehet, hogy pont kapcsolódás van. Tehát a derékasszony leírása után nyomban a Rút könyve. Akár a Rút könyvét is ajánlhatnám, az még rövidebb és érdekes is lehet.
0: Hát köszönöm szépen, hogy segítettél összefoglalni ezt az utolsó fejezetét a példabeszédek könyvének. A 31. fejezetről beszélgettünk, és felfedezhetünk több mindent erről. Hálás vagyok, hogy itt voltál, és szeretettel visszavárlak a következő könyvnek a tanulmányozásakor. Még kiderül, hogy mi lesz az, melyik lesz az. Addig is viszont van egy új ötlet, de ezt majd elárulom a következőkben. Köszönöm, hogy itt voltál, és szeretettel visszavárlak.
1: Én is örvendek, köszönöm a lehetőséget, sok áldást.
0: Köszönjük szépen. Köszönöm önöknek, köszönöm nektek, fiatalok, hogy végigkövettétek nem csak a mai adást, hanem ezt a sorozatot, amely a példabeszédek könyvét vette célpontként, és ennek a tanulmányozását. Egy hosszú út volt, de tele volt sok bölcs tanítással, amely gazdagíthatja az életünket, hogyha komolyan vesszük őket. Egy meglepetésem is van számotokra, ugyebár az ifjúsági témáknak a sorozata folytatódik. Különböző fiatalok fognak ide eljárni a stúdióba, és saját élettapasztalataikról fognak beszélni nekünk, beszámolva arról, hogy mit éltek ők meg Istennel, hogy jutottak a hitre, a hit pontjára, és mindez idő alatt mit éreztek, mit éltek meg. Szeretettel visszavárok mindenkit, hiszen ez a sorozat hamarosan kezdését veszi, és hiszem azt, hogy nagyon sok mindent tudunk tanulni egymástól, a fiataloktól is, és sok érdekességet tudunk megismerni egymásról ennek keretén belül. Mindaddig én minden jót és Isten áldását kívánom a mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

0: Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadás sorozatát hallhatják. 10. előadás. Célegyenest.
1: Vas István verse. Via Appia. Látta-e Jézust Péter a Via Appia? Mennyi gyerek elképzelése, hogy hát, ha mégis járt ott a fehér úton, a holdsütésben, és mennyi kéte és talány, és aztán a könnyű magyarázat, hogy azt látta, amit belül látott, és egyre megy a Genezáret vagy a Via Appia, hiszen akkor is testileg, és akkor is azt a testet, amelyet mindnyájan úgy szerettek, hogy föl kellett támadnia. Quo vadis? Hová mély? Itt Rómában hova? Én mindig megértettem Péter eszét. Nem volt könnyű belátnia, hogy mégis meg kell halni Krisztusért. Nem volt elég. Meg aztán kezdte látni már, milyen a kezdeti gyülekezet. Igen, mi ismerjük a csontokat, meg az üregeket a Via Appián, az ügyetlen rajzokat a katakombák falán, a bárányt, meg a halat, a pásztor antik testén redőző hosszú keresztény új ruhát, meg az iparosok jeleit, a mozsarat, meg a kanalat, még láthatjuk a világtalan emeleteken és labirintusokon át mélyen a Via Appia alatt. De ő láthatta azt is, ami a katakombákon kívül maradt. És kezdte látni talán az életüket. És azt, hogy a földön nem csak meghalni, élni is lehet. És azt is, hogyan. De csont az van, és üreg az van. Hány sír volt? 100 000. Kívül a falakon. Ezeknek nem kellett az, ami belül volt, nem az a hatalom, nekik nem volt elég az a Róma, az ívek, oszlopok, az a világkeverék. Én pedig azt hittem, az volt a legszebb, s ha nem is a legjobb, de a legnagyobb, valami egyszer volt a nemes, valami majdnem végleges. És mégse kellett nekik, akik jöttek egyre többen a Via Appián, többnyire az apostolok lován, ahogy küldte őket a kelet, és a falak mögül is az elégedetlenek, a tétova és misztikus remények, az iparosok, a rab és szabad szegények, és mint ahogy tudva levő, volt köztük előkelő igazi római, bár legtöbb ilyen nő, s a falakat, az íveket, oszlopokat szét akarták porlasztani, mélyen a Via Appia alatt. Meg tudod érteni? És te hol álltál volna akkor, Carsiusom? És én? Bizony én se tudom. Mi minden történt a Via Appia? Régebben is azután. Hiszen itt állt az a 600 kereszt. Rajta a 600 rabszolgatest megfeszítetten, akkor még nem szerepelt az Isten a köztársaság korában. Nem úgy haltak meg, mint a hitükért elesettek a védtelenek, nem úgy, mint aki vértontani nem tud, nem akar. Ők verekedtek vadul és bátran. Melyik ügy volt a reménytelenebb, és melyik a bátrabb? Az elbukottakért bosszút álltak, ha nem is hamar, az auróra ágyúival, és akik győztek? Meghúznád-e a határvonalat a Via Appia fölött és a Via Appia alatt, kedves Carsiusom? Bizony, bizony. Keresztek jobbra-balra végig a Via Appián. Korán volt még, korán, a köztársaság idején. Még nem volt remény. Nem látszott még, hogy Róma elfajul, hogy mi a régi, mi az új. Nem voltak még túl dekadensek, s azt hiszem, az a város még virulensebb lehetett, mint ez a mai pénzvilág, mely Jézus után 2000 évvel Mammonhoz ereget még egyre új neonimát, s vonaglik érte a Via Veneton s a zsibárusok sikátorain át a legszentebb helyekig. De nekik mégse volt se szép, sem elég. Ezért kellett uraiknak keresztekkel szegélyezni a Via Appiát. És azt hiszed, a keresztjeiket nem őrzi a kereszt? Vagy azt hiszed, közülük senki sem maradt, aki ott lenne a többivel a Via Appia alatt? Nem, te sem hiszed azt. Vagy ha itt volnál, talán te elválasztanád a szívtől a májat és vesét, és megmondanád, melyik az igazi hit, és mi a merő anyagelvűség. Quo vadis, Domine? Ma is ezt visszhangozza Róma dzsungele, ahogy egymásra épült rétegeken, és egymásnak felelő ezredéveken át összegabajodott. Vagy jobb lett volna, ha hagyják úgy, ahogy volt, azt gondolod? De nekik nem kellettek az ívek, oszlopok, és ha Róma sem élte túl a végzetet, mi lehet, ami végleges? Mert akármit látott Péter a Via Appián, mindig keresztezi utunkat a teremtő hiány, és megcsúfolja Péter földhöz ragadt eszét, amelyet úgy megértek, és vele az enyémet, bár berzenkednek józan érvei, és oly nehéz megérteni, hogy nem volt elég, hogy nem lesz elég, hogy mindig új útra küld, a még és újra még. S ha egyszer szembe jön veled, te is már tudva kérdezed, hová mi?
2: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mai alkalommal Filippiekhez és a hozzánk írt levélből egy szakaszt fogunk tanulmányozni, amit bevezetőül elolvasok. Nagyon közismert ige szakasz, mégis szeretném, hogyha úgy kezdenénk ezt az ige tanulmányt, hogy elolvassuk a szöveget. Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelének harmadik fejezetéből a 12-től 21. versig terjedő szakaszt. Így szól itt az ige. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem. De egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának, a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd az Isten néktek ellenben, amire eljutottatok, a szerint járjunk. Legyetek követőin testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk néktek. Mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom néktek, hogy ők a Krisztus keresztjének az ellenségei. Az ő végük kárhozat, a hasuk az istenük, és azzal dicsekednek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Eddig az ige. Filippi levélnek ez a szakasza, az előző is, és ez a szakasz is, az egész harmadik fejezet lényegében egy vitaírat. Pál szívéhez közel van ez a gyülekezet. És minden gyülekezet életében szükségszerűen jönnek olyan tévtanítók, szakadárok, olyan emberek, akik valahol a Krisztus és az ember egységét megrontják. Nem az az igazi baj, hogyha ember és ember szembe kerül egymással, mert itt könnyen lehet kibékülni. Az igazi baj mindig a gyülekezet életében az, hogyha a Krisztus és az ember, a Krisztus és az ő teste, a közösség meghasonlik egymással. És ennek a meghasonlásnak mindig van egy jól követhető receptje. Krisztus testében meghasonlást nem az elgyengülő, lemorzsolódó, hitben meggyengülő tagok okoznak igazán. A Krisztusban való meggyengülés az mindig úgy következik be, hogy vannak olyan emberek, akik elhiszik azt az újra és újra megismétlődő tévedést az egyházban, hogy én nekem van egy külön utam, vagy van egy különb utam az Úrhoz. Én nekem vannak olyan teljesítményeim, amelyek közelebb visznek engem Krisztushoz. Úgy lehetne ezt egyszerűen mondani, elhiszem magamról, hogy én élhívő vagyok. Voltak régen élmunkások, vannak ilyen szuper keresztények, akik élhívők. És abban a pillanatban történik valami. Közben jön az, ami minden Istennel kapcsolatba jutó embernek a nagy-nagy kísértése, hogy úgy gondolom, hogy az én üdvösségem az egy közös munka. Én is csinálok egy kicsit, és Isten is csinál egy kicsit érte. Persze, ugye a nagyobb részt Isten csinálja, Jézus Krisztus által, de hát Jézus Krisztus megváltása azért az enyém, Jézus Krisztus megváltása azért lesz hatékony az én életemben, mert én valamilyen teljesítményt fel tudok mutatni. Ez volt azoknak a farizeusi tévtanítóknak a tanítása, akik a filippi gyülekezetbe és az összes keresztény gyülekezetbe megjelentek. Ezek az emberek azt mondták, hogy igen, most már hogy ti keresztények lettetek, igenis szükség van arra, hogy a Biblia alapján, ugye ez a Biblia akkor még csak az Ószövetség volt, ezt és ezt cselekedjétek, így és így és így tegyetek. Mert hogyha ezt megteszitek, vagy ha ezt nem teszitek meg, akkor ez az üdvösség szempontjából hogy is lesz? Ez első pillanatra egy nagyon szimpatikus álláspont, nem? Első pillanatra lehet mondani, hogy de jó, hogy nem csak fekve ki kell mondani a szót, nem csak arról van kérem szépen szó, hogy mi azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk, és nem történik semmi, hanem a mi kereszténységünk mellé felsorakoztatjuk a mi érdemeinket. Az egész keresztény teológiában, nem csak a 20. században, ez újra és újra megjelenik. Középkori skolasztikusok kezdtek arról beszélni, hogy igen, az embernek vannak érdemszerző jó cselekedetei, ezek az érdemszerző jó cselekedetek, így mondták, hitbirtokot képeznek, ennek a hitbirtoknak az ura, az egyház vezetője, a római pápa, és ezt a hitbirtokot szét lehet osztani megfelelő ellenérték ellenében a bucsukon. És emiatt robbant ki az egész reformáció. Mert amelyik pillanatban az én érdemem oda kerül az Isten cselekedete mellé, akkor nem egyszerűen egy hamis tanításról van szó, természetesen az is ez, hanem ennek a hamis tanításnak mindig az a következménye, hogy megbomlik a kereszténység egysége. Elsősorban nem egymással az a következmény. Az első probléma az, hogy megbomlik a kereszténység egysége Krisztussal. Krisztus és az ember, Krisztus és én csak úgy járhatunk együtt, ha bennem az az indulat van, ami volt a Krisztus Jézusban, ha bennem lényegében a krisztusi ember megszületik. Azért is veszélyes ezeknek a tévtanítóknak a tanítása, mert általában nem csak egy véglet van. És Sátánnak teljesen mindegy, hogy én az út jobboldali árkába bukfencezek bele, vagy a baloldali szakadékon megyek ki. A másik véglet az az, ha nem az érdememért, hanem egyedül Krisztus érdemért üdvözülök, akkor lényegében Jézusnak nem kell, hogy semmiféle következménye legyen az ő kereszthalálának az én életemben, csak annyi kell, hogy elmenjek, meggyónjam az én bűneimet, azt mondom, én bűnös vagyok, és ugyanúgy folytassam tovább, ahogy addig. Az istentiszteleti szokások azok, amik megtisztítanak. Nagyon érdekes, hogy kezdettől fogva ez a kettő mindig együtt volt. A Filippi levél magyarázói régen vitatkoznak arról, hogy ezek a tévtanítók, akik megjelennek, ehhez a csoporthoz, vagy ahhoz a csoporthoz tartoznak. Én azok közé tartozom, sok mindenki mással, ezt nem én találtam ki, hogy mind a két fajtája ennek a tévtanításnak megjelenik. Minden gyülekezetben vannak olyanok, akik inkább a törvényeskedők táborába tartoznak, és vannak olyanok, akik azt mondják, hát mindegy, majd csak üdvözülünk valahogy, nem csinálunk semmit. A mai kereszténységben is így van ez. És amiért, ami Krisztussal való kapcsolatunk meggyengül, ennek az a következménye, hogy az egymással való kapcsolatunk is gyengül, és ennek az a következménye, hogy pontosan azok a helyzetek, állapotok állnak be, ami a Filippi gyülekezetben is beállt. Ebben a vitaveszédben, lényegében ebben a kérdésben akar rendet teremteni az apostol. Ezek a tévtanítók azt mondják, hogy a mi erőfeszítéseink nyomán miénk az üdvösség. De mit mondunk mi? És ezt nem lehet eléggé sokszor ismételni. Hívő ember az más beállítottságú. Az üdvösségünk biztosítéka Krisztus, aki elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk, azért, hogy ne hagyjon bennünket úgy, ahogy vagyunk, hanem mássá tegyen. De hogy tesz mássá? Valami önképzőkörbe iratkozunk be, és leszokunk sorba a bűnről. Nagyon sok ilyen ember van, aki úgy gondolja, hogy a bűnről le kell szokni. Sok embert szoktattam le a dohányzásról, sok ember így gondolkodik, korábban még voltak olyan leszoktató eljárások is, amelyek ezt követték, hogy hát, hogyha valaki naponta 40 cigarettát szív, akkor próbálja ezt 20-ra csökkenteni, aztán van olyan, aki felibe vágta a cigarettát, stb. Nem, így nem lehet leszokni a dohányzásra. A bűnről se lehet így leszokni, hogy egyre kisebb bűnöket követek el, és hogy szépen-szépen kinevelem magam a bűnből. A bűnből nem lehet az embernek önmagát kinevelni. A bűnnel szembe kell fordulni. És Jézus engem épp azért fogad el bűnösként, hogy megszabadítson a bűn uralmától, attól az uralomtól, amivel a bűn uralkodik én rajta. Ettől én saját belátásom szerint nem tudok megszabadulni. Nem tudom az én életemet újra és újra úgy irányítani, hogy én ne vétkezzek. Mert a bűn az mindig erősebb, mint én. Ezért mondja az apostol, hogy a sátán, mint ordító oroszlán szerte jár, az oroszlán erősebb, mint én. De azért nem esem kétségbe, mert Jézus Krisztus úgy, ahogy vagyok, elfogad, és Jézus Krisztus erősebb, mint az én bűnöm. És éppen ezért, ha most tovább gondolkodunk, ezzel nem akarja könnyelművé tenni az életünket Jézus Krisztus, hanem Jézus éppen azt akarja, hogy én felszabaduljak az ő szolgálatára. Na hát akkor szerzetes rendbe kell vonulnom? Mert Jézus csak ott lehet szolgálni? Én nem hiszem. Jézust ott kell szolgálni, ahol élünk. Nagyon érdekes, még azok a szerzetes rendek maradtak meg hosszan, amelyek megtalálták a világba visszavezető utat. Tudnélik, a keresztény élet egy kétütemű motor. Úgy, ahogy vagyok, bűnösen elmegyek Jézushoz, Jézus leveszi rólam a terhet, és azt mondja, hogy nem kell többé vétkezned, a bűnödnél én erősebb vagyok, és ez a Jézus Krisztus visszaküld ugyanoda, ahova jöttem, a világba, az emberek közé. A világidegen kereszténység az értelmetlen kereszténység. Ha valakinek nincs küldetése, akkor az az ember teljesen reménytelen. Jézusnak én azért vagyok fontos, és Jézus Krisztus azért fontos az én számomra, mert nekem dolgom van itt a földön. Jézus visszaküld engem oda, ahol vagyok, a munkahelyemre, a családomba, abba a társadalmi mikrokörnyezetbe, mondhatjuk, ahol élem az életem. Nekem nem csak hivatásom van, hogy Jézus Krisztus elhív engem, hanem nekem van küldetésem is. És aki hivatásról beszél, és a hivatás az az, hogy én elmegyek Jézus Krisztushoz, annak kell, hogy beszél, az kell, hogy beszéljen a küldetésről is, hogy Jézus Krisztus visszaküld az ő üzenetével az emberek közé. Mert ha én nem megyek vissza az úton, oda, ahonnan Jézus kihívott engem, akkor értelmetlen az élete. És pontosan ez az, amit nem értünk. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy úgy lehetek szent, meg úgy lehetek majd a mennyre alkalmas, hogy itt a földön beiratkozom valami egyház nevű önképző körbe, és ezen az egyház nevű önképző körbe leszoktatom magam a bűnről. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy templomba járni az lényegében nem más, mint egy bűnleszoktató tanfolyam. Ez egy óriási tévedés. A bűnről nem lehet leszokni. A bűneimmel együtt el kell menni Krisztushoz. Krisztus leveszi rólam ezt a terhet, és megmutatja a másik embert. Azt a másik embert, aki rám szorul, pontosan nem is rám, rászorul Krisztusra. És Krisztus engem, mint bűnös embert felhasznál arra, hogy én legyek az ő simogató tenyere, én legyek az, aki valamit tesz a másikért Krisztus nevében. Ez a két üteme van a keresztény életnek. Aki ezt nem ismeri, az nem érti a keresztény élet lényegét. Jézus nem csak ki akar menteni valahonnan bennünket, hanem ahonnan kimentett, oda vissza akar küldeni bennünket valami mással, valami többel. Jézus ezt úgy mondta, hogy ti vagytok a föld sói. A sót nem csak egyszerűen a sótartóba kell gyűjteni, hanem a sótartóba azért van a só, hogy a sótartóból bekerüljön az ételbe, mert csak az ételbe érték a só. Ott óv meg a romlástól, ott ad ízt. És itt két veszély van. A só meg ízetlenülhet, és az ízetlen sóval nem lehet érni semmit. Ha én nem megyek Jézushoz, és nem élem át az első ütemet, hogy Jézus leveszi az én bűneimet, felszabadít az ő szolgálatára engem, akkor én hiába maradok ott, nem fogok ízesíteni, nem? Egy leszek a masszából, az ilyen megízetlenült só, Jézus szavai szerint nem jó semmire, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek, nem? De van egy másik kísértés is, hogy elmegyek Jézus Krisztushoz, ő megszabadít az én bűneimtől, és ez a szabadulás nem lesz nyilvánvaló, és nem lesz értelmes, ha én nem kerülök vissza, mint só a levesbe, nem? Nem kezdem ízesíteni az emberek életét. Beszorultam a sótartóba. Mind a kettő a kereszténység életében, az egész egyház történelmen keresztül végigkísérhető. Nézzük ezek után, ezeknek az előrebocsájtás után, mint tulajdonképpen ennek az egész szakasznak a háttere, a tartalma, az, hogy miről van szó. Az előző szakaszban ugye elmondta Pál azt, hogy a maga erejében bízó ember megszégyenül, és mennyire értelmetlen ez. Elmondta, hogy ő neki lenne mivel dicsekedni a farizeusi tanítók mellett, hogy ő ez is, meg ez is, meg ez is, meg ilyen is voltam, meg ilyen is voltam, de mindez kár és szemét. És most arról beszél egy példával, a saját életén keresztül, hogy mit jelent ez a két ütemű motor státusz, amit én így mondtam el, hogy Krisztushoz megyek, és elmegyek szolgálni ő neki. Filippieknek a görög ember számára egy nagyon kedves példát mond, a sportoló példáját. A sportolóét, aki ott van a versenyen. És Pál azt mondja, hogy mi keresztény emberek mindnyájan olyanok vagyunk, mint egy futó, mint egy versenyző. Ott vagyunk a pályán. Azok a keresztények, ezt idézőjelben mondom, akik az érdemeikre hivatkoznak, azok szereptévesztésben vannak. Pál azt mondja, hogy mi ott vagyunk a pályán, és nem mintha már elértem volna mindezt, vagy a célnál volnék, mondja Pál. Én nem tökéletes ember vagyok, aki már befutott a célba, akinek az életében már minden rendben van, akinek az életében már minden szép és nagyon jó, és csak azt kell mondani, hogy ide figyeljetek emberek, nézzetek meg engem, és másoljatok le engem, mert olyannak kell mindenkinek lenni, mint én. Klónozni nem lehet keresztényt. Párról se lehetne klónozni keresztényt. Különben embert se lehet klónozni, ezt régen tudjuk. Megkérdezik, hogy honnan tudjuk ezt a régen. De nagyon érdekes, hogy a klónozás az régen ismert valami. Az egypétélyű ikrek lényegében az emberi szervezetben éppen olyan eljárással készültek, mint a klónozás. És én ismerek, most hirtelen 3 egypétélyű ikerpárt ismerek. Nagyon hasonlítanak egymásra, szinte megszólalásig külsőre. Össze lehet őket keverni. Természetükben, gondolkodási módjukban viszont egészen másak. Klónozni nem lehet embert. Ez csak a materialista fejű ember gondolja, aki azt gondolja, hogy az ember az az anyagi összetevő, ami bennem van. Most ugye még ezt megszokták pótolni, hogy a génjeink. Igen, ám csak a géneikről is kellene tudni, hogy azok diszpozíciók, azok lehetőségek, így mondanám magyarul. Lehetőségek. Az egész emberi életünk egy lehetőség sor. És a kereszténység is ilyen. Két egyforma fűszál nincs a mezőn. Két egyforma falevél nincs ezen a világon, ha csak nem műanyagból csinálják. Feri bácsi rózsáit. De még azok se tudnak egyformák lenni. Ezt a világot Isten a különbözőségre építette fel. A kereszténység az nem utánzás, hanem a kereszténység az egy versenyfutás. Miért izgalmasak a versenyek? Két egyforma futballmeccs nincs, nem? Még mondjuk egy olyan valami, hogy 100 méteres síkfutás, ami egy rövid táv és gyorsan lezajlik. Két egyforma verseny nincs. Miért? Mert mi emberek pillanatról pillanatra másak vagyunk. Két keresztény sincs egyforma. Mi nem a célba vagyunk, mi a pályán futunk. És azt mondja itt az apostol, hogy ő nem mondja azt, hogy elérte már, vagy a célnál volnék, hanem valami mást mond. És itt van egy kulcsszó, hogy igyekszem, hogy meg is ragadjam azt a lehetőséget, azt a célt, hogy én ott vagyok a versenypályán. Meg is ragadjam azt, hogy Krisztus engem elhívott, versenypályára állított, én elmentem Jézus Krisztushoz, és Jézus Krisztus elküldött. Itt nem azt mondja az apostol, hogy hát igen, így szerénykedve, hogy meg én is bűnös vagyok, hogyha nem vigyázok, hát azért még azért én nem vagyok ott, de azért jobb vagyok, mint ti. Nem erről van szó. Most nem a bűneiről van szó, hanem arról van szó. Engem elhívott Krisztus. És versenypályára állított. És én még nem vagyok a célban. Isten tudja, hogy az én életemben még sok mindennek történni kell. De én nem önképzéssel foglalkozom, lelkizek. Sok ember így megpróbálja önmagába a jó lelkületet előállítani. Nincs borzalmasabb, mint ez a konzerv jó lelkület. Az embernek borsozik tőle a háta. Hanem Jézus Krisztus azt mondja, hogy téged elküldtelek, neked van dolgod. És miközben a munkádat, a dolgodat végzed, a küldetésedet végzed, aközben én gondoskodom arról, hogy azt, ami meghiúsítja ezt a küldetést, ami tönkre teheti a te küldetésedet, ami veszélyezteti a küldetésedet, a te bűnödet, én újra és újra elveszem. Nagyon sokszor úgy, hogy szembesítem veled. Nagyon sokszor úgy, hogy neki mész a falnak. De én az elkezdett bizodalmadat, ha megőrzöd, biztosan célba vezetlek. Mert én azt akarom, hogy az az indulat legyen benned is, ami volt a Krisztus Jézusban. Ezért mondja az apostol, hogy megragadott a Jézus Krisztus engem, és én is megragadom azt a lehetőséget, hogy Jézus Krisztusban menjek. Kereszténynek lenni nem a gyülekezetben, nem a templomban, nem álmainkban vagy álmodozásainkban kell,

Hivatás alatt én azt értem, hogy Jézushoz menni, és ez újra és újra kell, nem csak egyszer egy életbe. Naponta elmegyek erőért Jézushoz, de ez az erő csak úgy lesz az enyém, hogyha naponta elmegyek az ő követségébe, nem? Hogy lesz erős a karom? Elhatároznám, hogy na, én mondjuk súlydobó akarok lenni. Jobb kezemmel majd a súlygolyót messze fogom lökni. Ezért előveszek egy csomó könyvet, és kitanulmányozom, hogy hogy kell súlyt lökni. Korrepetálásra járok, hogy pontosan le tudjak vizsgázni a súlylökésből. És hogy erő is legyen a karomba, ezért felkötözöm a karomat, hogy nehogy véletlenül valamit csinálja. Pihentetem a karomat. Rájövünk arra, hogy mi keresztények nagyon sokszor így akarjuk. Szeretnénk egy olyan keresztényt, hogy ilyen jó nagy feje legyen, amiben minden ismeret benne van, nagy vízfeje, és ilyen gyufaszálnyi kicsi kis keze meg lába. Hogy elméletileg itt rendben legyen. Na, még ugye a lelkesedés is fontos, ezért ilyen jó nagy szíve legyen, csak ne legyen keze meg lába. Pál nem ezt a képet használja. Pál azt mondja, mi versenypályán futunk. Miért? Mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Én jártam Jézusnál, és amióta Jézusnál jártam, én nem tudok nyugodtan otthon maradni. Nem tudok ábrándozni az új Jeruzsálemről. Pál kiváló teológus volt, nem tudta azt mondani, hogy én majd spekulálok, hogy hogy lehet a zsidóságot összeegyeztetni a kereszténységgel. Majd én spekulálok, hogy majd így, meg úgy, meg ezt, meg azt, hogyan lehetne majd a tudatlan gyülekezeti tagoknak elmagyarázni. Majd én menedzselem a missziót. Nem ezt mondja Pál. Azt mondja, hogy engem Krisztus megragadott, és ezért én nem tudok nyugton maradni. Én Krisztusért járok követségben, fogalmaz máshol. És nézzük meg Pálnak az életét. Én többször említettem, hogy Pál útjainak a nagyobb részét mondjuk, így végigjártam 3 hétig busszal, éjjel-nappal buszoztuk. És akkor Olaszországba jöttünk haza, tudom, 2 másik kollégámmal, felültünk a vonatra, és én nagyon szerettem volna látni a Pó völgyét, de semmit nem láttam, mert elsötétedett előttem a világ. Én ájulásig aludtam a határon rázott fel 2 vámos, hogy adjam az útlevelemet, azt se tudtam, hogy hol vagyok hirtelen. Pedig én kényelmes, légkondicionált busszal utaztam. Gondoljuk el, ez az ember gyalog. Mi adott ennek az embernek erőt? Ez az ember keresztény volt, vagyis Krisztus megragadta. Mert a cselekedetek nélküli hit, az valóság nélküli hit. És itt a baj, olvasjuk csak tovább. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elérte. Ti tökéletesek, akik úgy gondoljátok, hogy ti már a lelki élet Himaláján vagytok. És minden reggel nézitek, hogy mikor nő ki a mennybe röppenő szárnyatok. Vegyétek figyelembe, én nem gondolom már, hogy tökéletes volnék. Hát még nem ért véget az út. Az én életem Isten kezében van, én nem érek rá önképezni magamat. Én nem készítgetem magamat az üdvösségre, nem suvickolom úgy a lelki cipőmet, hogy a mennyei kapun, amikor bemegyek, akkor egy por szem se legyen rajta. Én csak Krisztus követségébe járok. Mert ez a biztos út. Krisztus van velem az úton. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek.

Most ennél nagyon lényeges. Mi miért nem tesszük azt, amit Pál? Az egyik baj, hogy mi elkezdünk hátrafele tekingetni. És itt van az igazi nagy probléma. Azt mondja ez az ige, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfeledve, amik pedig előttem vannak, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhivatásának a Jézus Krisztusban adott jutalmáért. Tehát Istennek van egy elhivatása, ami Jézus Krisztusban küldetésé válik, és az út végén van a jutalom. Figyeljük meg, hogy ez mennyire más, mint ahogy mi hiszünk. Ez a keresztény önképzőkörösdi, hogy így mondjam, mindig kicsikét jobba leszek, és javítgatom magam, eltereli a figyelmet Jézus munkájáról. Hogy dolgozik Jézus? Hát úgy, hogy munkába küld. Most én rendszerint lusta vagyok elmenni a munkába, és várom, hogy Jézus Krisztus a fotelbe ülve elvégezze rajtam a munkát. És ez így nem megy. Csak célegyenes neki dőlve. És amelyik pillanatban beülök a fotelba, mindig a múlt jut az eszembe. És kezdem nézni az emberi eseményeket. Most következik ennek a szakasznak egy nagyon érdekes ennek a bibliai szakasznak egy nagyon érdekes része. Úgy kezdődik a 15. vers, akik tehát tökéletesek vagyunk. Sajnos ilyenkor mindig sajnálom, hogy nem lehet a görög szöveget nagyon pontosan lefordítani, ennek van egy oka. Ez a görög ige szerkezet. Sok mindent el lehet mondani a görög ige szerkezettel, amit csak körülírással lehetne elmondani. Én legszívesebben úgy fordítanám ezt a verset, nagyon pontosan megnéztem délután is még egyszer, már én erről írtam egyszer, meg tanítottam, vagy 15-ször Filippi levelet, írtam erről többet, hogy itt a tökéleteseket idézőjelbe tenném. Úgy lehetne fordítani ezt az ige szerkezetet, mi, akikről úgy tűnik, hogy tökéletesek vagyunk. Ez egy kicsit parafrázis, de ez a tartalma annak a nagyon különös, nagyon bonyolult ige szerkezetnek, ami itt van. Pál azt mondja, hogy na jó, most nézzük meg. Ha mi azt mondjátok, hogy különbek vagyunk a világnál, én nem mondom, mert én nem mondom, hogy elértem volna, vagy tökéletes volnék, akkor mi miben vagyunk tökéletesek? Sok ember azt mondja, igen, hát most a Szigetét azt mondja, hogy nem lehetünk tökéletesek, a Hegyi Beszédben is viszont van egy ilyen igaz, Jézus mondta, hogy legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok is tökéletes. Mi ez, hogy tökéletes? Ha Pál azt mondja, hogy ő nem hiszi, hogy elérte volna, és ő tökéletes lenne, akkor senki nem fog üdvözülni, senki nem lesz így tökéletes? Vagy mi ez a tökéletes? Mondok egy kis példát, és akkor rögtön érthető lesz, hogy itt miről van szó. Van egy család. Van egy egyetemista fiú, és van egy első osztályos fiú. És van egy első gimnazista fiú, mondjuk legyen három fiú, mint ahogy nálunk volt. Az egyetemista fiú hazahoz egy közepes bizonyítványt. A gimnazista fiú hazahoz egy jó rendű bizonyítványt, és az első elemista hazahoz egy színkitűnő bizonyítványt.
Tudom, hogy ez ma lehetetlen, az első ellenistákat nem osztályozzák, de mondjuk ez még a régi világban volt. A három közül melyik a tökéletes? Melyik tanult tökéletesen? A kicsi, nem? Nem vitás? Na, hát a gimnazista is, meg az egyetemista is nagyságrendekkel többet tud, nem? Vagy egy más példával. Van egy szálgyufa. Ennek a szálgyufának a faanyaga tökéletes, nincs benne csomó. A gyújtófej rajta nagyszerű. Ha végighúzom a doboz oldalán, rögtön lángra lobban, és a gyújtószál is meggyullad. Azt mondom, hogy ez a szálgyufa tökéletes. És van mondjuk egy kompjúter. Ebben a kompjúterben csak egyetlen egy ellenállással van valami probléma. Melyik a tökéletes? Szálgyufa, nem? Mi ennek a példának a lényege? Mit vár Krisztus én tőle? Hogy büntelen szent legyek, olyan, mint a szent angyalok. És itt a gyülekezetben az angyalszárnak suhogása hallatszódjon mindig, nem pedig a vénasszonyok susogása, szoktam volt mondani. Mi az Isten célja? Úgy lehet mondani a tökéletesség bibliai fogalmát, úgy lehet mondani a bibliai tökéletesség fogalmát, hogy a nekem adott lehetőséget kihasználni maximálisan. Isten nem teljesítményt vár tőlem, hanem Isten lehetőséget teremt. Ha ma nekem azt a lehetőséget adta, hogy én eljöhettem a Székely Bertalan utcába prédikálni, ha nekem azt a lehetőséget adta, hogy ma én a szomszédasszonyomat megvigasztalhattam, mert van valami fájdalma, ha én nekem azt a lehetőséget adta, hogy én valakinek kicsit segíthettem, ha nekem azt a lehetőséget adta, hogy egy öregnek átadjam a helyem a buszon, ez már nagyon kiment a divatból, ha én kaptam valami kicsi lehetőséget, hogy tegyek a másikért, akkor emögött nekem egy, meg kell látnom Jézust, nem? Amennyivel megcselekedtétek egyel a legkisebb atyámfiai közül velem cselekedtétek, mondja Jézus, Máté Evangélium a 25. fejezetében. És meg kell ragadnom a lehetőséget, ez a tökéletesség. Tökéletesség nem cél, Pál azt mondja, nem hiszem, hogy már célba értem volna. Egy kicsit úgy gúnyorosan oda mondja ezeknek az embereknek ebben az igében, hogy mi tökéletesek, ugye? És nézzük meg, hogy mit mond ezekről a tökéletesekről. Így gondolkozzunk, ha valamit másképpen gondoltok, az kijelenti majd néketek az Isten, ellenben amire eljutottunk, az szerint járjon. Az, amit én most mondtam, nem? Mi, akik azt mondjuk, hogy igen, hát mi odaadtuk az életünket Jézus Krisztusnak, mi tökéletesek vagyunk. Úgy gondolkodjatok, hogy amire rájöttetek, amire rávezetett az Isten, azt csináljátok meg a gyakorlati életet. Az Isten igazságának rengeteg prédikátora van, nagyon kevés követője. Minden korban így volt. Ha valakinek elköl magyar, elmagyarázzuk. Ha valakinek megmondjuk. De amire eljutottatok, mondja az Úr, azt tegyétek. Mert azt is mondja, hogy ha valamit nem tudtok, abból nincsen semmi baj, majd az Isten elvezet benneteket. Nem a tudatlansággal van a baj, hanem a baj ott van, hogy a tudott dolgokat nem követitek. A tökéletesség az nem azt jelenti, hogy mindent tudok, és mindent meg is csinálok.
tökéletesség azt se jelenti, hogy nagyon sokat tudok, és egy kicsit megcsinálok. A tökéletesség azt jelenti, hogy amire elvezetett az Isten, azt a lehetőséget megragadjátok. Én hiszem azt, hogy Isten népének a legnagyobb bűne az nem az, hogy ilyen meg olyan meg amolyan botlások, tévedések, bűnök, szándékos vagy szándéktalan bűnök előfordulnak. Az Isten népének a legnagyobb bűne az, hogy Isten lehetőségeket teremt, és a nép nem csinálja meg. Csodára vár, sült galambra. Mert azt gondoljuk, a hit az sült galambvárás jelent. Ez a legnagyobb bűnük. És itt ezt mondja az apostol, nem? Még egyszer elolvasom, hogy nézzétek. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. Ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd az Isten néktek, ellenben amire eljutottunk, aszerint járjunk. És most nem az következik, hogy Pál azt mondja itt a filippieknek, na látjátok, így kellene csinálni, mert így, hanem azt mondja, legyetek követőim, testvéreim. Azt mondja, én járok elől. Nem úgy mondja, hogy legyetek követőim, hogy én vagyok az etalon, hanem én célegyenest futok, gyertek utánam, csináljuk együtt. Legyetek a követőim. Nem azt mondja, hogy én majd megmondok mindent, mert én vagyok a főokos köztetek, hanem engem megragadott Krisztus, és én Krisztus után elindultam, gyertek utána. Ti is csináljátok. És azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogy mi példát adtunk néktek. Mert sokan élnek másképpen is. És elmondja azt, hogy igen, hát a kereszténységet lehet másképp is élni. Figyeljük meg, hogy ezeken a másképpen élőknek van 4 jellem tulajdonságuk. Azt mondja itt Pál, hogy pedig sírva mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének az ellenségei. Na, hogyan ellenségei ezek a másképpen élők a Krisztus keresztjének? És azt mondja, sírva mondom néktek. Az ő végük a kárhozat. Ez az első. Nem Krisztus országa áll előttük, hanem rohannak a semmibe. Azután a hasuk az Istenük, a has az a tisztátalan ösztönöknek a szimbóluma volt, azután a harmadik, azzal dicsekeznek, amit gyaláznak, és a negyedik pedig, földi dolgokkal törődnek. Hát, ha elmennénk látleletet vetetni a 20. századi kereszténységről, ez az. Miért? Mert a hivatásunkat nem követi a küldetésünk. És ezért eltűnik a legfontosabb, a mennyei polgárjogunk. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus is, Úr Jézust is várjuk üdvözítőjül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vett mindeneket. Hiszük azt, hogy mi a mennyei polgárjogunk szerint kell, hogy éljünk ezen a földön? Ha szerint élünk, élsz a mennyei polgárjogoddal. Azután, hiszed azt, hogy Krisztus követése megváltoztatja az életünket? Látszik-e ez rajtunk? Aztán, hiszed azt, hogy Isten ereje a világ kormányzója? Ural bennünket ez az erő? Vagy mi akarjuk ezt az erőt uralni? Mert ez a reális keresztény élet alapja.
itt befejezem. Pál nem egy szép ideát rajzol a kereszténységről. Nem azt akarja elhitetni, hogy össze kell válogatni a világon a tökéletes embereket, és ebből lesz a kereszténység. Nem. Keresztény az az ember, akit Krisztus hív, és megy. És az bizonyítja, hogy Krisztusnál voltam, hogy van hivatásom, hogy elmegyek. Mert a hivatás csak akkor él, ha van küldetésem. És a küldetésed tere, az pontosan ott van, ahol élsz. Családodban, a munkahelyeden, az emberek között, a villamoson, az autóbuszon, a metrón, ott, ahol vagy. Visszük-e a Krisztust? Így lesz bennünk az az indulat, ami a Krisztus Jézusban volt. Segítsen ehhez Isten bennünket. Amen.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasság.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben.

Náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

0: 106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik. és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!
1: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mindörökké. Amen. Szívem egész melegével köszöntöm mindazokat, akik szorgos és fontos elfoglaltságuk mellett is időt vettetek, hogy a képernyők előtt ez alkalommal is Istennek drága ígéjét, a Bibliát tanulmányozzuk együtt. Isten áldjon titeket, és keresztényi szeretettel kívánok mindenkinek békességet Istentől. Tovább folytatjuk az ősrégi történet mai tanulságai sorozatunkat, azt a Biblia magyarázatot, amelyet Jónás próféta könyve alapján tűztünk ki célul. Ma eljutottuk a negyedik tanulmányunkhoz. A negyedik tanulmányunknak címét így fogalmazhatnánk meg. Egy különös fogda tanulságai. Hogy mi ez a különös fogda? És melyek azok az evangéliumi tanítások, amelyek éppen ma és éppen ránk vonatkozóak, hallgassuk meg figyelemmel. A történet így szól. Jónás próféta könyve második része első versétől. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És lőn Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. És könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából. És mondá, nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgata engem. A Seol torkából sikalték, és meghallád az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondám, elvettettem a te szemeid elől, vaj, ha láthatnám még szentséget templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hínár szövődött fejemre. A hegyek aljáig süllyedtem alá, bezárodtak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted éltemet a múlásból, ó Uram, Istenem. Eddig az Istennek ígéje. És hogy ezt a történelmi képet, ezt a bibliai igazságot milyen szépen és milyen szívhez szólóan és milyen megrendítően állítja elénk nagy költőnk Babits Mihály, azt hallgassuk meg figyelemmel.
2: És így jutott a szönnét belsejébe, vakringások eleven bölcsejébe, és lakozik 3 nap, 3 éjjel a Cet hasában, hol éjfél a déllel egyforma volt. Csupán a gondolatnak égre kígyózó lángjai gyulladtak, mint fulladt mélyből pincetűz, ha támad, és könyörgen Jónás az ő urának a halból.
1: Jónáson végrehajtották az ítéletet. A tengerbe vetették. A tenger kisímult, és a hajó nyugodtan, biztonságosan siklott tovább az utasaival, a pogány emberekkel. Akik viszont nagy félelemmel kezdték félni az urat. Kedves hallgatóim, ez ennek az ígerésznek egyik sarkalatos evangéliumi mondani valója. Amikor az ember, aki addig nem ismerte Istent, nem tudott róla, de kapcsolatba jön vele, valamilyen eseménynek folytán, és az ő lelkében félni kezdi az Istent. Ezek az emberek is most már áldozatot mutattak be az igaz Istennek, és fogadalmakat tettek Jónás Istenének. Nagy dolog, testvéreim, elfordultak a bálvány istenektől. És Jónás az igaz Istennek szolgálja, még mindig úgy tűnik, semmit nem tanult. Igen, ma is megismétlődhetik ez a történet, hogy a világ buzgóbbnak bizonyul, imádságosabb szívűnek bizonyul, mint mi keresztények. Ez történt azon az emlékezetes napon, a viharzó tengeren, amikor Jónást a saját kérésére tengerbe vetették. De az Úr, aki a tengert is teremtette, Jónástól sem feledkezett meg. Hiszen ő nem azt akarta, hogy a próféta élete árán szabaduljon megbízatásától, az üzenettől, annak hirdetésétől. Ezért olvastuk, ekkor egy halat rendelt oda az Úr, hogy nyelje le Jónást. És így volt Jónás a hal gyomrában 3 nap és 3 éjjel. Kedves testvéreim, nagyon jellegzetes ez a jónási helyzet. Isten kegyelme Jónáson egy jellegzetesen isteni bizonytalan biztosíték volt. Isten megoldása ott és akkor Jónás számára a hal gyomra volt. Bennünket is. Sokszor ilyen csodával határos módon. Egy kisebb nagy baj által Isten megóv egy nagyobb bajtól, sokszor egy tragédiától. És mi készek vagyunk zúgolódni azért a kis bajért, kelemetlenségért, amely ért. Nem nyílnak meg szemeink, hogy meglássuk, hogy ezzel a kisebb nehézséggel Isten milyen nagy tragédiától védett meg, óvott meg bennünket. Mert a hal gyomra az ember számára nem megoldás. Ezért ez a csoda is, mint minden olyan eset, ahol Isten túllépi a természet megszokott rendjét, törvényszerűségét, ez a hitnek a csodája. Ezért csodálatos dolog a hit, kedves keresztény testvéreim. mert hitáltal olyan dolgok történnek velünk és általunk, amelyekben Isten túllépi a természeti törvények határait, és így születik meg a csoda az ember életében, vagy az ember életéért. Megkeressük itt a választ arra, mert nem ez itt a kérdés, hogyan élhetett egy ember 3 nap és 3 éjjel a Cethal gyomrában. Aki csak ezt keresi, az nagyon keveset keres, és az nagyon keveset értett meg az isteni íge kijelentéséből. Először is Istennél semmi sem lehetetlen. Másodszor pedig, annyi példa van erre a tengeri feljegyzések között, hogy valóban megtörtént, hogy így hatalmas halak által elnyelt emberek, matrózok élve kerültek ki napok múltán a kifogott hal gyomrából. De nem ez érdekes most. Nem ez érdekel bennünket, hogy lehetséges-e vagy sem, hogy a természeti törvények ezt megengedik vagy ellentmondanak, hiszen amikor csoda történik az ember életében, akkor az mindig úgy van, hogy Isten túllépi a természeti törvényeket, azokat a törvényeket, amelyeket tulajdonképpen ő, a teljhatalmú, teremtő és fenntartó Isten tart a kezében és irányít. Mit jelent ez a csodás, szokatlan esemény Jónás hite szempontjából? Ez a fontos kérdés. Ez ennek a szakasznak a döntő kérdése. A helyzet bizonytalan. És Jónásnak csak azért nincs oka a nyugtalankodásra, mert Isten kegyelme áll a történések mögött. Igaz, ő ezt akkor még nem tudta, és nekünk az a nagy kegyelem jut ma, hogy az evangéliumokból, Isten ígéből, az Ó és az Új Testamentum történeteiből, Isten csodálatos tetteiből mi már tudjuk, hogy a jónási történés mögött Isten kegyelme állott. A hit kockázatvállalása adja ennek a helyzetnek igazi értelmét. Isten ma is és mindig a megváltási terv során így próbálja meg az ember hitét. Nem ad előre biztosítékot. Nem ad előre egy biztosítási kötvényt a kezedbe. Csak azt mondja, menj, vagy jöjj, és ebben az isteni szóban van a hit számára a biztosíték, nem pedig az emberi értelemben és logikában. Biztosított ez az út? Megyek. Bizonytalan? Nem indulok el. Hát így soha nem fogsz Istenhez térni, testvérem. Ha te akarod biztosítottnak látni megtérésed útját, te csak válaszolj Isten hívására, és az útnak előkészítése és az útnak biztosítása, ez Istenre tartozik. A bibliai történetekből tudjuk azt a megrázóan szép történetet, amikor az ígéret földjének felkutatására kémeket küldenek Kánaánba. Visszatérnek a kémek, gondoljátok, hogy a 10 kém hazudott? Nem mondott igazat? Amikor Kánaán földje elfoglalásának nehézségeit ecsetelték. Óriások lakják a földet. Sokkal nagyobbak és többen vannak, mint mi. Erről Józsué és Káleb sem mondhatott mást. Csak ennek a két képnek a vállán ott volt egy hatalmas szőlő. Ha az emberek óriások, hát nézzen, Izrael népe, ilyen óriás gyümölcs, ilyen csodavár terejád az ígéret földjén. Ők sem mondhatták azt, hogy nem úgy van, ahogy kémtársai beszámoltak erről, mégis ők azért tudtak többet mondani, mert ők ketten merték vállalni a hitnek kockázatát, az Istennek útját, amely út minden emberi látszat ellenére megy diadalmasan előre. És ez ma is úgy van. Nem az emberileg biztosított a biztos. Ó, hányszor mentünk már tönkre ilyen emberi biztosítékok nyomán. Azt gondoltuk, bebiztosítottak magunkat, bebiztosítottuk mieinket a jövőre nézve. Egy stabilizáció és földhöz ragadt szegények lettünk. Egy földrengés, egy tűzvész, egy haláleset, és minden eszményünk és váradalmunk összeomlott. De ha vállaljuk a hit útjának a kockázatát, ez minden esetben a győzelemhez fog vezetni. Ilyen kockázatvállalás volt a három ifjúnak útja a tüzes kemencébe. Mit mondtak a királynak, amikor főben járó bűnük miatt, mert nem akarták vállalni a bálványimádást, a tüzes kemencében való kivégzésre ítélték őket? Örökké élj, ó király! Ami Istenünk meg tud minket szabadítani a tüzes kemencéből is. De ha nem tenné, akkor is tudd meg, ó király, hogy mi az ő parancsolatát át nem hágjuk. Ez volt a három ifjú kockázatvállalásának hitútja. Vagy ott van Dániel hűsége, amikor vállalta az oroszlánok vermét, nem tudva, hogy Isten csodát fog művelni, hogy bezárja az oroszlánok száját. A kiéheztetett vadállatok nem támadtak erre az emberre. Miért? Mert az zárta be vérszomjas szájukat az oroszlánoknak, aki az oroszlánokat teremtett. És mint teremtő rendelkezett velük. Van egy kedves leírás, novella vagy dráma, amely arról számol be, hogy az egyik misszionárus hajótörés szenved a tengeren. De nem olyan egyszerű, nem a vihar miatt, hanem a kalózok miatt. Tengeri rablók süllyesztették el hajóját. Azért rablók ide, rablók oda, de úgy látszik, hogy egy csepp emberség mégis volt bennük. Nem ölték meg a misszionárt, hanem a süllyedő hajó egyik gerendáját vették, és a misszionárust rákötözve a gerendára tengerbe vetették. Eredj Isten hírével. Mi történt? ez a gerenda a hit lehetősége lett ennek az embernek. Kevés volt ugyan ahhoz, hogy a misszionárus számára biztosítsa a menekülést. Ahhoz viszont elég volt, hogy a hullámzó tengeren el ne süllyedjen, és megmenekült. Kedves testvéreim, ilyen gerenda számunkra, keresztény emberek számára, Jézus Krisztusnak keresztje. Van egy kedves énekünk, ki Jézus keresztjére hittel néz fel, azon pillanatban üdvöt lehet. A hit helyzetében mindig az emberi lehetőségeink határait figyelve van ma is egy sereg bizonytalanság. Ahhoz, hogy Jónás hinni tudjon, vállalnia kellett ezt a bizonytalan állapotot. Ezt a bizonytalan biztonságot. Mert a hal gyomrában Isten prófétájának, Jónásnak éppen a biztosított léte szűnt meg. Ezért kérdezi Jónás Babits Mihály szavai szerint a következőket.
2: Én ki Jónás voltam, ki vagyok már? Ki titkaidat tudtam, mit tudok már? Kényedre hány vett hánykódó vizet, s nyálkás húzzáraiba zárt a cet.
1: Mi volt Jónás számára az egyetlen lehetőség? De imádkozott Jónás Istenéhez, az Úrhoz, a hal gyomrában. Isten sokszor kénytelen a mi lehetőségeinket is leszűkíteni egyetlen lehetőségre. Mert jaj, ha sok lehetőségünk van, a sok lehetőségek közepette veszünk el. Mert itt is igaz az a régi magyar közmondás, hogy sok bába között elvész, meghal a gyermek. Ezért Isten ezeket a lehetőségeket sokszor leszűkíti egyetlen lehetőségre. És azért szűkítette le Jónás esetében, hogy a prófétai megbízatással ellátott ember a szolgálatát el tudja végezni. Azért szűkíti le Isten sokszor a mi lehetőségeinket is egyetlen szűk lehetőségre, hogy ne meneküljünk már Isten elől, hogy tanuljuk meg, hogy szolgáljunk Istennek, mert az üdvösség szempontjából más lehetőségünk, más választásunk nincs. Ez történt a tanítványokkal is, akik a küldetés színteréről a zsidóktól rettegve bezárkoztak a felházba. A tanítványok számára a felház volt a cethal gyomra. Félelemből zárkoztak be. Kik? Azok, akik később szembe mertek nézni a vadállatokkal, a felbőszült császárokkal, és bátran vállalták a mártír halált Krisztus keresztjéért, hitükért. Miért történt mindez? mert a felház bezárt lehetőségeik között tanulták meg az egyetlen lehetőséget. Az egyetlen lehetőség számukra a halottakból feltámadt és dicsőségben mennybe ment Krisztus volt. Jónásnak is meg kellett tanulnia ismét Istenhez kiáltani. Amit nem akart megtenni, míg szabad volt, amit megtagadott a hajón, amikor tombolt a vihar, és amikor a pogányok, kiki a maga Istenéhez kiáltozott, amit megtagadott, hogy az ő testvéreiért, embertestvéreiért, felbarátaiért imádkozzon a hajón, most meg kellett tegye itt, ebben a különleges fogdában, ebben a különös börtönben, a Cett gyomrában. Hogyan imádkozott Jónás? Először is a maga helyzetét tárta Isten elé. Ezt nem azért tette, hogy végre Isten észrevegye őt, az ő szenvedő egykori szolgáját, és essen meg a szíve rajta. Tudta, hogy neki semmi érdeme nincs. Tudta, hogy az ő része és érdeme csak az ő orcájának pirulása. Hanem itt Jónás arról vallott, hogy énjének és önzésének biztosítékai vesztek el. Önző volt, és minden biztosítéka ennek az önzésnek oda veszett. Ennek az imának éppen az a tanulsága, hogy az imán keresztül Jónás úgy ébred öntudatra, hogy életében, sorsában Isten kezét kezdi meglátni. Hát ez a mi megtérésünknek is a momentuma. Amikor kezdjük felismerni, hogy Isten volt ebben a próbában, Isten volt ebben a csapásban, Isten volt ebben a történésben, kezdjük felismerni Istennek életeket és történelmet alakító kezét. És Jónás még valamit felismert. Ő ugyan menekült Isten elől. El akart menekülni feladata elől. És most szégyenkezve kell belátnia, hogy Isten viszont nem menekül előle, mint ahogy egykor ő akart elmenekülni Isten színe elől. És mert őszintén imádkozott. Ezért Isten meghallgatta szolgájának könyörgését, imáját, és válaszolt, úgy, amint ezt a Jónás könyvében találjuk.
2: Szorultságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő válaszolt nekem. A sehol méhéből kiáltottam, és meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Körülvettek engem a vizek a torkomig, a mélység körülzárt engem. Sás fonódott a fejemre, a hegyek alapjáig szálltam alá, bezárult a föld örökké mögöttem.
1: Jónás, itt a hal gyomrá. ebben a bűzös sötétben, vak sötétben, távol mindenkitől. És ebben a fizikai vakságban csodálatos módon látni tanult. Testvéreim, mi is sokszor csak itt, csak ilyen helyzetben tanulunk meg látni. A Jelenések könyvében Isten felkínálja ennek az utolsó keresztény nemzedéknek, Laodíciának a szemgyógyító írt. De nekünk is nagyon sokszor ebben a vak sötétben énünk, önzésünk, bűneink, kísértéseink sötétjében használ csak a szemgyógyító ír. Csak itt tanulunk meg sokszor mi is igazán és tisztán látni. Jónás ebben a vak sötétségben is a látástól vallott.
2: Azt mondtam, elűzöl szemeid elől, csak még egyszer megpillanthatnám szent templomod.
1: Az, ami a halgyomrában történt Jónással, az egy alapvető hitbéli kérdés. Ez a látni akarás. A mai emberének is legnagyobb nyomorúsága az, hogy nem akar látni. Jónás végre eljutott oda, hogy látni akart. Felismerte, hogy ez a sötétség nem hoz semmi változást az ő életében. Ez csak tragédiát, ez csak halál szülel. És Jónás ott ebben a különös fogdában, börtönben, a Cethal gyomrában látni akart. Testvéreim, a mi helyzetünknek is ebben a látni akarásban van az egyetlen kulcs. Amíg nem akar az ember látni, amíg szándékosan becsukja szemét Isten kinyilatkoztatásai előtt, vak marad fizikailag is, és mi még nagyobb tragédia, lelkileg is. Meg kell tanulnunk nekünk is, mint Jónás megtanulta, Isten templomára nézni. Nekünk is csak itt, ebben van a megoldás. Sokszor életünk tengerén, lehetetlen lehetőségeink között hányodva, azért látjuk tragikusnak, rettenetesnek helyzetünket, mert eltűnt szemeink elől Isten temploma. Testvérem, mikor láttad utoljára Isten templomát? Nem kívülről, belülről. Mikor hallgattad utoljára Istennek ígéjét? Mikor estél térdre utoljára Istened előtt, és mikor imádkoztál buzgó imádságban Istenedhez? Jónás kívánva kívánta meglátni még egyszer Isten templomát. Te miért mész el annyi közömbösséggel Isten háza előtt? És miért kerülöd, hogy oly ritkán jut időd arra, hogy ajtaját benyissad? Babics Mihály is észrevette Jónás tapasztalatának ezt a lényegét. És nagy költői erővel így fogalmazza meg ezt a jónási helyzetet.
2: Bezároltattál, Uram, engem. Sarak aljába sötétségbe tettél. Ragyogó szemed elől elvetettél. mindazonáltal szemeim vakodva nem szűnik nézni te szent templomodra. Sóvárt tekintetem nyillát kilőttem, s a feketeség meghasadt előttem. Éber figyelmem erős lett a hitben, akárhogy elrejtőzöl, látlak Isten. Rejteztem én is előled hiába, utánam jöttél tenger viharába. Engedetlen szolgádat meggyötörted, magányos gőgöm szarvát letörted. De mennél csúfabb mélybe hull le szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled, s ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. De te se futhatsz, Isten, én előlem, habár-e halban sóshús lett belőlem.
1: És most tegyük fel a kérdést. Mi lett Jónás jákobi küzdelmének a végeredménye? Mi

0: és elmondta a hitvallás tételét, jaj, bizony az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Nem egyéb ez a hely, mint Istennek háza, a mennynek kapuja. És mi történt tulajdonképpen azon az éjszakán? Jákob álmában, látomásában, valóságban harcolni kezdett valakivel, aki rátámadt, úgymondva. És amikor a hajnal közeledett, az időzőjelbe tett ellenfele azt mondta, most bocsáss el engem, mert közeledik a hajnal. És Jákob felismeri, hogy ez Istennek angyala. És akkor ragadja meg igazán utolsó erejét összeszedve, és elmondja az ő döntését, nem bocsátlak el addig, míg meg nem áldasz engem. Jónásban így győzött az Isten. Sokszor a mi életünkben is ez a jákobi küzdelem. Küzdünk Istennel, küzdünk az ő akaratával, harcolunk az ő törvényével, ilyen jónási módon ismétlődik. Legyőz végül is az Isten. Mert emberileg minden reményünk porba omlik. Mégis van mód arra, hogy reménytelenségünkben győzzünk. Legyőzöttségünk nyomorúságában könyörögjük el Jákobbal együtt ma is, testvéreim, átkarolva üdvözítőnk lábait mondván, mint egykor Péter a csónakban, a Genezáret tavon. Uram, nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem. Jónás akkor győzött, amikor a hal gyomrában nem az ítéletet, nem a börtönt, nem a fogdát látta, hanem Istennek kegyelmét.
1: De te kiemelted életemet a sírgödörből, ó Uram, Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra emlékeztem, imádságom eljutott hozzá, szent templomába.
0: A hit ma is, testvéreim, úgy ér célba, ha megtanul ellátni Isten templomáit. Nem is annyira a kövekből kézzel csinált templomig, mint a mennyei templomig. Ha megtanulunk ellátni addig a templomig, amelynek szentek szentjében ma közben járó nagy főpapunk, Jézus Krisztusunk esedezik mi érettünk. De ez a látás bármennyire is szép, bármennyire is a mennyei templomra vonatkozik, mégiscsak elmondható, hogy ennek a meglátásnak vannak földi vetületei is. Mert ebben a látásban Jónás megtanulta önmagát is másképp látni, másképp nézni, másképp ismerni, mint ahogy eddig látta, eddig nézte, eddig ismerte. Engedetlensége törvényszerűségére is rádöbbent. Elmondta, hogy tulajdonképpen miben is áll az emberi engedetlenség.
1: Akik hiába való bálványokat őrizgetnek,

0: megtagadják hűségüket.
1: Halljátok? Talán azt mondjátok, ó, milyen jó, hál' Istennek, én nem vagyok bálványimádó. Nekem nincsenek hiába való bálványaink. Várj csak, ne siessd el. Vagyis Jónás, amikor a hűséget megtagadta, hiába volt Isten prófétája, hiába mai nyelvezettel mondanám, hiába vagyok keresztény, ha én megtagadom Isten iránti engedelmességemet, megtagadom Istennek parancsolatát, megtagadom Istennek akaratát, de azzal áltatom magam, én Isten gyermeke vagyok, de a magam törvényei szerint élek. Hát ez történt Jónással. Amikor a hűséget megtagadta, amikor az Isten iránti engedelmességet megtagadta, hiába képzelte magát Isten prófétájának, az Istent sem látta igazán. Ő az Isten neve alatt hiába való bálványt és bálványokat őrizgetett. Kedves keresztény testvérei! A mi mai bálványimádásunk nem abban nyilvánul meg, hogy talán képek előtt hajlongunk és imádjuk a képet, vagy szobrokat imádunk, hanem abban, hogy úgy gondoljuk, hogy Isten olyan kicsin, hogy olyan erőtelen, hogy olyan jelentéktelen, hogy van mód elmenekülni és elrejtőzni az ő színe elől. Mert valljuk csak meg, mennyi mindent el nem követnénk, ha tudnánk azt, hogy Isten hatalmas, ő mindent lát, ő mindent tud. Gondolj csak a magad cselekedeteire. Hány cselekedeted maradt volna el, ha ebben a szent meggyőződésben éltél volna, lát az Isten. Ismer az Isten. Szemmel követ az Úr. De mint Jónás, mi is erről feledkezünk meg sokszor keresztényi életünkben. És felteszük a kérdést, mi volt tehát Jónás számára a megoldás? Meg kellett tanulnia ott a furcsa börtönben, a sötét fogdában, a hal gyomrában Istent dicsőíteni.
2: De én magasztaló énekkel áldozom néked.
1: Mit vall Jónás az imádságának a végén? Magasztaló énekkel áldozom néked. Isten ezt nem azért kérte Jónástól, mert neki feltétlen szüksége lett volna erre a nyomorult jónási magasztalásra, hanem azért, hogy ebben a magasztaló énekben, imádságban Jónás öntudatra ébredjen, öntudatra döbbenjen, azáltal a megvallás által, amelyben megvallja Isten hatalmas voltát. Rá kellett döbbennie a prófétának, hogy nem lehet Isten elől, nem lehet az ő akarata elől, nem lehet az ő parancsolata elől kitérni, elrejtőzni, elmenekülni. Nem lehet Isten küldetését megtagadni. Vagyon azt Babics fogalmazza meg, nem lehet nem menni, ahová te küldtél. Jónás tulajdonképpen a hal gyomrában tanult meg igazán prófétának lenni, és prófétaként cselekedni. Imádságát ezzel a fogadalom tétellel zárja.
2: Teljesítem, amit megfogadtam.
1: A cselekvésre való rádöbbenésnek az volt az alapja, hogy tudatosult benne, ami vele történt, az tulajdonképpen ő élete is történt. Kedves testvéreim, Istennek mai küldetése is érettünk van. Nem csak azokért, akikhez küld. Ezért az az igazi szószék szolga, az az igazi íge hirdető, aki minden prédikációját először önmagának írja. Önmagának mondja, saját lelkének prédikál, nem pedig a templomhajónak. Jaj annak az íge hirdetőnek, aki prédikációit a hallgatóságnak szánja, és nem először önmagának. Nekem van szükségem először az ígére, mert én is olyan rászorult gyermeke vagyok az égnek, mint amilyen te, kedves keresztény testvére. És minden íge hirdető meg kell tanulja ezt az aranyszabályt, hogy csak az lehet az eredményes prédikáció, amelyet a prédikátor először önön lelkének mond, és majd csak másodszor a gyülekezetnek. Ezt tanulta meg Jónás. És ezt kell megtanuljuk mi is, hogy a próba, a szenvedés, és sokszor a csapás is érettünk van. A mi érdekünkben engedi meg Isten. Ezt a gondolatot így adja Jónás ajkára nagy költőnk Babits Mihály.
2: Csapkodj hát, csapkodj, ostodozva bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsem, mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól magát elrekeszti.
1: És mivel Jónás készen volt most cselekedni, és most eszembe juttatja az egyik nagyon szép ószövetségi hitvallástételnek, fogadalomnak, tulajdonképpen a Mesiásnak szavait. Jövő atyám! A könyvtekercsben írva van felőle. Jövök, hogy cselekedjem a te akaratodat. A te törvényed az én keblemnek közepe. Ez volt Jónásnak legmagasztosabb tapasztalata. Ez Jónás lelkében történt meg. Megtanulta a próféta másképpen látni Istent, mint ahogy eddig látta őt. Hite most már arra is elég volt, hogy imádsága végén így valljon.
2: Az Úr áld szabadulást.
1: Az Úr ad szabadulást. A börtön vak sötétjében, a fogda kilátástalanságában el tudod mondani ezt a hitvallást? Az Úr ad szabadulást. Jónás a hal gyomrában elmondta ezt. Tudta hinni, hogy Isten, ha akarja, megszabadíthatja őt ebből a fogdából. De tudjátok, miért volt ez lehetséges? Azért, mert Jónás tulajdonképpen nem a szabadulásban hitt, hanem az Úrban, a szabadító Istenben. Mi sokszor itt tévedünk nagyon, testvéreim. Inkább hiszünk a szabadulásban, mint a szabadítóban. Elképzeljük a megoldást a magunk elképzelése terve szerint, és elvárjuk, hogy Isten aszerint járjon el. Nem, Jónás most már megtanulta. Nem a szabadulásban hitt, hanem a szabadító Istenben. Megtanulta azt, hogy Istennek terve van vele. Ezt kell megtanulnod neked is, keresztény testvérem. Hogy Istennek terve van vele. Miért ne helyeznéd életedet az ő terveket formáló kezébe? Hogy használjon fel az ő neved dicsőségére, a te lelked üdvösségére. Azt írja White Helen, a bűnbánat és Isten megmentő hatalmának elismerése szabadulást hozott. Mi hozott szabadulást Jónás életében? A bűnbánat és Isten megmentő hatalmának elismerése. Mi hoz szabadulást az én életemben? Mi hozhat szabadulást a te életedben? A bűnbánat és Isten megmentő hatalmának az elismerése. Kedves testvérem, börtönben vagy még? Sötét fogdában dergődsz? A cethal gyomrában vagy még? A kilátástalanságok bűnbörtönében? Vagy megszabadultál te is a szolgálatra? Megszabadultál, hogy dicsőítsd életeddel Istent? Megszabadultál azért, hogy szolgálatoddal örvendeztesd meg embertestvéreidet? Mert ha nem, lehetsz olyan igaz, mint volt egykor Jób, de akkor is meg kell tanulnod, mint Jób is megtanulta, hibáztatni magadat és bánkodni a porban. De ha Jónáshoz hasonlóan meglátod Isten templomát, és nem annyira a szabadulásban, mint a szabadító Istenben hiszel, akkor, ha Isten el is visz bennünket olykor-olykor a próbák tüzébe, ezt azért teszi, hogy megtanuljuk Istent közelebbről is ismerni, Istent szabadítóként megismerni. Ez a mai leckénk, ezért imádkozzunk. Ezt a leckét pecsételje meg Istennek szent lelke elménkben és szívünkben. Gyertek, imádkozzunk Istenhez. Imádságot meghallgató Isten, szeretetben oly gazdag mennyei édesatyánk, ismételten könyörgésünk szavát emeljük kegyelmi trónusodhoz, és tesszük ezt üdvözítő Jézus Krisztusunk nevében és az ő golgotai vérének jegyében. Köszönjük Istenünk a mai tanulmányunknak tanulságait. De bűnbánattal kérünk bocsánatot tőled, ha sokszor azért kerültünk saját engedetlenségünk cethal gyomrába, sötét fogdába, a bűnnek börtönébe, mert engedetlen módon menekültünk előled a szeretetben oly gazdag és megbocsátásban oly kegyelmes Isten elől. Kérünk Istenünk, nyisd meg a mi szemünket, hogy meglássuk a te templomodat. Kérünk Istenünk, adj a mi szívünkbe több vonzalmat és szeretetet a te templomod iránt, a te ígéd iránt, hogy megvalósuljon életünkben Jézus Krisztus főpapi imádsága, amikor azt kérte tőled, atyánk, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Ó, kérünk, ezzel az ígével szabadíts meg minket is engedetlenségünk sötét börtönfalai közül. Irányíts a tekintetünket a mennyei templom felé, ahol drága üdvözítő Jézus Krisztusunk most éppen érettünk jár közben te előtte. Köszönjük ezt a nagy előjogot, köszönjük szemünk megnyílását, köszönjük az igazság felismerését, és most imádkozunk ezért a helyiségért. Ennek a helyiségnek minden lakójáért. Ennek a helységnek határaiért, amelyet kérünk, hogy őrizzél meg minden elemi csapástól. A helységnek lakóit áldjad mennyei áldásod kettős mértékével. A gyermekeket növeljed, a jövő nemzedéket áldjad és őrizzed. A szülőket és nagyszülőket erősítsed és bátorítsad, és mindannyiunk tekintetét fordítsad a te szent templomod, a te szent ígéd, a te szent igazságod, a te változhatatlan parancsolataid felé, hogy életünk és életünk gyakorlata legyen egy tiszta Isten tisztelet a Jézus Krisztus által.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja rádió hallgatóit. A nevem Szász Károly Zsolt, és örülök annak, hogy együtt tölthetjük a következő órát. A Lépésről lépésre című műsor keretében beszélgetve az Úr Jézusról, az ő tanításairól, megismerve őt, és mindazokat az elveket, amelyeket bemutatott számunkra. Köszöntöm sok szeretettel a stúdióban Filip Lukács István, lelkipásztort, a Kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezetnek lelkészét.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
1: Ahogyan szolgálatának vége közeledett, Jézus munkamódszerében egy változást láthatunk. Mindeddig ő igyekezett elkerülni a nyilvánosságot, visszautasította az embereknek a hódolatát. Azt láttuk, hogy gyorsan haladt egyik helyről a másikra, amikor a nép lelkesedése korlázhatatlanná vált, akkor továbbállt. Újra és újra megparancsolta, hogy senki nem mondja őt Krisztusnak. A sátoros ünnep idején is gyorsan és titkon tette meg az utat Jeruzsálembe. Aztán a papok és a vének rossz indulata miatt egy időre elhagyta Jeruzsálemet. De amikor újra Jeruzsálembe utazik, itt a helyzet és a jelenet egészen más. A nyilvánosság színe előtt indult el visszafelé egy kanyargósabb úton, és jövetelét olyan hírverés kísérte, mint még soha. Miért ez a változás Jézus munkamódszerében?
2: Egyrészt, ha újra tudatosítjuk azt, hogy Jézus miért volt annyira óvatos, vagy visszafogott az előző években, nyilvános szolgálatának az éveiben, akkor azt láthatjuk, hogy nem akarta elsietni azokat a dolgokat, amelyekre a Jóisten, az Atya, ő neki egy ütemtervet határozott meg. Tehát ha valaminek nem jött még el az órája, akkor Jézus azt nem tette. Ha Jézusnak a kiléte nyilvánvalóvá vált volna az emberek számára, úgy, ahogy a tanítványok már felfedezték, hogy ő az Istennek fia, ez szintén egyesek számára botránkozást jelentett volna. Ez volt az, ami miatt Jézus sokszor visszafogta magát mostanig. Másrészt Jézus soha nem kereste a saját dicsőségét. Az, hogy most mindezek ellen tesz, tehát, hogy hangsúlyt ad az ő jövetelének Jeruzsálembe, hogy ő akarja, hogy nyilvánvalóvá váljon az ő szolgálata, nem azért van, mintha Jézusban valami megváltozott volna, hanem eljött annak az ideje, amikor nyilvánvalóvá kellett váljon az, amiért tulajdonképpen Jézus eljött. Tehát ő maga mondta a hegyi beszédben azt, hogy nem rejtethetik el a hegyen épített várost. Nem lehet és nem szabad a gyertyát véka alá rejteni. Ha a tanítványai ilyen gyertya és ilyen hegyen épített város, akkor mennyivel inkább Jézus Krisztus, aki a világnak a világossága. Tehát ő nem azért jött, hogy elrejtessék, hanem azért, hogy bemutattasson mindenki előtt. János evangélium a 3. fejezet 14. versében ezt így mondta el Jézus Nikodémusnak azon a bizonyos éjszakán, amikor átbeszélgette az üdvösség legalapvetőbb dolgait a nagy tanítóval, Nikodémussal, hogy amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Ugye Mózes, amikor felemelte a kígyót, a rézkígyót a pusztában, azt mindenki látta, kellett, hogy lássa. Ugyanezt mondja el Jézus magáról, hogy most, amikor a halála következik, ezt mindenki kell, hogy lássa. Mindenki, minden szem meg kell lássa azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Tehát nem önmagára, hanem az eseményre, az üdvösség eseményére, és arra a nagyszerű lehetőségre, amely minden ember előtt kitárulkozik, ezekre vonta fel a figyelmet Jézus, ezek miatt vonta magára és szolgálatára figyelmet, hogy mindenki számára nyilvánvaló, és figyelem felkeltő legyen az üdvösség dolga, amelyet Jézus elvégez minden emberért.
1: Korábban azt mondta a testvéreinek, hogy az én időm még nincs itt. Honnan tudta Jézus, hogy mikor érkezett el az ő ideje, és hogy most már következik az ő feláldozása?
2: Van egy egyértelmű erős proféciánk a Dániel könyvében, amely meghatározza azt, hogy Jézus Krisztusnak, a Mesiásnak mikor lesz a felkenetése. De nem csak ennyit, hanem azt is, hogy 3,5 évvel később, a felkenetése után kiírtatik a Mesiás. Ezt a Dániel könyvének 9. fejezetében találjuk. És Jézus Krisztus számára, amilyen egyértelmű volt, hogy betelt az idő és elközelítetett az Istennek országa, amikor ő megkeresztelkedett Tiberius császár uralkodása 15. esztendejében, úgy egyértelmű volt számára, az is egyre egyértelműbbé vált, hogy 3,5 év után eljön az az idő, amikor a Mesiásnak ki kell írtatnia, meg kell öletnie, és senki se lesz, mindenki elhagyja őt, ráadásul egyedül. És ebben a proféciában meglátjuk azt, és megértjük, és minden bizonnyal Jézus maga sokkal inkább megértette, hogy eljött annak az ideje, hogy ő meg kell áldoztasson, és erre az alkalomra ő nem véletlenszerűen, hanem az ige beteljesedése szerint készült.
1: Ezek nagyon értékes gondolatok, amelyeket kifejtettél. Tudnál-e több információt mondani erről, a proféciáról, ami Jézusnak felkenetését, meg halálát előre jelezte? Mit jelentett a felkenetése, mit jelentett a halála pontosan, mit jelent számunkra ez az esemény, és mit jelent önmagában az, hogy egy profécia teljesedett, amikor Jézus megkereszteltetett, vagy meghalt?
2: Igen, valóban egy nagyon fontos szakasz ez a Jézus szolgálatának megértése szempontjából. Ugyanakkor a kereszténység számára egy eléggé ismeretlen proféciáról van szó. Mert ha ma mondjuk a keresztény hallgatók, akik úgy általában eléggé jártasak a Biblia olvasásban, a Biblia ismeretében, de ha megkérdezzük azt, hogy hol van az a profécia, amely megjövendölte Jézus Krisztus megkeresztelkedésének a pontos esztendejét, akkor nagy a valószínűsége, hogy 10-ből 9 nem tudja. Pedig ott van a Szentírásban a Mesiás felkeltésének a pontos ideje. Ugyanúgy a haláláról is. Alig-alig tudnak proféciai szempontból halála idejéről. Ezért hadd olvassam a Dániel könyve 9. fejezetéből, hát most olvasom csak a 25. és 26. verseket, és egy gondolatot a 27-ből. A Jóisten ezt az üzenetet küldi Dánielnek, aki Babilonban van, a templom, a jeruzsálemi templom ekkor romokban hever, és Dániel arra vágyik, hogy mikor lesz megtudni, hogy mikor lesz újjá építve, ha lesz egyáltalán valamikor Jeruzsálem, és maga a templom. És erre válaszol Isten küldöttje az angyal ő neki, hozza mennyei üzenetet. És azt mondja, tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat keletkezésétől a Mesiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. Azt egészen konkrétan tudjuk, hogy Artaxerxes Longimanus Krisztus előtt 457-ben kiadja a rendeletet, hogy építsék újra a Jeruzsálemet. Tehát ez az az év, ez az a rendelet, amelytől számolhatjuk az időt. És azt mondja az ige, hogy ettől kezdve, tehát 457-től Krisztus előtt, erről egyébként Esdrás könyve 7. fejezetében találunk pontos dátumot, tehát hogy Artaxerxes király uralkodása, hogy elkezdődött, annak 7. esztendejében, tehát ez Krisztus előtt 457, az az év, amikor kiadja a rendeletet, hogy költözzenek haza a zsidók, még többen a birodalomból, és építsék újra Jeruzsálemet. És ettől kezdve, tehát 457-től Jézus Krisztus előtt azt mondja az írás, hogy eltelik 7 hét és 62 hét, vagyis összesen 69 hét, amit ha megszorzunk héttel, az ugye 483 esztendő, tehát Krisztus előtt 457-től még el fog telni 483 esztendő, és az lesz az az év, amikor a Mesiás felkenetik. És ez pontosan az az év, amelyről Lukács evangéliuma 3. fejezetének első versében olvasunk, a Tiberius császár uralkodásának 15. esztendeje, amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett. Tehát Krisztus után 27-ben járunk. Tehát itt a Dániel könyvének a 9. fejezetében pontosan megtaláljuk azt, hogy a Mesiás melyik évben kellett felkenettessen, azaz megkeresztelkedjen. De nem csak ennyit találunk ebben a szakaszban, a Dániel könyve 9. fejezet 25. versétől kezdődő szakaszban, hanem azt is megtaláljuk, hogy majd a 27. versben, hogy egy héten át, vagyis 7 éven át sok zsidóval megerősíti Isten a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatoknak és az ételáldozatoknak. Tehát még 7 évet hagyott, szabott Isten a zsidó nép számára, mint különlegesen elhívott nép számára Krisztus után 27-től, de a hét felén, vagyis 3,5 év múlva, annak a végén, 3,5 év végén, véget vetett a véres és ételáldozatoknak. És pontosan tudjuk, hogy amikor Jézus Krisztus meghalt, akkor a véres áldozatok, az ételáldozatok elveszítették a rendeltetésüket, ketté hasadt a szentét és a szentek szentét elválasztó kárpit is a templomban, ami jelezte azt, hogy a templom szolgálata elveszítette most már a rendeltetését. És ez Jézus Krisztus halálának az éve. Tehát itt a Dániel könyve 9. fejezetének 25. verséből megértjük azt, hogy a Mesiás mikor kenetik fel, vagyis mikor keresztelkedik meg, mennyi idő telik el, amíg a Mesiás kiirtatik és véget vett a véres és ételáldozatoknak, amely Jézus Krisztus halálában teljesedett, pontosan 3,5 év, és ezáltal megértjük azt, hogy Jézus Krisztus kereszt áldozata mikor kellett profécia szerint beteljesedjen. Krisztus után 31-ben járunk, és Jézus ezt az időt tudta, látta maga előtt, megértette, és bizonyos volt afelől, hogy eljött az ő ideje. Az az óra, amelyről végig beszél János evangéliuma, hogy még nem érkezett el, most viszont beteljesedett.
1: Milyen jelentősége van annak, hogy ennyire pontosan teljesedett a profécia? Ez Istennek eleve elrendeléséről szólt, hogy muszáj volt így teljesedjen minden, ahogyan meg volt írva, mert meg volt írva, kizár minden lehetőséget a szabad választásról, vagy Isten eleve ismeretéről szól ez a profécia. Mit jelent számunkra, amikor látjuk, hogy ennyire pontosan teljesedett egy profécia a Jézus életében? Választhatott volna Jézus másképp, vagy ez előre meg volt írva?
2: Nagyon komplex kérdés, amit felvetettél, próbálom részleteire bontani. A Szentírásban találunk olyan proféciákat, amelyek feltételhez kötöttek, és vannak olyan proféciák, amelyek időpontra meg vannak határozva, és ezeknek az idő meghatározása miatt úgy találjuk, vagy úgy tűnik, mintha nem volna semmi lehetőség a beavatkozásra. Mondanék egy néhány ilyen idő proféciát, például a zsidó nép Egyiptomban való fogságának az ideje meg volt jövendőlve, vagy 430 esztendő. Pontosan 430 év telt el, amikor Isten kivezette a zsidó népet Egyiptomból. Vagy a babiloni fogság, Jeremiás által a Jóisten előre elmondta azt, hogy 70 évet fognak Babilonban ülni. 70 év elteltével az úr szolgája, Csirus, a király, a perzsa király, kiadja a rendeletet, hogy költözzenek haza a zsidók. Vannak más nagy időproféciák a Bibliában. Például a 2300 éves profécia, amelynek végén Jézus Krisztus elkezdi a szentének a megtisztítását, amely szintén Krisztus előtte 457-ben kezdődött el, és 1844-ben jutott a végére. Tehát csak egy néhány példát hoztunk arról, hogy vannak a Bibliában jól meghatározott időproféciák, amelyeket Isten előre elmondott, hogy ekkor teljesednek be azok. Természetesen, hogy itt is inkább az Isten előrelátásáról van szó, mint az eleve elrendeléséről. Például a 430 év után, amikor a zsidó nép kiszabadult Egyiptomból, Isten nem azt rendelte el, hogy a fáraó megkemítse az ő szívét és a zsidó népet kiszabadítsa, és a fáraó népét pedig az egyiptomi tengerbe, a vörös tengerbe veszítse el. Nem. Viszont ez semmit nem változtatott azon a szándékon, hogy Isten ki akarta hozni a népét a meghatározott időpontban. Tehát másképp is kiszabadíthatta volna őket, nem volt muszáj, vagy nem volt kötelező az, hogy a fáraó ellenszegüljön az Isten akaratának. Vagy korábban, egész régen már beszéltünk arról, hogy Jézus Krisztus vajon kötelezően úgy kellett beteljesítse az ő üdvösségi szolgálatát, hogy például Judás elárulja őt. Ha végig gondoljuk, Jézus szolgálata a Judás árulása nélkül is, és a halála bekövetkezhetett volna. Tehát ezeket Isten nem eleve elrendelte, hanem előre látta, hogy ezek a tényezők meg fognak jelenni, és igen, inkább Isten eleve látásáról van itt szó. Másrészt említettük azt, hogy eléggé komplex ez a kérdés, ennek a megválaszolása. Vannak olyan proféciák a Szentírásban, amelyek soha nem teljesedtek be, ott meg végképp nincs szó eleve elrendelésről, hanem arról van szó, hogy Isten népe nem teljesítette a feltételeket, vagy éppen megváltozott, a szíve megtért, és bizonyos proféciák nem teljesedtek be. Lásd, Jónás könyvében 40 nap is elvész Ninive. Ninive megtért, és nem veszett el. Tehát ez még inkább mutatja azt, hogy Isten nem úgy rendeli el a dolgokat, hogy abban senkinek semmi beleszólása nincsen, hanem az ember, ha együttműködik Istennel, akkor azok teljesednek. Viszont az időproféciákban is arról van szó, hogy Isten eleve látta ezeket a dolgokat, hogy teljesedni fognak.
1: Nagyon bátorító tehát tudni azt, hogy Isten előre látja és ismeri a dolgokat, megtartja és megadja az embernek a szabad választás lehetőségét, de ő előre látja egy dolognak a kimenetelét. Ugye, ahogy Jézusnak az életét előre látta és tudta, hogy mikor mi fog bekövetkezni, és egy megváltási tervhez tartotta magát Isten, ugyanehhez a tervhez tartotta magát Jézus is, és így beteljesítette azokat az írásokat, amelyek róla szóltak. De Isten a mi esetünkben is ismeri életünknek a végét, és bízunk abban, hogy annak a kimenetele is jó lesz, hogyha együtt munkálkodunk vele, úgy, ahogyan említetted. Tartsunk most egy zenei szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Jézus útban van Jeruzsálem felé, és azt olvassuk a Lukács evangélium a 9. fejezet 52. versében és 53. versében, hogy követeket küld-e az ő orcája előtt, és azok elmenvén bemennének egy samaritános faluba, hogy néki szállást készítsenek. Következő vers pedig azt mondja, hogy de nem fogadák be őt, mivel hogy ő Jeruzsálembe megy vala. Miért ez a viselkedés a samaritánusok részéről? Hiszen korábban Jézust befogadták, szeretettel hallgatták őt, sőt, közülük többen is megtértek. Jézus több napon át tanította a samaritánusokat Isten országáról. Miért ez a változás, és miért ez az ellenkezés, miért nem fogadják be őt Jézust ez alkalommal?
1: Én bennem is szöget ütött ez a kérdés, ahogyan készültem a szakasz olvasásával, tanulmányozásával, mégis arra hajlok, hogy nem feltétlen abban a faluban prédikált Jézus, vagy nem feltétlen abban a faluban fogadták őt korábban be. Ugye a Jákob kutyánál, tehát tudjuk pontosan, hogy hol volt, János evangélium a 4. fejezetének fejezése szerint, tehát Sikemnél, Sikem városánál, ez meg egy falu, tehát nem feltétlen ugyanazon a településen töltötte Jézus azt a néhány napot a tanítványaival, viszont az sem valószínű, hogy valahol is ne tudtak volna Jézus szolgálatáról Samáriában. Tehát minden bizonnyal azért tudtak, értesültek arról, hogy Jézus hogyan mondta meg az asszonynak a jövőjét, a múltját, hogyan nyilatkoztatta ki önmagát, mint az élő vizet, hogyan táplálkoztak és telt be lelkük Jézus Krisztussal, az élő vízzel, az életnek a vízével a honfitársaiknak. Szóval minden bizonnyal azért valamilyen fogalmuk volt Jézusról. Azt ugyan tudjuk, hogy a zsidók és a samaritánusok között áda az ellenség volt, állt fent. Ugye a Samária asszonya való beszélgetésben is ez a meglepetés az asszony számára, hogy hogy beszélhetsz te velem zsidó létedre, és jegyzi meg az evangélista, hogy a zsidók nem beszéltek a samaritánusokkal, nem barátkoztak pontosabban. Na most szállást kérni Jézus számára, ez elgondolkoztató, hogy tulajdonképpen kinek nem adtak szállást? Jézusnak nem, annak, aki korábban már itt volt és áldást hozott a nemzettársaikra, vagy pedig annak a Jézusnak nem adtak szállást, aki felment Jeruzsálembe. És nyilván, hogy az evangélista ezért jegyzi fel, hogy azért nem adtak neki szállást, nem mert, hogy ő a názáreti Jézus, hanem mert, hogy ő felment Jeruzsálembe. Nyilván a Jeruzsálembe való felmenés az mindig egy nagy kérdés volt a két nemzet között, tehát a júdeaiak és a samaritánusok között. Ha visszaemlékszünk az egésznek a kezdetére, amikor Jeroboám király elpártoltatta Izrael népének 10 törzsét a többi fennmaradt törzsektől, tehát a déli királyság létrejött és az északi királyság első Jeroboám király ideje alatt. Jeroboámnak is pontosan ez volt a szándéka, hogy ne menjenek fel Jeruzsálembe az emberek. Ne menjenek vissza Jeruzsálembe az ünnepekre. Mert ha az ünnepen ott vannak az ő területén élő emberek, akkor visszapártolhatnak, újra állhat az egység, és füstbe megy az ő terve, hogy az ő dinasztiája fennmaradjon, elszakasztott dinasztia. És ezért Jeroboám létrehozott egy imádati helyet, pontosabban előbb egyet, utána meg még egyet, az északi királyságban. És úgy tűnik, hogy ez az imádati hely alakul át később a samaritánusoknak is az imádati helyévé. Tehát ahogy Jeroboám nem akarta, hogy visszamenjenek Jeruzsálembe, úgy ezek a samaritánusok sem tudtak kibékülni azzal a gondolattal, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. A samaritánus asszony is, ha emlékszünk, ugyanezt a kérdést vetette fel Jézusnak, hogy hol van az a hely, ahol Istent imádni kell. Itt nálunk, vagy Jeruzsálemben? Ti azt mondjátok, hogy ott, mi azt mondjuk, hogy itt. Jézus ott is akkor elmondta azt, hogy az igazi imádó az lélekben is igazságban imád. Tehát féltették tulajdonképpen a vallásukat. És hányszor előfordul ma is ez, hogy egyik vallás a másik vallást riválisának tekinti, félti attól, hogy oda menjenek az emberek, ott imádkozzanak, vagy itt imádkozzanak, próbálják a lehetőségeket elzárni, megkötözni, vagy akár családon belül is megtörténhet ez, hogy férfeleséget tiltja, hogy ide vagy oda menjenek az ígét hallgatni, és mindeközben nem a helytől fossza meg az ember önmagát, hanem az, hogy nem mentek fel Jeruzsálemben imádkozni akkor az emberek, azt eredményezte, hogy a tiszta evangéliumot nem láthatták úgy, ahogy Jeruzsálemben a templom körül a templomi szolgálatok mutatták azt. Tehát legyünk nagyon óvatosak ma is, amikor egyik vagy másik embert esetleg megtiltunk, vagy eltanácsolunk, vagy emiatt neheztelünk rá, hogy valahova elmegy ígét hallgatni, meg lehet, hogy igazából a tiszta evangéliumot vonjuk el tőle, vagy pedig vonjuk el magunktól, hogyha úgy gondoljuk, hogy bizonyos helyre nem mehetünk el az ígét meghallgatni.
0: Jakabot és Jánost, két tanítványt nagyon felháborította a bántás, amivel érték az Úr Jézus Krisztust. Megbontránkoztak, amiért a samaritánusok, akiket Jézus megtisztelt jelenlétével ilyen durván elutasították, és úgy gondolták, hogy ezért a viselkedésért büntetés jár. Valahol a közelben láthatták is a Kármel hegyét, amire feltekintettek, és eszükbe juthatott az ószövetségi történet Illésről, meg a lemészárolt hamis profétákról, és így szóltak Jézushoz. Akarod-e, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és emészze meg ezeket, mint Illés is cselekedett? Miért kérték ezek a tanítványok a tűz általi büntetést? Újra megemlítődik, visszatérjünk az Ószövetséghez, amint az előbb is tettük a proféciával. Most egy másik történet elevenedik fel itt, és hadd tartsunk egy kis zárójelt. Mi történt Illés korában, úgy röviden hadd mondjuk el, és miért akarták ők is itt a tűz általi büntetést?
1: Az, hogy tűz száll alá az égből, ez egy óriási csoda. Az, hogy egy ember rendelkezésére, kérésére jön alá tűz az égből, ez csak fokozza a csodát. Illés esetében kétszer találkozunk ilyen tűz aláhozást. Az egyik alkalommal ugye az, amikor összegyűjtötte a Kármel hegyére az Istentől elfordult népet és a baálpapokat, és két oltárt építettek, és Illés azt mondta, hogy akinek az áldozatát a Jóisten tűzzel gyújtja meg, az az igaz Isten. Pontosabban akinek válaszol az ég a kérésére, az van az igaz Isten pártján. Illés volt a teremtő, a Jahve oldalán, a többiek pedig a Baál bálvány oldalán álltak. És végül Baál nem hozott tüzet alá az égből, viszont az élő Isten, aki teremtett az eget és a földet, Jahve tűzzel válaszolt Illésnek. Ez az egyik alkalom, amikor Illés tüzet hozott alá az égből. Volt még egy alkalom, amikor Illés menekült Akháb király elől, és a király háromszor egy-egy fél századot küldött Illés után, hogy megfogassa Illést, és hazahozas, illetve elejébe hozzák. Először jött 50 katona, parancsoltak Illésnek, hogy szálljon le a hegyről, jöjjön velük, hogy a király elé álljon, és ekkor Illés azt mondja, hogy ha én az Isten embere vagyok, akkor szálljon alá az égből tűz, és emészem meg titeket. És megemészti ezt az 50-est együtt az 50 katonájával. Még egyszer ugyanezt történik a következő 50 emberrel is, és a harmadik 50-es, amikor megjelent, akkor már könyörgött Illésnek, hogy ne járjon ő is úgy, mint az előző két társ, akiket tűzemésztett meg. Tehát ez a két alkalom, melyet látunk Illés esetében, hogy tüzet hoz alá az égből. Az első alkalommal az áldozati állatot emésztette meg a tűz, az utóbbi alkalommal pedig az Isten ellenségeit emésztette meg a tűz. Nekem úgy tűnik, hogy inkább ez utóbbira utalnak, hivatkoznak a tanítványok, János és Jakab, amikor azt mondják, hogy hozzunk mi is alá tüzet az égből, úgy, ahogy Illés is hozott és megemésztette az ő ellenségeit.
0: Jézusnak úgy tűnik nem tetszik ez a kérdés, ez a kérés a két tanítvány részéről. Megdorgálta őket, és ezt mondja nekik, nem tudjátok, minémű lélek van ti bennetek. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. És elmentek azért más faluba. Mit tanulunk Jézus válaszából? Hogyan kell bánni azokkal, akik ellentétes véleménnyel vannak, vagy ellenségesen viselkednek velünk?
1: Hadd egy néhány pillanatot időzzek még itt a lélek körül. Ha egész röviden végig gondoljuk azt, hogy az Ószövetségben a Jóisten milyen kontextusokban válaszolt tűzzel, egy nagyon érdekes következtetésre juthatunk. Ugye az egyelőre mi csak hagyomány, hogy az Ábel áldozatát a Jóisten tűzzel gyújtotta meg, bár beleillik majd a későbbi képekbe, és megtörtént, hogy tényleg tűzzel gyújtotta meg, nem tudjuk. Vagyis, hogy így fogadta el, hogy tűzet hozott alá az égből. Viszont amikor az első sátor templomot felállítják a pusztába, Isten az, aki meggyújtja az első áldozatot. Tehát az, hogy Isten elfogadta a helyettes áldozatot, ezt ő tűzzel fejezi ki. A salomoni templomban hasonlóan, amikor az első áldozatot viszik, Isten tűzzel válaszol és kifejezi azt, hogy elfogadta az áldozatot. Ugyanezt találjuk, amikor helyreállítja a Jóisten Illés idejében az igaz Isten tiszteletet, hogy tűzzel válaszol, tűzzel fejezi ki, mennyei tűzzel azt, hogy elfogadta ezt az áldozatot. Hogy ez a Jézus Krisztus áldozatát, az eljövendő messiás áldozatát méltó módon kifejezi, tehát Isten tűzzel fejezi ki azt, hogy ő áldozatot elfogadott. Tegyünk egy nagy lépést, és figyeljük meg, hogy az Új Szövetségben is megjelenik egyszer egy tűz. Amikor pünkös napján Isten tüzes nyelveket küld alá az égből a tanítványokra. Tehát tűz az égből. Ez a tűz, ez már a Szentléleknek a jelképe. És mit tanúsított tulajdonképpen ez a tűz? Nemrég valaki meghozott egy áldozatot. Maga Jézus Krisztus. Vajon Isten elfogadta az ő áldozatát? Jézus felment a mennybe. Vajon az az áldozat, amit Jézus az emberiségért hozott, elfogadtatott-e? És bizonyosok lehetünk afelől, hogy igen, mert Isten ugyanúgy, mint az Ószövetségben, a templom felszentelésekor, Illés idejében, a templom helyrehozásakor, az áldozat elfogadását tűzzel jelölte, úgy most is Jézus Krisztus felmegy a mennybe, az Atya elfogadta az áldozatát, és tűzzel jelzi azt, hogy Jézus áldozat elfogadtatott, tehát alig megy fel Jézus a mennyben, egy néhány napra már tűz száll alá az égből. Tehát ezek a tüzek, amelyek alászállnak az égből, ezek a Szentléleknek a

0: embernek van, vagy lesz, és lehet tüzet kérni úgy, hogy az emberben nincsen az Istennek lelke. Itt a tanítványokban az ördög lelke dolgozott. És ezzel az ördögi lélekkel akartak tüzet alá kérni. Mert el akarták veszíteni ezeket az embereket. És Jézus azt mondja, hogy nem az a lélek lakik bennetek, amely az Istennek lelke, amely az isteni tűz, hanem egy másik tűz van bennetek. És emlékezzünk arra, hogy Jézus a Máté evangéliumában arról is beszél, hogy a végső időkben emberek tüzet hoznak alá az égből, pontosabban az Antikrisztus. Milyen tüzet? Lehet, hogy láthatóan tüzet, villámlást. De ugyanakkor azt is érthetjük, hogy a Szentlélek tüzét meghamisítja. Mintha valóban az isteni lélek dolgozna bizonyos emberekben. Úgy tűnik, hogy az isteni lélek van bennük. Az isteni tűz. De egy egészen más, egy idegen tűz van ő bennük. Jézus nekik is azt mondja, hogy nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Na most jó nekünk feltenni ezt a kérdést, hogy vajon bennünk milyen lélek van. Az a lélek, amelyről a tanítványok nem tudták, hogy milyen lélek az, az a lélek, amely van az Antikrisztusban, aki szintén tüzet hoz alá az égből, vagy pedig az a lélek, amely Istenben volt, amely őtől leszármazik, a Szent Lélek, amely a szívünket elfoglalja. Vagy melyik tűz van bennünk, ha egyáltalán van bennünk?
1: Igen, nagyon komoly ez a kérdés, és mindenkinek érdemes ezen időznie, elmélkedni, és önvizsgálatot tartani, hogy erre meg tudjunk válaszolni. Ugyanakkor érdemes odafigyelni arra is, amit említettél, hogy az utolsó időkben hamis Krisztusok, hamis proféták jelennek meg. Jézus beszél róluk több alkalommal is, és figyelmeztet, hogy ismerjük fel őket. A Máté evangélium a 7. fejezetében Jézus egy nagyon jó ismertető jelet mutat, mond el, aminek alapján fel tudjuk ismerni, és ami engem személyesen meglep az, hogy Jézus nem azt mondja, hogy a tanításairól fogjuk megismerni a hamis Krisztust, vagy a hamis prófétát, hanem Jézus azt mondja, hogy a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Na most összekötném ezt a gondolatot azzal, amit említettél, hogy milyen lélek van bennünk. Tudjuk azt, hogy a Szentírás elmondja a lélek munkálkodásának a gyümölcsét bennünk, és felsorolja nagyon szépen, hogy mi az, amit elvégez bennünk, és mi az eredménye annak, hogy a Szentlélek bennünk munkálkodik. És a Galáciai Levél 5. rész 22. versében van megemlítve a lélek gyümölcse. Most egy picit elkalandoztunk ugye az eredeti témától, Jézus munkásságának végétől, viszont ott van benne a kérdésben, hogy milyen lélek lakik bennetek, és mi alapján tudjuk megvizsgálni, hogy bennünk is milyen lélek van, hanem annak alapján, amit Pál apostol megír, hogy a Szentlélek milyen munkát végez el bennünk, és milyen gyümölcsöt terem az ő jelenléte az életünkben. Tudnánk-e erről egy kicsit beszélni, egy keveset időzni arról, hogy ha a Szentlélek lakik az emberben, akkor milyen gyümölcsöt terem meg, milyen eredménye lesz ennek a benne lakozásnak, az emberben lakozásnak? Hogyan nyilvánul meg az ember életében az, hogy felismerje, hogy milyen lélek lakik benne?
0: Köszönöm szépen, igazából majdnem ki is mondtad, köszönöm, hogy adod nekem a lehetőséget, hogy megfogalmazzam, tehát ez csodálatosan zárja ezt a kérdéskört, ez az így a Galácia beliekhez írott levél 5. fejezet 22. verse, amikor azt mondja az íje, hogy a léleknek a gyümölcse, tehát az isteni léleknek, a szent léleknek a gyümölcse, elsősorban szeretet, és aztán öröm, békesség, és így tovább. Most a tanítványokban itt, amikor tüzet akartak aláhozni az égből, amikor bennük már volt egy tűz, éppen a szeretet hiányzott. Tehát bennük egy olyan tűz volt, amely nem társult szeretettel. Bennük egy olyan lélek volt, amely nem társult szeretettel. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy annyira szeretik Istent, viszont nem értik meg az isteni szeretetnek a lényegét. És Jézus kimondja, hogy

0: Az embernek fia nem azért jött, hogy valakit elveszítsen, hanem azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Tehát a szándék, a végső szándék, mi él bennük? Istenben az a szándék él, hogy mentsen. Isten menteni akar. És amit csak lehet, ő mindenféle eszközt felhasznál arra, hogy mentsen. Úgy dicsítse meg önmagát, hogy közben minél több embert megmentsen. A tanítványokat úgy tűnik, hogy csak egy dolog érdekel és foglalkoztat, az Isten dicsősége, holott megértjük később, hogy még az sem. Úgy nem lehet az Isten dicsőségét keresni, hogy közben nem keressük azt, hogy hogyan mentsük meg a másik embert. És ebben volt a Jézus nagyszerűsége, hogy ő az Isten dicsőségét úgy kereste, hogy bemutatta az atyát, aki menteni akar. És őben ez volt a szándék. És a tanítványokból ez a szándék hiányzott. És ez a végső pont döntötte el, vagy ez döntötte el egyrészt, ez is erőteljesen rámutatott arra, hogy akkor milyen lélek van bennük? Az a lélek, amely menteni akar, vagy az a lélek, amely pusztítani akar? Jézus az, aki ment, Sátán az, aki pusztít. Igen, végső soron lesz olyan, hogy Jézus pusztítani fog. Tűzzel. Ezt a világot tűzzel fogja majd elpusztítani Isten. De csak akkor, amikor már az ember menthetetlen lesz. Hiszem azt, hogy ma még menthetőek vagyunk. Gondoljuk meg, kedves hallgatóink, hogy ma még az, hogy halljuk az ígét, hogy a Jóisten megszólít bennünket, hogy az ő szent lelkével közelünkbe akar jönni. Ez mind-mind annak a tanúsága, hogy Isten még menteni akar, még menthetőek vagyunk. De eljön egy olyan pillanat az emberiség számára, amikor Isten már nem tudja megmenteni az embert. Már menthetetlen lesz az ember. És akkor majd tűzzel pusztít. Miután az ő eszköztára teljesen kiürült. Miután sem fájdalommal, sem örömmel, sem félelemmel, sem bánattal nem tud célba érni az Isten egyes embereknél. És valaki következetesen kitartóan hátat fordít az Istennek. Akkor nem lesz Istennek más egyebet mit tennie, mint azt, hogy tűzzel pusztítsa el ezt a világot. De ma még menteni akar Jézus. Ma még azért szól az ő igéje, hogy megkeresse, és megtartsa azt, ami elveszett, és azt, aki elveszett.
1: Tartsunk most egy zenei szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Jézus nagyon éretten gondolkodik, és természetesen, hogy benne az isteni lélek munkálkodik, és bölcsebbnek látja azt, hogy nem harcol egy szállásért, nem hadakozik, nem hoz tüzet alá az égből, igazán menteni akar, és jobbnak látja, ha továbbáll, és azt mondja a Szentírás, hogy elmentek egy másik faluba. Végül csak megoldódott a helyzetük, találtak szállást, még ha nem is abban a faluban, ahol előzőleg keresték. Tehát Jézus talál megoldást, és tovább megy, nem harcol a saját igazáért, meg a jogaiért, meg a mások vendégszeretetéért, hogyha azok nem akarják önként megadni. A lehetőséget megadta nekik, de bölcsebbnek látja, hogy továbbáll, és ott száll meg. Ehhez, ha szeretnél még valamit hozzáfűzni.
1: Csak egy annyit fűznék ehhez hozzá, hogy Jézus egy pillanatig sem gondolkozott azon, hogy ez a szituáció most őt megállítsa. Hogy nem fogadták be őt Samáriának az egyik falujába, és akkor ő most itt elkezdjen ezzel foglalkozni, és hogy letérítse őt az útról. Példabeszédek könyvében találjuk a 4. fejezetben az isteni megszólítást, hogy a te szemeid előre nézzenek, és ne térje az istentelennek, hitetlennek az útjára, meg se álljál azon, ne idézzél azon, ha azon vagy azonnal lépjél le róla, a szemeid előre nézzenek, és előre tartsál. Ugye ezt találjuk ebben a szövegben, hogy Jézus Jeruzsálembe akart menni. Tehát őt nem vonhatja el akár egy ilyen pontra tevése sem a samaritánusoknak attól a szándékától, hogy ő Jeruzsálembe tartson. És szép, ahogy az evangélista megjegyzi, hogy amikor a tanítványok ezt mondják, Jakab és János, Jézus hátrafordult, és megdorgált őket. Tehát ez is jelzi azt, hogy ő nem állt meg. Ő ment tovább az útján. És hogyha valakinek hozzáfűzni valója volt, akkor Jézus megfordult legfennebb, de nem tért le az ő útjáról. Tehát ez a csodálatos, hogy Jézust semmi nem tudta az útjáról letéríteni. És az üdvösség tervének is ez a nagyszerűsége, hogy így és úgy és amúgy történnek dolgok, és megpróbálnak keresztbe tenni az evangéliumnak. Pál apostol azt mondja, kimondja a végső igazságot, semmit nem tehetünk az evangélium ellen, csak az evangéliumért. És Jézus ezt így élte meg, hogy minden előnyére van. Isten gyermeke is igazából mai kellene megéljük, hogy akik Istent szeretjük, azoknak minden a javunkra válik, és haladjunk tovább azon az úton, amelyre az Isten elhívott.
0: Lehet ilyen életet élni, hogy célokat tűzünk ki, és annyira szigorúan követjük az utat a célok megvalósítása felé, hogy nem terít le senki, semmi egyéb. Nem foglalkozunk apró dolgokkal, mivel tudunk koncentrálni arra a célra, amit kitűztünk magunk elé.
1: Van egy latin közmondás, amelyet sokszor el kellene mondanunk magunknak, hogy a sas nem fog legyet. Az kellene jelentse, hogy a nagy dolgokra hivatott ember nem foglalkozik apró dolgokkal. Igazából Sátán arra igyekszik, hogy állandóan az embernek a figyelmét eltérítse dolgokról. De nekünk meg kell emlékeznünk arra, hogy van egy mennyei elhivatásunk. Sokszor letértünk a magunk útjára, kiki az útjára tértünk. De végső soron ez az én imádságom, és ez kell legyen mindannyiunknak az imája, hogy segítsen az Isten, hogy ne térjünk le se jobbra, se balra. Sík Sándornak a versorai jutnak eszembe, hogy ne nézz se jobb felé, se bal felé, az egyenes út az Istené. Hátad mögött, ha mendörök, se bánd, te csak sűrögj a hívó síp irányt. Ha éjbe vész is előttel az út, megsimogasd a síró kisfiút. Ha szeges őv, ha véres mágia láng, te mosolyogj és mondd, hogy mi atyánk. S ha majd a hang a véres hegyre vitt, hol elveszik a világ bűneit, szeliden lépj a szegezők elé, a nyíró béres is a pásztoré. Tehát ezt látjuk Jézusban, hogy ő kitartott, ment előre azon az úton, amelyre mennie kellett. Előtte volt a kereszt, és a kereszt által a korona. És nagyszerű az, ahogy Jézus erre hív bennünket, és ahogy megszólít, hogy térjünk vissza néha mi is erre az útra, a Krisztus útjára.
0: Isten csodálatosan beteljesítette az ő tervét a Jézus életében, és Jézus csodálatosan beteljesítette az Isten tervét az ő életében. Nem tért le se jobbra, se balra azért, hogy beteljesítse a megváltásnak nagyszerű tervét. Isten ma is vezet bennünket, embereket. Engedjük hát, hogy az életünkben ő legyen az, aki az irányt adja, és segítsen meg bennünket abban, hogy ne terítsen le a helyes céltól senki és semmi. Ezt kívánom a kedves hallgatóknak is, ezt kívánom jó magamnak is. Köszönöm mindenkinek a kedves figyelmét, és köszönöm István a nagyszerű beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen a viszonthallásra.
0: Istennek áldását kívánjuk a kedves hallgatókra. Visszavárjuk Önöket a készülékek közelébe jövő héten is ugyanebben az órában. Viszonthallásra!

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk, ami álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad életet!

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Örömmel és Isten békéjével köszöntöm a kedves nézőközönséget, a kedves hallgatóságot a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, és annál nagyobb örömmel köszöntöm a kedves fiatalokat, akik most követik a mai adást, illetve azokat is, akik az interneten keresztül követnek bennünket. Egy hosszabb utazás végére érkeztünk a Példabeszédek könyvének utolsó fejezetéhez, a 31-hez. Ez a rész nem csak lezár, hanem összefoglal is, mert beszél felelősségről, beszél döntésekről és értékekről, és arról, hogy mi az, ami igazán maradandó az ember életében. Vendégem ebben a beszélgetésben Veres József lelkipásztor, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök a stúdióban.
1: Én is köszöntelek, Renáta, köszöntöm a kedves tévénézőket, fiatalokat, és köszönöm a felkérést, a meghívást, a lehetőséget.
0: Örülök, hogy együtt tanulmányozhatjuk a Példabeszédek könyvének utolsó fejezetét, és amint már megszokhattuk az előző fejezetnél, már ott is voltak változások az előzőkhöz képest, mert ott már Ágúr beszélt. Itt Lemuel az, aki beszél, Lemuel király beszédei, így indul a 31. fejezet. Ki volt ez a Lemuel király, és miért tulajdonítják neki a Példabeszédek utolsó fejezetét?
1: A Lemuel király, ez a név, ez a megnevezés csak itt jelenik meg az egész Bibliában, és a Példabeszédek könyvében egy ismeretlen királyról van szó. Próbálják azonosítani éppek Salamonnal. Amúgy a 31. fejezet megint visszatér stílusban a többihez, a 30-at kivéve, és azt feltételezik, a zsidó hagyomány is ezt tartja, hogy itt Salamon a szerző, mármint az ő anyja, Betsabé, így nevezte, becenévként használhatta ezt a Lemuel megnevezést, és hogy neki adott tanácsokat rögzít ez a fejezet. Más elméletek is megszülettek, például az, hogy itt az első versben éppen azt találjuk, hogy Lemuel király beszédei profécia, vagy jövendőlés, és a fejezetben igaz, hogy a proféciának is több fajta jelentése van, a tanács is belefér, a tanács, a beszéd, a tanítás is belefér a profétai beszédbe és a proféciába, de az eredeti héber terminus, a massa feltételezik, hogy egy észak-arábiai terület lehet, tehát helységnév, és az ottani király. De ez is ismeretlen, csak feltételezés. Van még egy elmélet, s efele is húzok amúgy. Tehát mielőtt ezt elmondanám, a lényeg az, hogy egy ihletett írással van dolgunk. Isten különböző útakat, módozatokat, személyeket használhat fel az ő igényének a közvetítésére, nőket, férfiakat, királyokat, és a tanácsok önmagukért beszélnek, onnan is látszik a Bibliával összevetve, hogy ez egy ihletett írás, olyan magas szintű elvárásokat állít ez a fejezet a személyekre nézve. És éppen itt jön be a következő elmélet, a találgatás, és ez is lehetséges, hogy itt nincs konkrét történelmi személy, egyszerűen az ideális királyról van szó, vagy épp a derékasszonyról később, az ideális nőről. Úgyhogy ebbe a szempontból, és amúgy mind a két része a fejezetnek, az első 9 verse és a többi úgy tűnik, hogy egy szerzőtől van, bár két külön téma. Tehát az ideális király, az ideális a derékasszony leírását találjuk, és itt nem számít a történelmi személy, itt mindenkire ez érvényes, és mindenkire vonatkozik. Ez lenne a következő elmélet. De a legfontosabb, amit fontos megjegyezzünk, hogy egy ihletett írásról van szó.
0: És mit tartalmaz ez a fejezet, mivel indít?
1: Hát két része van, két fő része. A király, hogy mit ne tegyen, és mit tegyen, ezzel indít. És és a derékasszonynak a története. Amúgy a háttérben, ha a Lemuel király is neki mondták el, és örökítette meg, őrizte meg, és jegyezte le, a háttérben az ő anyja van, az ő édesanyja, aki szintén ihletett. Amúgy a Példabeszédek könyvében még épp az elején megtaláljuk ezt, hogy nem csak az apa, a férfi az, aki tanít, hanem a nő is. Itt is az egyen rangúság megjelenik, és a felelősségek bár megoszlanak, mégis megtaláljuk ezt a kettősséget, hogy a férfi is és az anya is tanít. Például az első fejezetben éppen, ezt felolvasom, a 8. vers azt mondja, Példabeszéd 1.8, hallgass tiam a te atyádnak erkölcsi tanítását, s a te anyádnak oktatását el ne hagyd. És a 6.20-ban is megvan ez a kettősség. 6.20, őrizd meg fiam atyád parancsolatját, és anyád tanítását el ne hagyd. Tehát anyai tanácsról van szó, és ezzel indít, az anya az ő király fiához intézi ezeket a tanácsokat. Egy anyai tanács, mondjam úgy, áttérünk a mai időre, az is annak ma súlya van, fontossága van. Másképp nevel és tanít az apa, a férfi, más a beállítottságunk, más a struktúránk, más a gondolkodásunk, más az agyunk a férfiaknak. A nőknek megint másabb, megvannak az előnyök, a hátrányok. Például a nők, úgy tudom, szakemberek mondják, egyszerre több dologra tudnak összpontosítani, a férfi csak egyszer csak egyre. Van, amelyik idealisztikusabb, van, amelyik gyakorlatiasabb. Tehát mind a kettőnek megvan a felelőssége a nevelésben, és az anyai tanács jól fog. Tehát ezzel indít a király tanácsolja, és elég kemény dolgokat mond el a királynak figyelmeztetésként, hogy mitől őrizkedjen, mit kerüljön, mit ne tegyen, és mi az, ami viszont a felelőssége lenne neki.
0: Hát kezdjük el vizsgálni ezeket a tanácsokat, amelyek az anyai tanácsok valóban. Felvázolod röviden ezeket a tanácsokat?
1: Igen, az első, hogy mit ne tegyen, vagy mit kerüljön. Hát az első helyen a nők szerepelnek, érdekes, nem a nő, az egy nő, bár ott is, most már az egész Példabeszéd könyvének az összefüggésében megvizsgálva, egy nő is el tudja csavarni, vagy félre tudja vezetni egy férfit, ha akarja, képes rá, a nők képesek erre, mondjam úgy. De itt érdekes, több számba van. Ne add asszonyoknak, 3. vers, a te erődet, a te utadat a királyok eltörlőinek. Hogyha ezt a héber párhuzamot megnézzük, mert itt sok héber párhuzam van, ez a stílusa ennek a leírásnak. Az asszony itt egy elég negatív, az a bizonyos asszonyok, itt elég negatív megvilágításba kerülnek, s a párhuzam azt mondja, hogy az asszonyok itt a királyoknak az eltörlői. Tehát tönkreteszik. Tehát egyszerűen pusztulásba vezetik, hogyha a király nem ügyel. Tehát nem a nőről van szó, az igaziról, amelyik az Istentől rendelt segítőtárs, hogyha visszautalok ezáltal a teremtés történetre, ott, tehát a házasság, a szerelem, a férfi-nő kapcsolata az Istentől származik, hanem a megromlott kapcsolatról van szó, a törvénytelen kapcsolatról, amikor a férfi nem veszi észre, hogy a nő úgymond manipulálja, felhasználja, kihasználja, esetleg elszegényíti. Tehát a királynak erre ügyelnie kell. És érdekes, hogy ha a férfiakat nézzük, ha magas pozíciót töltenek be, ha középosztályon vannak, ha akármilyen egyszerű munkásról van szó, ez a veszély fennáll. Tehát nincs, úgy van, a király már olyan pozícióban van, hogy mentes lenne egy ilyen fajta veszélytől. Nem. valójában a veszély nála is fennáll. Tehát ne add oda a te erődet, a te utadat. Legyen inkább egy olyan nő, akit szeret, aki segítő társ, aki Isten által van neki rendelve, és legyen hűséges hozzá. Később megjelenik sokkal bővebben, hosszabban az ideális nő, a derékasszony leírása. Tehát a szöveg a harmadik versben, hogy mit ne tegyen, és ne adja oda az erejét az asszonynak, az nem azt jelenti, hogy ő nem szerethet nőt. Ez a teremtésből megint származik, tehát ragaszkodik hozzá, vonzódik hozzá, hanem egy bizonyos nőt vagy nőket, amelyek nem az övék, nem az övé, a királyé, és amely veszélyt jelent számára, azt kerülni kell. Ez az első helyen szerepel, ez a tanács a király anyja részéről a fiának, és azt hiszem, hogy ez minden férfire, mert minden férfi úgymond a maga rendszerében egy vezető tisztséget tölt be, és Isten azt akarja, hogy ilyen téren megálljon, tehát hogy ne essen el, nehogy ez legyen a veszte, nehogy ez döntse romba. Egy következő tanács, hogy mit ne tegyen, az pedig az alkohol. Hát sorolhatnám, tehát nők, alkohol, szeszes ital, a pénz nem jelenik most itt meg, bár ott van egy...
0: De megjelenhetne az is.
1: Megjelenhetne, és ott is van, mert hogyha az ítélet is következik, hogy helyesen kell, hogy ítéljen a szegényeket, uh-huh. hogy ítélje, akkor az alkohol is elhomályosítja, most visszatérek mindjárt az alkohol, a szeszes ital fogyasztásához, de az is elhomályosítja, vagy elferdíti a döntéshozatalt, hogyha figyelembe veszi az anyagi uh-huh. hátteret, és hogyha nem, itt nincs szó konkrétan megvesztegetésről, de általában az emberi gyarló természet húzódik, és oda teszi le a voksát, vagy az igazságot, ott dönti el, hogyha van anyagi vonzata, vagy anyagi nyeressége. Tehát nők első helyen szerepelnek, és többes számban. Második a bor, az alkohol, a szeszes ital. Azt mondja, hogy távol legyen a királytól, negyedik versben. Ó, Lemuel, távol legyen a királyoktól a bornak itala, és az uralkodóktól a részegítő ital keresése. Hát a döntéshozatal megőrzése érdekében tiltja. Tehát, hogyha valakinek nem tiszta a feje, mert ittas, mondjam úgy már, tehát zavaros, akkor nem elfelejti a törvényt, egyszerűen nem jut eszébe, tehát még hogyha tanulta is valamit, ha megtanult az ember, vagy az az ő szakmája, hogy és van már tapasztalata, az alkohol mikor jön, bezavar, tehát már nem jut eszébe egy adott törvény, vagy ha eszébe is jut, nem tudja azt helyesen alkalmazni. Megint előjönnek az érzelmek, meg a hirtelen, megfontolatlan döntés, reflexek, nem úgy működnek. Tehát ez a magyarázat, hogy miért nem szabad ő alkoholt használjon, hogy mikor iszik, el ne felejkezzék a törvényről, és el ne fordítsa valamely nyomorultnak az igazságát. Na de, a zsidók itták a bort. Nem tudom, hogyha ez el lett mondva, de a Bibliából egyértelműen kitűnik. Ószövetségben, újszövetségben a zsidók itták a bort egy az egybe. Voltak bizonyos kategóriák, és voltak bizonyos esetek, amikor tiltva volt a bor. Például a nazireusok, azok fogadalmat tettek egy időre, vagy egész életükre, hogy bor, és nem csak bor, hanem egyszerűen szőlő. Szőlő származék, és szőlő maga az nem kerül be a szájukba. A rékabiták, úgy szintén egy ilyen hasonló kategória volt, akik fogadalmat tettek, hogy az ők vonaluk, az ők népcsoportjuk, azok nem használnak soha bort. A papok nem ittak bort, amikor bementek a szent helyre, de csak akkor tiltva volt. Máskor, hétköznapi életükben itták a bort. Én nem mondom, hogy ihatták, inkább azt mondom, hogy itták. Tehát nem volt ideális eset. Dániel is eszembe jut, a proféta, aki 3 hétig, 21 napig böjtölt, és a böjtje, mert többfajta böjt létezik, a böjtje abból állt, hogy kívánatos étket nem evett, tehát evett, de nem kedvenc kajákat, és bort nem ivott. Ez arra utal, hogy mikor a 3 hét lejárt, vagy a 3 hét előtt és után, itt a bort, persze mértékkel, mondjam úgy. Na de az Édenben azt tudjuk, hogy nem volt bor. A Bibliában mindenhol, Közbeszédek könyvében például ahányszor megjelenik, mind negatív megvilágításban jelenik meg a por, például a 20. fejezet első verse. A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved nem bölcs, vagy a 23. fejezetben itt egy hosszabb leírás van, már csak azt is mondja, ezt meg szoktam mindig jegyezni, hogy ne nézd a bort, nem, hogy ne igyad, és hogy hozzányúljál, ne is nézzél rá, mert ott kezdődik a dolog, hogyha már persze az ember megkóstolta, gondolom, akkor tudja, hogy az milyen az íze, mivel jár. És tehát voltak ezek a kategóriák, de nem volt ideális a borhasználat. Érdekes, itt utána tovább megy az alkohol ivásnál, és azt mondja, hogy adjátok a részegítő italt az elveszendőnek, és a bort a keseredett szívűeknek. Igyék, hogy felejkezzék az ő szegénységéről, és az ő nyavajáról ne emlékezzék meg többé. Ez nem egy utasítás olyan értelemben, hogy mi másnak adjunk bort, pedig azt írja, hogy adjátok a bort. De ez abban az értelemben van, annak az a jelentése, hogy hagyjátok, hogy azok igyák. Ez egy tény megállapítás, ez egy leírás, hogy mit tesznek az emberek, és itt olyan állapotról van szó, itt behozzák azt, hogy haldoklók, mindjárt erre is esetleg kitérek, hogy haldoklók esetében a késői zsidó gyakorlatban ezt kidolgozták, hogy a haldoklónak kábítószeres, fájdalomcsillapítós bort adtak magának Jézusnak is, aki nem fogadta el, az oinosz jelenik ott meg görögül a bort, a mirhás bort, vagy epével kevert bort, nem fogadta el, felkínálták neki, viszont elfogadta az oxoszt, ez ecetet jelent. Nem mondja, hogy megitta, hanem miután elvette, tehát úgy olvassuk a János evangéliumában, akkor meg is halt, lehajtotta az ő fejét. Tehát érdekes, hogy itt ezen ige alapján dolgozták ki később a haldoklóknak, vagy akár súlyos betegségek esetén fájdalomcsillapításra a kábítószeres bor használatát. És manapság valóban, tehát egészségügyi céllal, hogyha valaki olyan stádiumban van, nem tudom, rákos, már lehet tudni emberileg, hogy nincs sok hátra, akkor morfiumot adnak, vagy valami szert, nem feltétlen alkoholt, azóta kiélezték ezeket a fajta szereket. Tehát ez szintén engedélyezett, tehát a bibliai felfogásban ez nem okoz gondot. Viszont itt nem, szerintem nem ilyen krízis helyzetben, mármint haldokló emberekről van szó, mert a párhuzamok ezt világosan mutatják. Igaz, hogy elveszendő, az halál előtt állót jelent, keseredett szívű, ez nem azt jelenti, hogy haldokló. Felejkezzék az ő szegénységéről, a szegény se nem haldokló, s a nyavajájáról, betegségéről ne emlékezzék meg többé. Ez azt jelenti, amit sokan csinálnak, hogy mikor bánatukban, szomorúságukban, depressziójukban a borhoz nyúlnak, az alkoholhoz nyúlnak. És akkor a bölcs anya ezt mondja, ezt tanácsolja, hogy ezt te ne tedd, ezt hagyjad, hogy ők tegyék, az elveszendők. De nekik sem nem ez a megoldás, mert az Úr a megoldás. Tehát van megoldás, és nem az alkohol a megoldás. Tehát ez egy tény megállapítás, hogy mit tesznek így általában az emberek, és te ne tedd azt, hanem az Úrban bízzál, és ő majd megoldja a helyzetedet, mondjam úgy.
0: És akkor harmadsorban beszél még az ítéletről is, úgymond.
1: Igen.
0: A 8. és a 9. versekben.
1: Igen, tehát elmondja az anyja, hogy mit ne tegyen, mit kerüljön. Még egyszer utoljára, nők, alkohol, és most esetleg a pénz is így bejön. És utána meg elmondja, hogy mit tegyen. Hát egy királynak, mivel vezető, elsődleges feladata, hogy felel az alattvalóiért, tehát ő fent van, ő belát különböző helyzetekben, és ő kell képviselje ezeket, akik alatta vannak, akiket vezet. Hadd mondjam el így gyorsan azt, a 4. versben is megjelenik a király megnevezés és az uralkodó, és itt a szegények, elnyomottak, árvák, szűkölködők ügyét kell, hogy megvédje. Ez valójában az igazi uralkodásnak a tétje, mondjam úgy. Tehát ha valaki uralkodó, akkor ez ebben áll, ez a feladat köre, a job description, mondja az angol, tehát a munkaköri leírása. Tehát ha uralkodó vagy, akkor ez a feladatod, hogy te megvédjed és gondoskodjál, helyesen ítéljél, hogy rend legyen a társadalomban, hogy mindenki jól legyen, boldog legyen, meg legyen a betevő falatja. Az uralkodás Biblia első oldalán, első lapján találjuk az első fejezet, Mózes első könyve első fejezet 26. versében, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék. 28. azt is mondja, hogy hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain is, az egész földön. Itt még nem volt bűn. Ez azt jelenti, hogy az uralkodás ott és akkor, és létezik ilyen fajta uralkodás ma is, az pozitív dolog, az egy jó dolog. Tehát az uralkodás azt jelenti, hogy az alattam levő, vagy a mellettem levőre odafigyelek, gondot viselek, eltartom. Ez az igazi uralkodás. És a Biblia utolsó lapján is olvasom, hogy Jelenések 21-27, és nem megy be abba semmi tisztátalan, igen, és a 22. fejezet 5. verse, és ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak, érdekes Károli fordításában egy egyedi szót használ, hogy országolnak, más fordításokban uralkodás van, az új protestánsban is, uralkodnak örökkön örökké. Tehát a mennyben is uralkodás lesz, és Isten bevon bennünket az ő uralkodásába, mi alatta leszünk, és mi is fogunk uralkodni, ami megint pozitívat jelent. Miért mondtam ezt el? Igazságosan ítélni, a királyt erre kéri az ő anyja, az azt jelenti, hogy gondoskodni, uralkodni helyesen, úgyhogy a szegények, az elnyomottak ügyét képviselje. Érdekes, hogy a néma itt megjelenik a Példabeszéd 31. 8. versében. Nyisd meg a te szádat amellett, aki néma. Ez nem azt jelenti, hogy nem tud beszélni, nem ezekről a fajta némákról van szó, hanem akik félnek, nem mernek, vagy nincs pénzük, már utaltam erre, tehát nem engedheti meg magának, hogy fellépjen. Ezek helyet kell ő, tehát ő észre kell vegye, hogy itt gond van, hogy ő milyen helyzetben van, és akkor kiáll ő helyette. Ez az igazi uralkodás, ez kell, hogy tegye. Tehát a törvény, a Tóra, a proféták és a bölcsesség irodalom is, a Példabeszédek könyve sok helyen beszélt erről, hogy kiállt egyaránt ezen kategóriájú emberek ügye mellett, és a szegények, özvegyek, árvák és nyomorultak mind benne vannak.
0: Aztán ezután a Derék asszony képével foglalkozik az ige, azt mondja a 10. versben, hogy Derék asszonyt kicsoda találhat, értéke fölül múlja az igaz gyöngyét. Ki ez a Derék asszony? Kiről van itt szó? Miről van itt szó? Milyen képekben találjuk a Derék asszonyt? Mit szimbolizál, és miben rejlik az értéke?
1: Hát, ha ugyanaz a szerző, mint az első felében, az anya, a királyt tanácsolja és leírja. Előbb a nőktől óvta, hogy ne tegyék őt tönkre, hogy ne, s a királyokat ne törőjék el. Most megadja az igazi asszonynak, nőnek, feleségnek mondjuk úgy a képét, a leírását. Hát amit itt találunk a Derék asszonyról leírva, az amúgy is egy akrosztikon, ez a 22 vers, ami még hátra marad, ez a héber költészetben azt jelenti, hogy mind a 22 ABC-vel kezdődik mindegyik vers külön. Tehát ez egy művészi szerkesztés, és mondhatnánk úgy, hogy ez a házasság előtt álló lányoknak az ABC-je, de a fiúknak is, hogy mit figyeljenek, mire, mit lássanak igazi értéknek. Emlékszem, hogy gyerekként, fiatalként jártunk táborokba, és akkor anyukám mindig elmondta, hogy na figyel meg ott, hogy a sátorban melyik, hogy a konyhán melyik, hogy sűrök, forog, csak színleli, vagy tényleg szívből teszi, mert ez sokat mutat majd a jövőjére nézve. Még egy másik tanácsot is adtak nekem, nem feltétlen anyukám, hanem máshonnan hallottam, de ezt is fiatal koromban, hogy figyeljen meg, hogy a lány hogy beszél az ő édesanyjával, vagy az apjával. Úgy, ezt meg kell figyelni időben, és kiderül, mert nem tudja úgymond megjátszódni sokáig. Úgy fog beszélni majd veled. Tehát ahogy beszél az ő anyjával, a lány, vagy a fiú, fordítva is minden. Amúgy ez fordítva is igaz, itt most a lány van kiemelve. Egy ilyen rangúság van, itt az ideális házasságról van szó, mert a férfi is megjelenik itt háromszor amúgy. Tehát visszatérek a kérdésedhez, amik a 10. versben van. Derék asszony kicsoda találhat, mert ennek ára sokkal felül haladja az igaz gyöngyöket. A válaszom sokkos lesz elsőre, és pedig az, hogy senki nem találhat. Tehát ahogy le van írva itt a Derék asszony, az ideális nő, ilyen nem létezik, és férfi sem amúgy. Nem csak azért, mert bűnösök vagyunk, és tévedünk, és mindannyiunkban van hiba, mert ezen a földön jelenleg ez a helyzet, hanem azért is, főleg azért nem található egy ilyen nő, mert azt az Isten adja. Tehát nem én találom. Ez a lényeg, amire el akartam jutni, hogy Derék asszony kicsoda találhat, nincs megadva a válasz. És a válasz az, hogyha az egész könyvet néznénk, hogy azt nem te találod. Nem te olyan ügyes vagy a férfi ez esetben, vagy a nő fordítva, hogy ő elmegy, és akkor azt mondja, most na, én most megkeresem, és meg fogom találni, és meg is szerzem, és meg is vásárolom. Ez visszautal az akkori korban a férfi fizetett a nőért, mármint a férfi családja. Nem fogod soha megtalálni. Nem azért, mert nem létezik, létezik, nem tökéletes, de az a tied, de nem te találod meg, hanem azt az Isten hozza az útadba, az Isten rendeli ki neked, és te csak választhatsz a több lehetőség közül, és hogyha azt választod, amelyiket az Isten gondolta, akkor megtalálod. Azt is mondjam el, hogy itt a Földön, már mondtam, nem ideális esetről van szó, tehát van, aki nem találja meg. Van, akinek más az életútja, Isten által elgondolva. lehetnek rossz döntések, és Isten oda viszi, elejébe hozza, választási lehetőséget ad, és ő nem azt válaszza, mást választ. Isten nem mond le róla utólag az illetőről, de a dolgok itt lenne a Földön nem ideálisak. De hadd mondjam el azt, amire utaltam, hogy nem mi találjuk, és pedig a 18. fejezet 22. verse, valamikor biztos, hogy ezen igénél megálltatok a sorozat alatt, de most újra olvasom. Tehát két íge, Példabeszéd 18.22, azt mondja, megnyerte a jót, aki talált feleséget, de a második része azt mondja az igének, és vett jó akaratot az Úrtól. Tehát igaz, te találtad, te választottad, meg is ki kell menj a társadalomban, kapcsolatokat létesítesz, ismerkedsz, vonzódó, valaki megtetszik neked, de azt mondja, ha jót találtad, azt, akit kell, akkor az valójában nem más, mint az, hogy az Úrtól vettél te jó akaratot, tehát az Úrtól van. És a következő igém az kategorikus, tehát az azt mondja 19-14-ben, a ház és a marha, a vagyon, atyától való örökség. Az Úrtól van pedig az értelmes feleség. Tehát ezt nem lehet kimagyarázni, tehát ezt nem lehet félreérteni. A ház, a kocsi, a vagyon, az anyagiak, az a szülői örökség. De a jó feleség az Úrtól van. És a szöveg szerint nem egy anyagi kérdés ez, mert azt mondja, hogy drágább az igaz gyöngynél, tehát nem lehet megvásárolni. Tehát itt, nem, itt már előrevetíti a későbbi leírásban, hogy a jó feleség, a derékasszony az nem egy anyagi megközelítés, hanem ott másról van szó. Amúgy a derék szó az eredeti héberben erőset jelent, és vagy gazdagságot jelent, vagyont. De itt nem a nőnek a fizikai erejéről van szó, arról is, mert olyan smiket tesz, hogy tehát olyan nagy tevékenységet fejt ki, és vannak erős nők, fizikailag is erős nők, de itt nem arról az erősségről van szó, hanem a lelki erősség, a kitartó küzdelem, és a gazdagság is nem a vagyon, bár itt dolgozik keményen, hanem a jellembeli gazdagság, ami a legvégén majd kitűnik, hogy az miben áll pontosan. Tehát nagyon sok leírás van itt, vehetnénk akár sorba is, különböző képeket használ, például hajók, megjelennek a hajók, 14. versben, hasonló a derékasszony a kereskedő hajókhoz. Nagy messziről behozza az eledelét, tehát ő messze gondolkodik, tervez, átlát bizonyos dolgokat, erre utal. Tehát Salamonnak flottái voltak, hajóflottái, és akkor lendült fel a kereskedelem. És itt az asszony a hajóhoz van, aki kihajózik, az veszélyes, az akkori navigációs és hajózási technikák, amik fennálltak, veszélyes volt hajózni, de attól még a gazdasághoz szükség volt, tehát használták, nem nők hajóztak, de itt érdekes, hogy a hajóhoz van többek között hasonlítva, ami azt jelenti, hogy vállal fel kockázatot is. Tehát kimegy bátor, kimegy a vizekre, mondjam úgy az életvizére, és azért, hogy az eledelt előállítsa. Aztán másik kép, 15. vers, fel kell még éjjel eledelt ád az ő házának. Tehát ott valahol itt le van írva az is, hogy igen, 18. vers második fele, éjjel sem alszik az ő világa. Tehát ott világosság van. Tehát most már hiataloknak mondom, ne értsük félre, ez is egy másik szélsőség lenne, hogy a munka minden, férfinek vagy nőnek, mértékkel van a munka is. A munka nagyon fontos elem, az Édenből származik, viszont ha a munkába bízok, hogy az majd engem felröppent, és boldoggá tesz, meg sikeressé tesz, akkor tévedünk, mert azt mondja a Zsoltáros, hogy az ő szerelmeseinek álmában is ad eleget. Hiába nektek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtságos munkával szerzett kenyeret ennetek. Tehát a munka fontos, de nem minden, mert az Úr adja az áldást igazán. Tehát ez a nő sokat dolgozik, nagyon szorgalmas, ezt el kell mondjuk, tervez, kockázatokat vállal fel. Nagyon fontos, hogy kiemeljem ezt a két dolgot kétszer is megjelenik, hogy optimista, tehát jó, ez természetre is megy, de aki az Úrban bízik, és féli az Urat, ez így megjelenik, ott az optimizmus is. Például ott van ez a 13. versben, keresd gyapjat, vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel, kedvel. Tehát munkakedvel, mondjam úgy. Tehát örömmel dolgozik. Aztán

0: átélik mindannyian a bűnvilágában a nehézséget, a megpróbáltatást, a bajt, de ő mégis dolgozik, de reménykedik is. Aztán segítőkész, ez nagyon érdekes, és a fiúk figyeljenek fel erre majd. Tehát segítőkész, ő ad másoknak, 20. vers, markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek. Tehát nem egy önző természet, hanem dolgozik, megszerzi, van a családjának elsősorban, de a házasság is amúgy nem egy ilyen elzárt, elszigetelt dolog, hanem észreveszünk a környezetünkben a rászorulókat, és megsegítjük ilyen, aki az Úrban bízik. Tehát szociális, közlékeny kapcsolatot fenntart. Na és akkor mondjam el azt is, ha megengedett, hogy a férfi háromszor jelenik meg ebben az ige részben.
1: Ezt észrevettem, hogy megszakítja a leírást.
0: Igen, pont a közepén, és az elején is, a végén is a férfi megjelenik. Kezdjük azzal a megszakítással, amire utaltál.
1: 23.
0: vers. Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel. Hát érdekes, itt megint nem a kapuban ül a férfi egyedül, és nem csinál semmit, hanem a kapukban ül a többi vénekkel. Ezek szerint egy vezetői beosztású személyről lehet szó, férfiről. Közigazgatásban döntéseket hoznak, tárgyalnak. Ő is dolgozik keményen. Amúgy olyan munkák is megjelennek, mint a szőlőplántálás, és ezt a nő végzi itten. Tehát az viszont kemény munka. Mezőt ad el például, szőlőst ad el, tehát üzleti, anyagi érzete is van a nőnek. De itt a férfi azért sikeres, azért jelenik meg, mert egy sikeres, ezt szoktuk is mondani, egy sikeres férfi mögött egy milyen nő áll? Egy
1: támogató
0: nő, igaz, egy segítőkész nő, mert ő tehermentesíti, és ő teszi lehetővé, hogy a férfi valójában ki tudjon ő is teljesedni. És ezt a kollégák, mondjam úgy, a férfi társak, ezt belátják, tehát ez tudva van. Vannak ilyen háttérmunkák. Az anyai, például most már bejön egy másik feladatkör, az anyai, és itt meg is jelenik a király anyja, az anyai felelősség is ilyen, hogy senkinek nem tűnik fel, de a háttérmunka az óriásit jelent, tehát onnan kerülnek ki az igazi államférfik például. Tehát ezért van megszakítva, mert itt megint nem is a férfiről van szó, hanem a nőről. Tehát a nőnek köszönhető az, hogy a férfi oda jutott, ahova eljutott a férje, úgymond. És még kétszer jelenik meg, hát a legelején, mert bízik benne, 11. vers, bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy, ez is érdekes dolog, tehát a férfi megbíz a nőbe, mert olyan a nő. De ha nem olyan, akkor elfogy a vagyona, tehát megeszi. Tehát úgymond eleszi, nem hogy ő, hanem eltékozolja. És most mondok egy esetet, szóval vannak ilyenek, tehát a nő, csak a, mondjam úgy, a feleség, csak a költekezés, csak az újabb és újabb, drágábbnál drágább luxus cikkek, és a férfit ezt egy ilyesmi tönkre teszi. Na itt pontosan ezt mondja, hogy bízik ahhoz az ő férjének lelke, megbízhat benne és bízik benne, és itt megint a nőnek a tulajdonságai miatt, és annak a férfinek a marhája, a vagyona el nem fogy. Sőt, a nő gyarapítja, beosztja, értékeli. Tehát itt összedolgozásról van szó. Na és az utolsó hely, ahol megjelenik a férfi, még egyszer, az azért van, hogy fel van írva az, hogy dicséri a feleségét. És egy jó szó valójában egy sokat jelent. Nem azért dicsérjük meg, hogy tovább dolgozzanak, hanem hogy tényleg az, amit tesznek, az dicséretre méltó. És érdekes, hogy a Biblia a legtöbb helyen azt mondja, hogy a dicséret az Úré.

0: itt mégis kivétel van, a nőt meg lehet dicsérni, meg kell, a férje dicsérje. És a fiai is felkelnek, azt olvassuk, 28. vers. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt, az ő férje, és dicséri őt. És olyan dicséretet mond, ami szinte hihetetlen, hogy sok lány munkálkodott szerénységgel, de te meghaladod mindazokat. Igen, tehát a férnek a felesége kell legyen a leg. Tehát nem lehet szebb nálanál, nem lehet ügyesebb nálanál, serényebb nálanál. Az ő felesége és a másnak a másik felesége. Tehát a férfi háromszor jelenik, mert legyünk korrektek a férfiakkal szemben. Hát a férfi bízik benne, a férfi sikeres a nőnek köszönhetően, és a férfi dicséri a derékasszonyt, úgymond. Tehát nagyon sok tulajdonság van a derékasszony leírásában, itt össze van gyűjtve minden ideális dolog.
1: Mivel összegeznünk kell ezt a fejezetet, mit emelnél ki belőle? És mivel ez az utolsó fejezete a példabeszédek könyvének, mit ajánlanál következő tanulmányozásra egy másik könyvet a Bibliából?
0: Ez a fejezet véges, a könyv vége is, az a 30. versben éri el a csúcspontját. Azt mondja, a család a kedvesség és hiába való a szépség, amely asszony félje az urat, az szerez dicséretet magának. Hát itt jön a titka a derékasszonynak, hogy félje az urat. Tehát engedelmeskedik neki, az úr van neki, mint legfontosabb személy az életében, és azért ilyen, és tud olyan lenni, amilyen, mert ő féli az urat. És a bölcsesség is megjelenik, a bölcs asszony, ami az egész könyvet zárja, és így a derékasszony az úr félése, vagy neki való szolgálat és engedelmesség jelenti az igazi bölcsességet. Tehát ez most már férfire, nőre érvényes. Tehát az igazi szépség, ami a nőben van, az a belső, és a bölcsesség, ami Istentől származik. Milyen könyvet ajánlanék a következőkben? És attól függ, hogy milyen vonalon haladunk.
1: Ifjúsági
0: vonalon, igen. Jó, csak lehet, hogy például filozófiai elmenni egy irányba, de például itt van pont folytatólagosan Préditátorok könyve, ami rövidebb is, filozófikus könyv. Ajánlanám, hogy ha már itt fejeztük be, akkor
1: folytassuk innen.
0: Akkor folytassuk tovább. Azt mondjam-e érdekességképpen még, hogy a Héber Bibliában, a kánonban a példabeszédek könyvét a Rút könyve követi, és nem lehet, hogy pont kapcsolódás van. Tehát a derékasszony leírása után nyomban a Rút könyve. Akár a Rút könyvét is ajánlhatnám, az még rövidebb és érdekes is lehet.
1: Hát köszönöm szépen, hogy segítettél összefoglalni ezt az utolsó fejezetét a példabeszédek könyvének. A 31. fejezetről beszélgettünk, és felfedezhetünk több mindent erről. Hálás vagyok, hogy itt voltál, és szeretettel visszavárlak a következő könyvnek a tanulmányozásakor. Még kiderül, hogy mi lesz az, melyik lesz az. Addig is viszont van egy új ötlet, de ezt majd elárulom a következőkben. Köszönöm, hogy itt voltál, és szeretettel visszavárlak.
0: Én is örvendek, köszönöm a lehetőséget, sok áldást.
1: Köszönjük szépen. Köszönöm önöknek, köszönöm nektek, fiatalok, hogy végigkövettétek nem csak a mai adást, hanem ezt a sorozatot, amely a példabeszédek könyvét vette célpontként, és ennek a tanulmányozását. Egy hosszú út volt, de tele volt sok bölcs tanítással, amely gazdagíthatja az életünket, hogyha komolyan vesszük őket. Egy meglepetésem is van számotokra, ugyebár az ifjúsági témáknak a sorozata folytatódik. Különböző fiatalok fognak ide eljárni a stúdióba, és saját élettapasztalataikról fognak beszélni nekünk, beszámolva arról, hogy mit éltek ők meg Istennel, hogy jutottak a hitre, a hit pontjára, és mindez idő alatt mit éreztek, mit éltek meg. Szeretettel visszavárok mindenkit, hiszen ez a sorozat hamarosan kezdését veszi, és hiszem azt, hogy nagyon sok mindent tudunk tanulni egymástól, a fiataloktól is, és sok érdekességet tudunk megismerni egymásról ennek keretén belül. Mindaddig én minden jót és Isten áldását kívánom mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

0: Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadássorozatát hallhatják. 10. előadás. Célegyenest.
1: Vas István verse. Via Appia. Látta-e Jézust Péter a Via Appia? Mennyi gyerek elképzelése, hogy hát, ha mégis járt ott a fehér úton, a holdsütésben, és mennyi kéte és talány, és aztán a könnyű magyarázat, hogy azt látta, amit belül látott, és egyre megy a Genezáret vagy a Via Appia, hiszen akkor is testileg, és akkor is azt a testet, amelyet mindnyájan úgy szerettek, hogy föl kellett támadnia. Quo vadis? Hová mély? Itt Rómában hova? Én mindig megértettem Péter eszét. Nem volt könnyű belátnia, hogy mégis meg kell halni Krisztusért. Nem volt elég. Meg aztán kezdte látni már, milyen a kezdeti gyülekezet. Igen, mi ismerjük a csontokat, meg az üregeket a Via Appián, az ügyetlen rajzokat a katakombák falán, a bárányt meg a halat, a pásztor antik testén redőző hosszú keresztény új ruhát, meg az iparosok jeleit, a mozsarat meg a kanalat, még láthatjuk a világtalan emeleteken és labirintusokon át mélyen a Via Appia alatt. De ő láthatta azt is, ami a katakombákon kívül maradt. És kezdte látni talán az életüket. És azt, hogy a földön nem csak meghalni, élni is lehet. És azt is, hogyan. De csont az van, és üreg az van. Hány sír volt? 100 000. Kívül a falakon. Ezeknek nem kellett az, ami belül volt, nem az a hatalom, nekik nem volt elég az a Róma, az ívek, oszlopok, az a világkeverék. Én pedig azt hittem, az volt a legszebb. S ha nem is a legjobb, de a legnagyobb, valami egyszer volt a nemes, valami majdnem végleges. És mégse kellett nekik, akik jöttek egyre többen a Via Appián, többnyire az apostolok lován, ahogy küldte őket a kelet, és a falak mögül is az elégedetlenek, a tétova és misztikus remények, az iparosok, a rab és szabad szegények, és mint ahogy tudva levő, volt köztük előkelő igazi római, bár legtöbbje nő, s a falakat, az íveket, oszlopokat szét akarták porlasztani, mélyen a Via Appia alatt. Meg tudod érteni? És te hol álltál volna akkor, Karsziuszom? És én? Bizony én se tudom. Mi minden történt a Via Appia? Régebben és azután. Hiszen itt állt az a 600 kereszt. Rajta a 600 rabszolgatest megfeszítetten, akkor még nem szerepelt az Isten a köztársaság korában. Nem úgy haltak meg, mint a hitükért elesettek a védtelenek. Nem úgy, mint aki vértontani nem tud, nem akar. Ők verekedtek vadul és bátran. Melyik ügy volt a reménytelenebb, és melyik a bátrabb? Az elbukottakért bosszút álltak, ha nem is hamar, az auróra ágyúival, és akik győztek? Meghúznád-e a határvonalat a Via Appia fölött és a Via Appia alatt, kedves Carsiusom? Bizony, bizony. Keresztek jobbra-balra végig a Via Appián. Korán volt még, korán, a köztársaság idején. Még nem volt remény. Nem látszott még, hogy Róma elfajul, hogy mi a régi, mi az új. Nem voltak még túl dekadensek, s azt hiszem, az a város még virulensebb lehetett, mint ez a mai pénzvilág, mely Jézus után 2000 évvel Mammonhoz ereget még egyre új neonimát, s vonaglik érte a Via Veneton s a zsibárusok sikátorain át a legszentebb helyekig. De nekik mégse volt se szép, sem elég. Ezért kellett uraiknak keresztekkel szegélyezni a Via Appiát. És azt hiszed, a keresztjeiket nem őrzi a kereszt? Vagy azt hiszed, közülük senki sem maradt, aki ott lenne a többivel, a Via Appia alatt? Nem, te sem hiszed azt. Vagy ha itt volnál, talán te elválasztanád a szívtől a májat és vesét, és megmondanád, melyik az igazi hit, és mi a merő anyagelvűség? Quo vadis, Domine? Ma is ezt visszhangozza Róma dzsungele, ahogy egymásra épült rétegeken, és egymásnak felelő ezredéveken át összegabajodott. Vagy jobb lett volna, ha hagyják úgy, ahogy volt, azt gondolod? De nekik nem kellettek az ívek, oszlopok. És ha Róma sem élte túl a végzetet, mi lehet, ami végleges? Mert akármit látott Péter a Via Appián, mindig keresztezi utunkat a teremtő hiány, és megcsúfolja Péter földhöz ragadt eszét, amelyet úgy megértek, és vele az enyémet, bár berzenkednek józan érvei, és oly nehéz megérteni, hogy nem volt elég, hogy nem lesz elég, hogy mindig új útra küld a még és újra még. S ha egyszer szembe jön veled, te is már tudva kérdezed, hová mi?
2: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mai alkalommal a Filippiekhez és a hozzánk írt levélből egy szakaszt fogunk tanulmányozni, amit bevezetőül elolvasok. Nagyon közismert ige szakasz, mégis szeretném, hogyha úgy kezdenénk ezt az ige tanulmányt, hogy elolvassuk a szöveget. Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelének harmadik fejezetéből a 12-től 21. versig terjedő szakaszt. Így szól itt az ige. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem. De egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának, a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd az Isten néktek ellenben, amire eljutottatok, a szerint járjunk. Legyetek követőin testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk néktek. Mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom néktek, hogy ők a Krisztus keresztjének az ellenségei. Az ő végük kárhozat, a hasuk az istenük, és azzal dicsekednek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Eddig az ige. Filippi levélnek ez a szakasza, az előző is, és ez a szakasz is, az egész harmadik fejezet lényegében egy vitaírat. Pál szívéhez közel van ez a gyülekezet. És minden gyülekezet életében szükségszerűen jönnek olyan tévtanítók, szakadárok, olyan emberek, akik valahol a Krisztus és az ember egységét megrontják. Nem az az igazi baj, hogyha ember és ember szembe kerül egymással, mert itt könnyen lehet kibékülni. Az igazi baj mindig a gyülekezet életében az, hogyha a Krisztus és az ember, a Krisztus és az ő teste, a közösség meghasonlik egymással. És ennek a meghasonlásnak mindig van egy jól követhető receptje. Krisztus testében meghasonlást nem az elgyengülő, lemorzsolódó, hitben meggyengülő tagok okoznak igazán. A Krisztusban való meggyengülés az mindig úgy következik be, hogy vannak olyan emberek, akik elhiszik azt az újra és újra megismétlődő tévedést az egyházban, hogy én nekem van egy külön utam, vagy van egy különb utam az Úrhoz. Én nekem vannak olyan teljesítményeim, amelyek közelebb visznek engem Krisztushoz. Úgy lehetne ezt egyszerűen mondani, elhiszem magamról, hogy én élhívő vagyok. Voltak régen élmunkások, vannak ilyen szuper keresztények, akik élhívők. És abban a pillanatban történik valami. Közben jön az, ami minden Istennel kapcsolatba jutó embernek a nagy-nagy kísértése, hogy úgy gondolom, hogy az én üdvösségem az egy közös munka. Én is csinálok egy kicsit, és Isten is csinál egy kicsit érte. Persze, ugye a nagyobb részt Isten csinálja, Jézus Krisztus által, de hát Jézus Krisztus megváltása azért az enyém, Jézus Krisztus megváltása azért lesz hatékony az én életemben, mert én valamilyen teljesítményt fel tudok mutatni. Ez volt azoknak a farizeusi tévtanítóknak a tanítása, akik a filippi gyülekezetbe és az összes keresztény gyülekezetbe megjelentek. Ezek az emberek azt mondták, hogy igen, most már hogy ti keresztények lettetek, igenis szükség van arra, hogy a Biblia alapján, ugye ez a Biblia akkor még csak az Ószövetség volt, ezt és ezt cselekedjétek, így és így és így tegyetek, mert hogyha ezt megteszitek, vagy ha ezt nem teszitek meg, akkor ez az üdvösség szempontjából hogy is lesz. Ez első pillanatra egy nagyon szimpatikus álláspont, nem? Első pillanatra lehet mondani, hogy de jó, hogy nem csak fekve ki kell mondani a szót, nem csak arról van kérem szépen szó, hogy mi azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk, és nem történik semmi, hanem a mi kereszténységünk mellé felsorakoztatjuk a mi érdemeinket. Az egész keresztény teológiában, nem csak a 20. században, ez újra és újra megjelenik. Középkori skolasztikusok kezdtek arról beszélni, hogy igen, az embernek vannak érdemszerző jó cselekedetei, ezek az érdemszerző jó cselekedetek, így mondták, hitbirtokot képeznek, ennek a hitbirtoknak az ura, az egyház vezetője, a római pápa, és ezt a hitbirtokot szét lehet osztani megfelelő ellenérték ellenében a bucsukon. És emiatt robbant ki az egész reformáció. Mert amelyik pillanatban az én érdemem oda kerül az Isten cselekedete mellé, akkor nem egyszerűen egy hamis tanításról van szó, természetesen az is ez, hanem ennek a hamis tanításnak mindig az a következménye, hogy megbomlik a kereszténység egysége. Elsősorban nem egymással az a következmény. Az első probléma az, hogy megbomlik a kereszténység egysége Krisztussal. Krisztus és az ember, Krisztus és én csak úgy járhatunk együtt, ha bennem az az indulat van, ami volt a Krisztus Jézusban, ha bennem lényegében a krisztusi ember megszületik. Azért is veszélyes ezeknek a tévtanítóknak a tanítása, mert általában nem csak egy véglet van. És Sátánnak teljesen mindegy, hogy én az út jobboldali árkába bukfencezek bele, vagy a baloldali szakadékon megyek ki. A másik véglet az az, ha nem az érdememért, hanem egyedül Krisztus érdemért üdvözülök, akkor lényegében Jézusnak nem kell, hogy semmiféle következménye legyen az ő kereszthalálának az én életemben, csak annyi kell, hogy elmenjek, meggyónjam az én bűneimet, azt mondom, én bűnös vagyok, és ugyanúgy folytassam tovább, ahogy addig. Az istentiszteleti szokások, azok, amik megtisztítanak. Nagyon érdekes, hogy kezdettől fogva ez a kettő mindig együtt volt. A Filippi levél magyarázói régen vitatkoznak arról, hogy ezek a tévtanítók, akik megjelennek, ehhez a csoporthoz, vagy ahhoz a csoporthoz tartoznak. Én azok közé tartozom, sok mindenki mással, ezt nem én találtam ki, hogy mind a két fajtája ennek a tévtanításnak megjelenik. Minden gyülekezetben vannak olyanok, akik inkább a törvényeskedők táborába tartoznak, és vannak olyanok, akik azt mondják, hát mindegy, majd csak üdvözülünk valahogy, nem csinálunk semmit. A mai kereszténységben is így van ez. És amiért, ami Krisztussal való kapcsolatunk meggyengül, ennek az a következménye, hogy az egymással való kapcsolatunk is gyengül, és ennek az a következménye, hogy pontosan azok a helyzetek, állapotok állnak be, ami a Filippi gyülekezetben is beállt. Ebben a vitaveszédben, lényegében ebben a kérdésben akar rendet teremteni az apostol. Ezek a tévtanítók azt mondják, hogy a mi erőfeszítéseink nyomán miénk az üdvösség. De mit mondunk mi? És ezt nem lehet eléggé sokszor ismételni. A hívő ember az más beállítottságú. Az üdvösségünk biztosíték a Krisztus, aki elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk, azért, hogy ne hagyjon bennünket úgy, ahogy vagyunk, hanem mássá tegyen. De hogy tesz mássá? Valami önképzőkörbe iratkozunk be, és leszokunk sorba a bűnről. Nagyon sok ilyen ember van, aki úgy gondolja, hogy a bűnről le kell szokni. Sok embert szoktattam le a dohányzásról, sok ember így gondolkodik, korábban még voltak olyan leszoktató eljárások is, amelyek ezt követték, hogy hát, hogyha valaki naponta 40 cigarettát szív, akkor próbálja ezt 20-ra csökkenteni, Aztán van olyan, aki felibe vágta a cigarettát, stb. Nem. Így nem lehet leszokni a dohányzásra. A bűnről se lehet így leszokni, hogy egyre kisebb bűnöket követek el, és hogy szépen-szépen kinevelem magam a bűnből. A bűnből nem lehet az embernek önmagát kinevelni. A bűnnel szembe kell fordulni. És Jézus engem épp azért fogad el bűnösként, hogy megszabadítson a bűn uralmától, attól az uralomtól, amivel a bűn uralkodik én rajta. Ettől én saját belátásom szerint nem tudok megszabadulni. Nem tudom az én életemet újra és újra úgy irányítani, hogy én ne vétkezzek. Mert a bűn az mindig erősebb, mint én. Ezért mondja az apostol, hogy a sátán, mint ordító oroszlán szerte jár, az oroszlán erősebb, mint én. De azért nem esem kétségbe, mert Jézus Krisztus úgy, ahogy vagyok, elfogad, és Jézus Krisztus erősebb, mint az én bűnöm. És éppen ezért, ha most tovább gondolkodunk, ezzel nem akarja könnyelművé tenni az életünket Jézus Krisztus, hanem Jézus éppen azt akarja, hogy én felszabaduljak az ő szolgálatára. Na hát akkor szerzetes rendbe kell vonulnom? Mert Jézus csak ott lehet szolgálni? Én nem hiszem. Jézust ott kell szolgálni, ahol élünk. Nagyon érdekes, még azok a szerzetes rendek maradtak meg hosszan, amelyek megtalálták a világba visszavezető utat. Tudnélik, a keresztény élet egy kétütemű motor. Úgy, ahogy vagyok, bűnösen elmegyek Jézushoz, Jézus leveszi rólam a terhet, és azt mondja, hogy nem kell többé vétkezned, a bűnödnél én erősebb vagyok, és ez a Jézus Krisztus visszaküld ugyanoda, ahova jöttem, a világba, az emberek közé. A világidegen kereszténység az értelmetlen kereszténység. Ha valakinek nincs küldetése, akkor az az ember teljesen reménytelen. Jézusnak én azért vagyok fontos, és Jézus Krisztus azért fontos az én számomra, mert nekem dolgom van itt a földön. Jézus visszaküld engem oda, ahol vagyok, a munkahelyemre, a családomba, abba a társadalmi mikrokörnyezetbe, mondhatjuk, ahol élem az életem. Nekem nem csak hivatásom van, hogy Jézus Krisztus elhív engem, hanem nekem van küldetésem is. És aki hivatásról beszél, és a hivatás az az, hogy én elmegyek Jézus Krisztushoz, annak kell, hogy beszélj, az kell, hogy beszéljen a küldetésről is, hogy Jézus Krisztus visszaküld az ő üzenetével az emberek közé. Mert ha én nem megyek vissza az úton, oda, ahonnan Jézus kihívott engem, akkor értelmetlen az élete. És pontosan ez az, amit nem értünk. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy úgy lehetek szent, meg úgy lehetek majd a mennyre alkalmas, hogy itt a földön beiratkozom valami egyház nevű önképző körbe, és ezen az egyház nevű önképző körbe leszoktatom magam a bűnről. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy templomba járni az lényegében nem más, mint egy bűnleszoktató tanfolyam. Ez egy óriási tévedés. A bűnről nem lehet leszokni. A bűneimmel együtt el kell menni Krisztushoz. Krisztus leveszi rólam ezt a terhet, és megmutatja a másik embert. Azt a másik embert, aki rám szorul, pontosan nem is rám, rászorul Krisztusra. És Krisztus engem, mint bűnös embert felhasznál arra, hogy én legyek az ő simogató tenyere, én legyek az, aki valamit tesz a másikért Krisztus nevében. Ez a két üteme van a keresztény életnek. Aki ezt nem ismeri, az nem érti a keresztény élet lényegét. Jézus nem csak ki akar menteni valahonnan bennünket, hanem ahonnan kimentett, oda vissza akar küldeni bennünket valami mással, valami többel. Jézus ezt úgy mondta, hogy ti vagytok a föld sói. A sót nem csak egyszerűen a sótartóba kell gyűjteni, hanem a sótartóba azért van a só, hogy a sótartóból bekerüljön az ételbe. Mert csak az ételbe érték a só. Ott óv meg a romlástól, ott ad ízt. És itt két veszély van. A só megízetlenülhet, és az ízetlen sóval nem lehet érni semmit. Ha én nem megyek Jézushoz, és nem élem át az első ütemet, hogy Jézus leveszi az én bűneimet, felszabadít az ő szolgálatára engem, akkor én hiába maradok ott, nem fogok ízesíteni, nem? Egy leszek a masszából, az ilyen megízetlenült só, Jézus szavai szerint nem jó semmire, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek, nem? De van egy másik kísértés is, hogy elmegyek Jézus Krisztushoz, ő megszabadít az én bűneimtől, és ez a szabadulás nem lesz nyilvánvaló, és nem lesz értelmes, ha én nem kerülök vissza, mint só a levesbe, nem? Nem kezdem ízesíteni az emberek életét, beszorultam a sótartóba. Mind a kettő, kereszténység életében, az egész egyház történelmen keresztül végigkísérhető. Nézzük ezek után, ezeknek az előrebocsájtás után, mint tulajdonképpen ennek az egész szakasznak a háttere, a tartalma, az, hogy miről van szó. Az előző szakaszban ugye elmondta Pál azt, hogy a maga erejében bízó ember megszégyenül, és mennyire értelmetlen ez. Elmondta, hogy ő neki lenne mivel dicsekedni a farizeusi tanítók mellett, hogy ő ez is, meg ez is, meg ez is, meg ilyen is voltam, meg ilyen is voltam, de mindez kár és szemét. És most arról beszél egy példával a saját életén keresztül, hogy mit jelent ez a kétütemű motor státusz, amit én így mondtam el, hogy Krisztushoz megyek, és elmegyek szolgálni. Őneki. Filippieknek a görög ember számára egy nagyon kedves példát mond, a sportoló példáját. A sportolóét, aki ott van a versenyen. És Pál azt mondja, hogy mi keresztény emberek mindnyájan olyanok vagyunk, mint egy futó, mint egy versenyző. Ott vagyunk a pályán. Azok a keresztények, ezt idézőjelben mondom, akik az érdemeikre hivatkoznak, azok szereptévesztésben vannak. Pál azt mondja, hogy mi ott vagyunk a pályán, és nem mintha már elértem volna mindezt, vagy a célnál volnék, mondja Pál. Én nem tökéletes ember vagyok, aki már befutott a célba, akinek az életében már minden rendben van, akinek az életében már minden szép és nagyon jó, és csak azt kell mondani, hogy ide figyeljetek emberek, nézzetek meg engem, és másoljatok le engem, mert olyannak kell mindenkinek lenni, mint én. Klónozni nem lehet keresztényt. Párról se lehetne klónozni keresztényt. Különben embert se lehet klónozni, ezt régen tudjuk. Megkérdezik, hogy honnan tudjuk ezt a régen. De nagyon érdekes, hogy a klónozás az régen ismert valami. Az egypétélyű ikrek lényegében az emberi szervezetben éppen olyan eljárással készültek, mint a klónozás. És én ismerek, most hirtelen 3 egypétélyű ikerpárt ismerek. Nagyon hasonlítanak egymásra, szinte megszólalásig külsőre. Össze lehet őket keverni. Természetükben, gondolkodási módjukban viszont egészen másak. Klónozni nem lehet embert. Ez csak a materialista fejű ember gondolja, aki azt gondolja, hogy az ember az az anyagi összetevő, ami bennem van. Most ugye még ezt megszokták pótolni, avval, hogy a génjeink. Igen, ám csak a géneikről is kellene tudni, hogy azok diszpozíciók, azok lehetőségek, így mondanám magyarul. Lehetőségek. Az egész emberi életünk egy lehetőség sor. És a kereszténység is ilyen. Két egyforma fűszál nincs a mezőn. Két egyforma falevél nincs ezen a világon, ha csak nem műanyagból csinálják. Feri bácsi rózsáit. De még azok se tudnak egyformák lenni. Ezt a világot Isten a különbözőségre építette fel. A kereszténység az nem utánzás, hanem a kereszténység az egy versenyfutás. Miért izgalmasak a versenyek? Két egyforma futballmeccs nincs, nem? Még mondjuk egy olyan valami, hogy 100 méteres síkfutás, ami egy rövid táv és gyorsan lezajlik, két egyforma verseny nincs. Miért? Mert mi emberek pillanatról pillanatra másak vagyunk. Két keresztény sincs egyforma. Mi nem a célba vagyunk, mi a pályán futunk. És azt mondja itt az apostol, hogy ő nem mondja azt, hogy elérte már, vagy a célnál volnék, hanem valami mást mond. És itt van egy kulcsszó, hogy igyekszem, hogy meg is ragadjam azt a lehetőséget, azt a célt, hogy én ott vagyok a versenypályán. Meg is ragadjam azt, hogy Krisztus engem elhívott, versenypályára állított, én elmentem Jézus Krisztushoz, és Jézus Krisztus elküldött. Itt nem azt mondja az apostol, hogy hát igen, így szerénykedve, hogy meg én is bűnös vagyok, hogyha nem vigyázok, hát azért még azért én nem vagyok ott, de azért jobb vagyok, mint ti. Nem erről van szó. Most nem a bűneiről van szó, hanem arról van szó. Engem elhívott Krisztus. És versenypályára állított. És én még nem vagyok a célban. Isten tudja, hogy az én életemben még sok mindennek történni kell. De én nem önképzéssel foglalkozom, lelkizek. Sok ember így megpróbálja önmagába a jó lelkületet előállítani. Nincs borzalmasabb, mint ez a konzerv jó lelkület. Az embernek borsozik tőle a háta. Hanem Jézus Krisztus azt mondja, hogy téged elküldtelek, neked van dolgod. És miközben a munkádat, a dolgodat végzed, a küldetésedet végzed, aközben én gondoskodom arról, hogy azt, ami meghiúsítja ezt a küldetést, ami tönkre teheti a te küldetésedet, ami veszélyezteti a küldetésedet, a te bűnödet, én újra és újra elveszem. Nagyon sokszor úgy, hogy szembesítem veled. Nagyon sokszor úgy, hogy neki mész a falnak. De én az elkezdett bizodalmadat, ha megőrzöd, biztosan célba vezetlek. Mert én azt akarom, hogy az az indulat legyen benned is, ami volt a Krisztus Jézusban. Ezért mondja az apostol, hogy megragadott a Jézus Krisztus engem, és én is megragadom azt a lehetőséget, hogy Jézus Krisztusban menjek. Kereszténynek lenni nem a gyülekezetben, nem a templomban, nem álmainkban, vagy álmodozásainkban kell, hanem ott kell kereszténynek lenni, ahol élünk. Annyira vagy keresztény, amennyire a munkahelyeden, a családodban, az otthonodban keresztény vagy. Amennyire tud téged használni otthon, a családban, a munkahelyeden, az utcán, az emberek között, a társadalomban tud használni az Isten. annyira igaz a hivatásod, amennyire igaz a küldetésed. Amennyire betöltöd a küldetésedet, annyira igaz a hivatásod. Hivatás alatt én azt értem, hogy Jézushoz menni, és ez újra és újra kell, nem csak egyszer egy életbe. Naponta elmegyek erőért Jézushoz, de ez az erő csak úgy lesz az enyém, hogyha naponta elmegyek az ő követségébe, nem? Hogy lesz erős a karom? Elhatároznám, hogy na, én mondjuk súlydobó akarok lenni. Jobb kezemmel majd a súlygolyót messze fogom lökni. Ezért előveszek egy csomó könyvet, és kitanulmányozom, hogy hogy kell súlyt lökni. Korrepetálásra járok, hogy pontosan le tudjak vizsgázni a súlylökésből. És hogy erő is legyen a karomba, ezért felkötözöm a karomat, hogy nehogy véletlenül valamit csinálja. Pihentetem a karomat. Rájövünk arra, hogy mi keresztények nagyon sokszor így akarjuk. Szeretnénk egy olyan keresztényt, hogy ilyen jó nagy feje legyen, amivel minden ismeret benne van, nagy vízfeje, és ilyen jufaszálnyi kicsi kis keze meg lába. Elméletileg itt rendben legyen. Na, még ugye a lelkesedés is fontos, ezért ilyen jó nagy szíve legyen, csak ne legyen keze meg lába. Pál nem ezt a képet használja. Pál azt mondja, mi versenypályán futunk. Miért? Mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Én jártam Jézusnál, és amióta Jézusnál jártam, én nem tudok nyugodtan otthon maradni. Nem tudok ábrándozni az új Jeruzsálemről. Pál kiváló teológus volt, nem tudta azt mondani, hogy én majd spekulálok, hogy hogy lehet a zsidóságot összeegyeztetni a kereszténységgel. Majd én spekulálok, hogy majd így, meg úgy, meg ezt, meg azt, hogyan lehetne majd a tudatlan gyülekezeti tagoknak elmagyarázni. Majd én menedzselem a missziót. Nem ezt mondja Pál. Azt mondja, hogy engem Krisztus megragadott, és ezért én nem tudok nyugton maradni. Én Krisztusért járok követségben, fogalmaz máshol. És nézzük meg Pálnak az életét. Én többször említettem, hogy Pál útjainak a nagyobb részét mondjuk, így végigjártam 3 hétig busszal, éjjel-nappal buszoztuk. És akkor Olaszországba jöttünk haza, tudom, két másik kollégámmal, felültünk a vonatra, és én nagyon szerettem volna látni a Pó völgyét, de semmit nem láttam, mert elsötétedett előttem a világ, én ájulásig aludtam a határon rázott fel két vámos, hogy adjam az útlevelemet, azt sem tudtam, hogy hol vagyok hirtelen. Pedig én kényelmes, légkondicionált busszal utaztam. Gondoljuk el, ez az ember gyalog. Mi adott ennek az embernek erőt? Ez az ember keresztény volt, vagyis Krisztus megragadta. Mert a cselekedetek nélkül

Az én életem Isten kezébe van, én nem érek rá önképezni magamat. Én nem készítgetem magamat az üdvösségre, nem suvickolom úgy a lelki cipőmet, hogy a mennyei kapun, amikor bemegyek, akkor egy por szem se legyen rajta. Én csak Krisztus követségébe járok. Mert ez a biztos út. Krisztus van velem az úton. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. És most ennél nagyon lényeges. Mi miért nem tesszük azt, amit Pál? Az egyik baj, hogy mi elkezdünk hátrafele tekingetni. És itt van az igazi nagy probléma. Azt mondja ez az ige. De egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfeledve. Amik pedig előttem vannak, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhivatásának a Jézus Krisztusban adott jutalmáért. Tehát Istennek van egy elhivatása, ami Jézus Krisztusban küldetésé válik, és az út végén van a jutalom. Figyeljük meg, hogy ez mennyire más, mint ahogy mi hiszünk. Ez a keresztény önképzőkörösdi, hogy így mondjam, mindig kicsikét jobba leszek, és javítgatom magam, eltereli a figyelmet Jézus munkájáról. Hogy dolgozik Jézus? Hát úgy, hogy munkába küld. Most én rendszerint lusta vagyok elmenni a munkába, és várom, hogy Jézus Krisztus a fotelbe ülve elvégezze rajtam a munkát. És ez így nem megy. Csak célegyenes neki dőlve. És amelyik pillanatban beülök a fotelba, mindig a múlt jut az eszembe. És kezdem nézni az emberi eseményeket. Most következik ennek a szakasznak egy nagyon érdekes ennek a bibliai szakasznak egy nagyon érdekes része. Úgy kezdődik a 15. vers, akik tehát tökéletesek vagyunk. Sajnos ilyenkor mindig sajnálom, hogy nem lehet a görög szöveget nagyon pontosan lefordítani, ennek van egy oka. Ez a görög ige szerkezet. Sok mindent el lehet mondani a görög ige szerkezettel, amit csak körülírással lehetne elmondani. Én legszívesebben úgy fordítanám ezt a verset, nagyon pontosan megnéztem délután is még egyszer, már én erről írtam egyszer, meg tanítottam, vagy 15-ször Filippi levelet, írtam erről többet, hogy itt a tökéleteseket idézőjelbe tenném. Úgy lehetne fordítani ezt az ige szerkezetet, mi, akikről úgy tűnik, hogy tökéletesek vagyunk. Ez egy kicsit parafrázis, de ez a tartalma annak a nagyon különös, nagyon bonyolult ige szerkezetnek, ami itt van. Pál azt mondja, hogy na jó, most nézzük meg. Ha mi azt mondjátok, hogy különbek vagyunk a világnál, én nem mondom, mert én nem mondom, hogy elértem volna, vagy tökéletes volnék, akkor mi miben vagyunk tökéletesek? Sok ember azt mondja, igen, hát most a szigetét azt mondja, hogy nem lehetünk tökéletesek, a hegyi beszédben is viszont van egy ilyen ige, Jézus mondta, hogy legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok is tökéletes. Mi ez, hogy tökéletes? A Pál azt mondja, hogy ő nem hiszi, hogy elérte volna, és ő tökéletes lenne, akkor senki nem fog üdvözülni, senki nem lesz így tökéletes? Vagy mi ez a tökéletes?

Mondok egy kis példát, és akkor rögtön érthető lesz, hogy itt miről van szó. Van egy család. Van egy egyetemista fiú, és van egy első osztályos fiú. És van egy első gimnazista fiú. Mondjuk legyen három fiú, mint ahogy nálunk volt. Az egyetemista fiú hazahoz egy közepes bizonyítványt. A gimnazista fiú hazahoz egy jó rendű bizonyítványt, és az első elemista hazahoz egy színkitűnő bizonyítványt. Tudom, hogy ez ma lehetetlen, az első elemistákat nem osztályozzák, de mondjuk ez még a régi világban volt. A három közül melyik a tökéletes? Melyik tanult tökéletesen? A kicsi, nem? Nem vitás? Na, hát a gimnazista is, meg az egyetemista is nagyságrendekkel többet tud, nem? Vagy egy más példával. Van egy szálgyufa. Ennek a szálgyufának a faanyaga tökéletes, nincs benne csomó. A gyújtófej rajta nagyszerű. Ha végighúzom a doboz oldalán, rögtön lángra lobban, és a gyújtószál is meggyullad. Azt mondom, hogy ez a szálgyufa tökéletes. És van mondjuk egy komputer. Ebben a komputerben csak egyetlen egy ellenállással van valami probléma. Melyik a tökéletes? Szálgyufa, nem? Mi ennek a példának a lényege? Mit vár Krisztus én tőle? Hogy büntelen szent legyek, olyan, mint a szent angyalok. És itt a gyülekezetben az angyalszárnak suhogása hallatszódjon mindig, és nem pedig a vénasszonyok susogása, szoktam volt mondani. Mi az Isten célja? Úgy lehet mondani a tökéletesség bibliai fogalmát, úgy lehet mondani a bibliai tökéletesség fogalmát, hogy a nekem adott lehetőséget kihasználni maximálisan. Isten nem teljesítményt vár tőlem, hanem Isten lehetőséget teremt. Ha ma nekem azt a lehetőséget adta, hogy én eljöhettem a Székely Bertalan utcába prédikálni, ha nekem azt a lehetőséget adta, hogy ma én a szomszédasszonyomat megvigasztalhattam, mert van valami fájdalma, ha én nekem azt a lehetőséget adta, hogy én valakinek kicsit segíthettem, ha nekem azt a lehetőséget adta, hogy egy öregnek átadjam a helyem a buszon, ez már nagyon kiment a divatból. Ha én kaptam valami kicsi lehetőséget, hogy tegyek a másikért, akkor emögött nekem egy, meg kell látnom Jézust, nem? Amennyivel megcselekedtétek egyel a legkisebb atyámféi közül velem cselekedtétek, mondja Jézus, Máté Evangélium a 25. fejezetében. És? Meg kell ragadnom a lehetőséget, ez a tökéletesség. Tökéletesség nem cél, Pál azt mondja, nem hiszem, hogy már célba értem volna. Egy kicsit úgy gunyorosan oda mondja ezeknek az embereknek ebben az igében, hogy mi tökéletesek, ugye? És nézzük meg, hogy mit mond ezekről a tökéletesekről. Így gondolkozzunk, ha valamit másképpen gondoltok, az kijelenti majd néketek az Isten, ellenben amire eljutottunk, az szerint járjon. Az, amit én most mondtam, nem? Mi, akik azt mondjuk, hogy igen, hát mi odaadtuk az életünket Jézus Krisztusnak, mi tökéletesek vagyunk. Úgy gondolkodjatok, hogy amire rájöttetek, amire rávezetett az Isten, azt csináljátok meg a gyakorlati életet. Az Isten igazságának rengeteg prédikátora van, nagyon kevés követője. Minden korban így volt.
Ha valakinek elmagyarázzuk, ha valakinek megmondjuk, de amire eljutottatok, mondja az Úr, azt tegyétek, mert azt is mondja, hogy ha valamit nem tudtok, abból nincsen semmi baj, majd az Isten elvezet benneteket. Nem a tudatlansággal van a baj, hanem a baj ott van, hogy a tudott dolgokat nem követitek. A tökéletesség az nem azt jelenti, hogy mindent tudok, és mindent meg is csinálok. A tökéletesség azt se jelenti, hogy nagyon sokat tudok, és egy kicsit megcsinálok. A tökéletesség azt jelenti, hogy amire elvezetett az Isten, azt a lehetőséget megragadjátok. Én hiszem azt, hogy Isten népének a legnagyobb bűne az nem az, hogy ilyen meg olyan meg amolyan botlások, tévedések, bűnök, szándékos vagy szándéktalan bűnök előfordulnak. Az Isten népének a legnagyobb bűne az, hogy Isten lehetőségeket teremt, és a nép nem csinálja meg. Csodára vár, sült galambra. Mert azt gondoljuk, a hit az sült galambvárás jelent. Ez a legnagyobb bűnük. És itt ezt mondja az apostol, nem? Még egyszer elolvasom, hogy nézzétek. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. Ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd az Isten néktek ellenben, amire eljutottunk, aszerint járjunk. És most nem az következik, hogy Pál azt mondja itt a Filippieknek, na látjátok, így kellene csinálni, mert így, hanem azt mondja, legyetek követőim, testvéreim. Azt mondja, én járok elől. Nem úgy mondja, hogy legyetek követőim, hogy én vagyok az etalon, hanem én célegyenest futok, gyertek utánam, csináljuk együtt. Legyetek a követőim. Nem azt mondja, hogy én majd megmondok mindent, mert én vagyok a főokos köztetek, hanem engem megragadott Krisztus, és én Krisztus után elindultam, gyertek utána. Ti is csináljátok. És azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogy mi példát adtunk néktek. Mert sokan élnek másképpen is. És elmondja azt, hogy igen, hát a kereszténységet lehet másképp is élni. Figyeljük meg, hogy ezeken a másképpen élőknek van 4 jellem tulajdonságuk. Azt mondja itt Pál, hogy pedig sírva mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének az ellenségei. Na, hogyan ellenségei ezek a másképpen élők a Krisztus keresztjének? És azt mondja, sírva mondom néktek. Az ő végük a kárhozat. Ez az első. Nem Krisztus országa áll előttük, hanem rohannak a semmibe. Azután a hasuk az Istenük, a has az a tisztátalan ösztönöknek a szimbóluma volt, azután a harmadik, azzal dicsekeznek, amit gyaláznak, és a negyedik pedig, földi dolgokkal törődnek. Hát, ha elmennénk látleletet vetetni a 20. századi kereszténységről, ez az. Miért? Mert a hivatásunkat nem követi a küldetésünk. És ezért eltűnik a legfontosabb, a mennyei polgárjogunk. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus is, Úr Jézust is várjuk üdvözítőjül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vett mindeneket.
Hiszük azt, hogy mi a mennyei polgárs jogunk szerint kell, hogy éljünk ezen a földön? Ha szerint élünk? Élsz a mennyei polgárjogoddal. Azután. Hiszed azt, hogy Krisztus követése megváltoztatja az életünket? Látszik-e ez rajtunk? Aztán hiszed azt, hogy Isten ereje a világ kormányzója? Ural bennünket ez az erő? Vagy mi akarjuk ezt az erőt uralni? Mert ez a reális keresztény élet alapja. Itt befejezem. Pál nem egy szép ideát rajzol a kereszténységről. Nem azt akarja elhitetni, hogy össze kell válogatni a világon a tökéletes embereket, és ebből lesz a kereszténység. Nem. Keresztény az az ember, akit Krisztus hív, és megy. És az bizonyítja, hogy Krisztusnál voltam, hogy van hivatásom, hogy elmegyek. Mert a hivatás csak akkor él, ha van küldetésem. És a küldetése tere, az pontosan ott van, ahol élsz. Családodban, a munkahelyeden, az emberek között, a villamoson, az autóbuszon, a metrón, ott, ahol vagy. Visszük-e a Krisztust? Így lesz bennünk az az indulat, ami a Krisztus Jézusban volt. Segítsen ehhez Isten bennünket. Amen.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mindörökké. Amen. Szívem egész melegével köszöntöm mindazokat, akik szorgos és fontos elfoglaltságuk mellett is időt vettetek, hogy a képernyők előtt ez alkalommal is Istennek drága ígéjét, a Bibliát tanulmányozzuk együtt. Isten áldjon titeket, és keresztényi szeretettel kívánok mindenkinek békességet Istentől. Tovább folytatjuk az ősrégi történet mai tanulságai sorozatunkat. Azt a Biblia magyarázatot, amelyet Jónás próféta könyve alapján tűztünk ki célul. Ma eljutottuk a negyedik tanulmányunkhoz. A negyedik tanulmányunknak címét így fogalmazhatnánk meg. Egy különös fogda tanulságai. Hogy mi ez a különös fogda? És melyek azok az evangéliumi tanítások, amelyek éppen ma és éppen ránk vonatkozóak, hallgassuk meg figyelemmel. A történet így szól. Jónás próféta könyve második része első versétől. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És lőn Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. És könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából. És mondá, nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgata engem. A Seol torkából sikalték, és meghallád az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondám, elvettettem a te szemeid elől, vaj, ha láthatnám még szentséget templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hínár szövődött fejemre, a hegyek aljáig süllyedtem alá. Bezárodtak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted éltemet a múlásból, ó Uram, Istenem. Eddig az Istennek ígéje. És hogy ezt a történelmi képet, ezt a bibliai igazságot milyen szépen és milyen szívhez szólóan és milyen megrendítően állítja elénk nagy költőnk Babits Mihály, azt hallgassuk meg figyelemmel.
1: És így jutott a szönnéd belsejébe, vakringások eleven bölcsejébe, és lakozik 3 nap, 3 éjjel a Cet hasában, hol éjfél a déllel egyforma volt. Csupán a gondolatnak égre kígyózó lángjai gyulladtak, mint fullat mélyből pincetűz, ha támad. És könyörge Jónás az ő urának a halból.
0: Jónáson végrehajtották az ítéletet. A tengerbe vetették. A tenger kisímult, és a hajó nyugodtan, biztonságosan siklott tovább az utasaival, a pogány emberekkel. Akik viszont nagy félelemmel kezdték félni az Urat. Kedves hallgatóim, ez ennek az ígerésznek egyik sarkalatos evangéliumi mondani valója. Amikor az ember, aki addig nem ismerte Istent, nem tudott róla, de kapcsolatba jön vele, valamilyen eseménynek folytán, és az ő lelkében félni kezdi az Isten. Ezek az emberek is most már áldozatot mutattak be az igaz Istennek, és fogadalmakat tettek Jónás Istenének. Nagy dolog, testvéreim, elfordultak a bálvány istenektől. És Jónás az igaz Istennek szolgálja, még mindig úgy tűnik, semmit nem tanult. Igen, ma is megismétlődhetik ez a történet, hogy a világ buzgóbbnak bizonyul, imádságosabb szívűnek bizonyul, mint mi keresztények. Ez történt azon az emlékezetes napon, a viharzó tengeren, amikor Jónást a saját kérésére tengerbe vetették. De az Úr, aki a tengert is teremtette, Jónástól sem feledkezett meg. Hiszen ő nem azt akarta, hogy a próféta élete árán szabaduljon megbízatásától, az üzenettől, annak hirdetésétől. Ezért olvastuk, ekkor egy halat rendelt oda az Úr, hogy nyelje le Jónást. És így volt Jónás a hal gyomrában 3 nap és 3 éjjel. Kedves testvéreim, nagyon jellegzetes ez a jónási helyzet. Isten kegyelme Jónáson egy jellegzetesen isteni bizonytalan biztosíték volt. Isten megoldása ott és akkor Jónás számára a hal gyomra volt. Bennünket is, sokszor ilyen csodával határos módon, egy kisebb nagy baj által Isten megóv egy nagyobb bajtól, sokszor egy tragédiától. És mi készek vagyunk zúgolódni azért a kis bajért, kelemetlenségért, amely ért. Nem nyílnak meg szemeink, hogy meglássuk, hogy ezzel a kisebb nehézséggel Isten milyen nagy tragédiától védett meg, óvott meg bennünket. Mert a hal gyomra az ember számára nem megoldás. Ezért ez a csoda is, mint minden olyan eset, ahol Isten túllépi a természet megszokott rendjét, törvényszerűségét, ez a hitnek a csodája. Ezért csodálatos dolog a hit, kedves keresztény testvéreim. Mert hitáltal olyan dolgok történnek velünk és általunk, amelyekben Isten túllépi a természeti törvények határait, és így születik meg a csoda az ember életében, vagy az ember életéért. Ne keressük itt a választ arra, mert nem ez itt a kérdés, hogyan élhetett egy ember 3 nap és 3 éjjel a cethal gyomrában. Aki csak ezt keresi, az nagyon keveset keres, és az nagyon keveset értett meg az isteni íge kijelentéséből. Először is Istennél semmi sem lehetetlen. Másodszor pedig annyi példa van erre a tengeri feljegyzések között, hogy valóban megtörtént, hogy így hatalmas halak által elnyelt emberek, matrózok élve kerültek ki napok múltán a kifogott hal gyomrából. De nem ez érdekes most. Nem ez érdekel bennünket, hogy lehetséges-e vagy sem, hogy a természeti törvények ezt megengedik, vagy ellentmondanak. Hiszen, amikor csoda történik az ember életében, akkor az mindig úgy van, hogy Isten túllépi a természeti törvényeket, azokat a törvényeket, amelyeket tulajdonképpen ő, a teljhatalmú, teremtő és fenntartó Isten tart a kezében és irányít. Mit jelent ez a csodás, szokatlan esemény Jónás hite szempontjából? Ez a fontos kérdés. Ez ennek a szakasznak a döntő kérdése. A helyzet bizonytalan. És Jónásnak csak azért nincs oka a nyugtalankodásra, mert Isten kegyelme áll a történések mögött. Igaz, ő ezt akkor még nem tudta, és nekünk az a nagy kegyelem jut ma, hogy az evangéliumokból, Isten ígéjéből, az Ó és az Új Testamentum történeteiből, Isten csodálatos tetteiből mi már tudjuk, hogy a jónási történés mögött Isten kegyelme állott. A hit kockázatvállalása adja ennek a helyzetnek igazi értelmét. Isten ma is és mindig a megváltási terv során így próbálja meg az ember hitét. Nem ad előre biztosítékot. Nem ad előre egy biztosítási kötvényt a kezedbe. Csak azt mondja, menj, vagy jöjj, és ebben az isteni szóban van a hit számára a biztosíték, nem pedig az emberi értelemben és logikában. Biztosított ez az út? Megyek. Bizonytalan? Nem indulok el. Hát így soha nem fogsz Istenhez térni, testvérem. Ha te akarod biztosítottnak látni megtérésed útját, te csak válaszolj Isten hívására, és az útnak előkészítése és az útnak biztosítása, ez Istenre tartozik. A bibliai történetekből tudjuk azt a megrázóan szép történetet, amikor az ígéret földjének felkutatására kémeket küldenek Kánaánba. Visszatérnek a kémek, gondoljátok, hogy a 10 kém hazudott, nem mondott igazat? Amikor Kánaán földje elfoglalásának nehézségeit ecsetelték, óriások lakják a földet. Sokkal nagyobbak és többen vannak, mint mi. Erről Józsué és Káleb sem mondhatott mást. Csak ennek a két kémnek a vállán ott volt egy hatalmas szőlő. Ha az emberek óriások, hát nézzed, Izrael népe, ilyen óriás gyümölcs, ilyen csodavár terejád az ígéret földjén. ők sem mondhatták azt, hogy nem úgy van, ahogy kém társai beszámoltak erről. Mégis ők azért tudtak többet mondani, mert ők ketten merték vállalni a hitnek kockázatát. Az Istennek útját, amely út minden emberi látszat ellenére megy diadalmasan előre. És ez ma is úgy van. Nem az emberileg biztosította biztos. Ó, hányszor mentünk már tönkre ilyen emberi biztosítékok nyomán. Azt gondoltuk, bebiztosítottak magunkat, bebiztosítottuk mieinket a jövőre nézve. Egy stabilizáció, és földhöz ragadt szegények lettünk. Egy földrengés, egy tűzvész, egy haláleset, és minden eszményünk, és váradalmunk összeomlott. De ha vállaljuk a hit útjának a kockázatát, ez minden esetben a győzelemhez fog vezetni. Ilyen kockázatvállalás volt a három ifjúnak útja a tüzes kemencébe. Mit mondtak a királynak? Amikor főben járó bűnük miatt, mert nem akarták vállalni a bálványimádást, a tüzes kemencében való kivégzésre ítélték őket. Örökké élj, ó király! Ami Istenünk meg tud minket szabadítani a tüzes kemencéből is. De ha nem tenné, akkor is tudd meg, ó király, hogy mi az ő parancsolatát át nem hágjuk. Ez volt a három ifjú kockázatvállalásának hitútja. Vagy ott van Dániel hűsége. Amikor vállalta az oroszlánok vermét, nem tudva, hogy Isten csodát fog művelni, hogy bezárja az oroszlánok száját. A kiéheztetett vadállatok nem támadtak erre az emberre. Miért? Mert az zárta be vérszomjas szájukat az oroszlánoknak, aki az oroszlánokat teremtette. És mint teremtő, rendelkezett velük. Van egy kedves leírás, novella vagy dráma, amely arról számol be, hogy az egyik misszionárus hajótörés szenved a tengeren. De nem olyan egyszerű, nem a vihar miatt, hanem a kalózok miatt. Tengeri rablók sűjesztették el hajóját. Azért rablók ide, rablók oda, de úgy látszik, hogy egy csepp emberség mégis volt bennük. Nem ölték meg a misszionárust, hanem a süllyedő hajó egyik gerendáját vették, és a misszionárust rákötözve a gerendára tengerbe vetették. Eredj Isten hírével. Mi történt? Ez a gerenda a hit lehetősége lett ennek az embernek. Kevés volt ugyan ahhoz, hogy a misszionárus számára biztosítsa a menekülést. Ahhoz viszont elég volt, hogy a hullámzó tengeren el ne süllyedjen, és megmenekült. Kedves testvéreim, ilyen gerenda számunkra, keresztény emberek számára, Jézus Krisztusnak keresztje. Van egy kedves énekünk, ki Jézus keresztjére hittel néz fel, azon pillanatban üdvöt lehet. A hit helyzetében mindig az emberi lehetőségeink határait figyelve van ma is egy sereg bizonytalanság. Ahhoz, hogy Jónás hinni tudjon, vállalnia kellett ezt a bizonytalan állapotot. Ezt a bizonytalan biztonságot. Mert a hal gyomrában Isten prófétájának, Jónásnak éppen a biztosított léte szűnt meg. Ezért kérdezi Jónás Babits Mihály szavai szerint a következőket.
1: Én, ki Jónás voltam, ki vagyok már? Ki titkaidat tudtam, mit tudok már? Kényedre hány vett hánykódó vizet, s nyálkás húzzáraiba zárt a cet.
0: Mi volt Jónás számára az egyetlen lehetőség? De imádkozott Jónás Istenéhez, az Úrhoz, a hal gyomrában. Isten sokszor kénytelen a mi lehetőségeinket is leszűkíteni egyetlen lehetőségre. Mert jaj, ha sok lehetőségünk van, a sok lehetőségek közepette veszünk el. Mert itt is igaz az a régi magyar közmondás, hogy sok bába között elvész, meghal a gyermek. Ezért Isten ezeket a lehetőségeket sokszor leszűkíti egyetlen lehetőségre. És azért szűkítette le Jónás esetében, hogy a prófétai megbízatással ellátott ember a szolgálatát el tudja végezni. Azért szűkíti le Isten sokszor a mi lehetőségeinket is egyetlen szűk lehetőségre, hogy ne meneküljünk már Isten elől. Hogy tanuljuk meg, hogy szolgáljunk Istennek, mert az üdvösség szempontjából más lehetőségünk, más választásunk nincs. Ez történt a tanítványokkal is, akik a küldetés színteréről a zsidóktól rettegve bezárkoztak a felházba. A tanítványok számára a felház volt a cethal gyomra. Félelemből zárkoztak be. Kik? Azok, akik később szembe mertek nézni a vadállatokkal, a felbőszült császárokkal, és bátran vállalták a mártír halált Krisztus keresztjéért, hitükért. Miért történt mindez? Mert a felház bezárt lehetőségeik között tanulták meg az egyetlen lehetőséget. Az egyetlen lehetőség számukra a halottakból feltámadt és dicsőségben mennybe ment Krisztus volt. Jónásnak is meg kellett tanulnia ismét Istenhez kiáltani. Amit nem akart megtenni, míg szabad volt, amit megtagadott a hajón, amikor tombolt a vihar, és amikor a pogányok kiki a maga Istenéhez kiáltozott, amit megtagadott, hogy az ő testvéreiért, embertestvéreiért, felbarátaiért imádkozzon a hajón, most meg kellett tegye itt, ebben a különleges fogdában, ebben a különös börtönben, a Cett gyomrában. Hogyan imádkozott Jónás? Először is a maga helyzetét tárta Isten elé. Ezt nem azért tette, hogy végre Isten észrevegye őt, az ő szenvedő egykori szolgáját, és essen meg a szíve rajta. Tudta, hogy neki semmi érdeme nincs. Tudta, hogy az ő része és érdeme csak az ő orcájának pirulása. Hanem itt Jónás arról vallott, hogy énjének és önzésének biztosítékai vesztek el. Önző volt, és minden biztosítéka ennek az önzésnek oda veszett. Ennek az imának éppen az a tanulsága, hogy az imán keresztül Jónás úgy ébred öntudatra, hogy életében, sorsában Isten kezét kezdi meglátni. Hát ez a mi megtérésünknek is a momentuma. Amikor kezdjük felismerni, hogy Isten volt ebben a próbában, Isten volt ebben a csapásban, Isten volt ebben a történésben, kezdjük felismerni Istennek életeket és történelmet alakító kezét. És Jónás még valamit felismert. Ő ugyan menekült Isten elől. El akart menekülni feladata elől. És most szégyenkezve kell belátnia, hogy Isten viszont nem menekül előle, mint ahogy egykor ő akart elmenekülni Isten színe elől. És mert őszintén imádkozott. Ezért Isten meghallgatta szolgájának könyörgését, imáját, és válaszolt. Úgy, amint ezt a Jónás könyvében találjuk.
1: Szorultságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő válaszolt nekem. A sehol méhéből kiáltottam, és meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Körülvettek engem a vizek a torkomig, a mélység körülzárt engem. Sás fonódott a fejemre, a hegyek alapjáig szálltam alá, bezárult a föld örökké mögöttem.
0: Jónás itt a hal gyomrában, ebben a bűzös sötétben, vak sötétben, távol mindenkitől, és ebben a fizikai vakságban csodálatos módon látni tanult. Testvéreim, mi is sokszor csak itt, csak ilyen helyzetben tanulunk meglátni. A jelenések könyvében Isten felkínálja ennek az utolsó keresztény nemzedéknek, Laodíciának a szemgyógyító jött. De nekünk is nagyon sokszor ebben a vak sötétben énünk, önzésünk, bűneink, kísértéseink sötétjében használ csak a szemgyógyító ír. Csak itt tanulunk meg sokszor mi is igazán és tisztán látni. Jónás ebben a vak sötétségben is a látástól vallott.
1: Azt mondtam, elűzöl szemeid elől, csak még egyszer megpillanthatnám szent templomod.
0: Az, ami a halgyomrában történt Jónással, az egy alapvető hitbéli kérdés. Ez a látni akarás. A mai emberének is legnagyobb nyomorúsága az, hogy nem akar látni. Jónás végre eljutott oda, hogy látni akart. Felismerte, hogy ez a sötétség nem hoz semmi változást az ő életében. Ez csak tragédiát, ez csak halál szülel. És Jónás ott ebben a különös fogdában, börtönben, a cethal gyomrában látni akart. Testvéreim, a mi helyzetünknek is ebben a látni akarásban van az egyetlen kulcs. Amíg nem akar az ember látni, amíg szándékosan becsukja szemét Isten kinyilatkoztatásai előtt, vak marad, fizikailag is, és mi még nagyobb tragédia, lelkileg is. Meg kell tanulnunk nekünk is, mint Jónás megtanulta, Isten templomára nézni. Nekünk is csak itt, ebben van a megoldás. Sokszor életünk tengerén, lehetetlen lehetőségeink között hányodva, azért látjuk tragikusnak, rettenetesnek helyzetünket, mert eltűnt szemeink elől Isten temploma. Testvérem, mikor láttad utoljára Isten templomát? Nem kívülről, belülről. Mikor hallgattad utoljára Istennek ígéjét? Mikor estél térdre utoljára Istened előtt, és mikor imádkoztál buzgó imádságban Istenedhez? Jónás kívánva kívánta meglátni még egyszer Isten templomát. Te miért mész el annyi közömbösséggel Isten háza előtt? És miért kerülöd, hogy oly ritkán jut időd arra, hogy ajtaját benyissad. Babics Mihály is észrevette Jónás tapasztalatának ezt a lényegét, és nagy költői erővel így fogalmazza meg ezt a jónási helyzetet.
1: Bezároltattál, Uram, engem. Sarak aljába sötétségbe tettél. Ragyogó szemed elől elvetettél. Mindazonáltal szemeim vakodva nem szűnik nézni te szent templomodra. Sóvárt tekintetem nyillát kilőttem, s a feketeség meghasadt előttem. Éber figyelmem erős lett a hitben, akárhogy elrejtőzöl, látlak, Isten. Rejteztem én is előled hiába, utánam jöttél tenger viharába. Engedetlen szolgádat meggyötörted, magányos gőgöm szarvát letörted. de mennél csúfabb mélybe hull le szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled, s ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. De te se futhatsz, Isten, én előlem, habár e halban sós hús lett belőlem.
0: És most tegyük fel a kérdést. Mi lett Jónás jákobi küzdelmének a végeredménye? Mi? Ugyanaz, ami történt Jákobbal, a csalóval, ott Jabbok révénél, amikor elmenekült a szülői háztól, mert megcsalta, mert becsapta testvérét, Józsuét. És lefeküdt, és álmodott, és felébredt, és megrendült, és elmondta a hitvallás tételét, jaj! Bizony az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Nem egyéb ez a hely, mint Istennek háza, a mennynek kapuja. És mi történt tulajdonképpen azon az éjszakán? Jákob álmában, látomásában, valóságban harcolni kezdett. Valakivel, aki rátámadt, úgymondva. És amikor a hajnal közeledett, az időzőjelbe tett ellenfele azt mondta, most bocsáss el engem, mert közeledik a hajnal. És Jákob felismeri, hogy ez Istennek angyala. És akkor

0: harcolunk az ő törvényével, ilyen jónási módon ismétlődik. Legyőz végül is az Isten. Mert emberileg minden reményünk porba omlik. Mégis van mód arra, hogy reménytelenségünkben győzzünk. Legyőzöttségünk nyomorúságában könyörögjük el Jákobbal együtt, ma is testvéreim, átkarolva üdvözítünk lábait mondván, mint egykor Péter a csónakban, a Genezáret tavon. Uram, nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem. Jónás akkor győzött, amikor a halgyomrában nem az ítéletet, nem a börtönt, nem a fogdát látta, hanem Istennek kegyelmét.
1: De te kiemelted életemet a sírgödörből, ó Uram, Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra emlékeztem, imádságom eljutott hozzá, szent templomába.
0: A hit ma is, testvéreim, úgy ér célba. Ha megtanul ellátni Isten templomáig. Nem is annyira a kövekből kézzel csinált templomig, mint a mennyei templomig. Ha megtanulunk ellátni addig a templomig, amelynek szentek szentjében ma közben járó nagy főpapunk, Jézus Krisztusunk esedezik mi érettünk. De ez a látás bármennyire is szép, bármennyire is a mennyei templomra vonatkozik, mégiscsak elmondható, hogy ennek a meglátásnak vannak földi betületei is. Mert ebben a látásban Jónás megtanulta önmagát is másképp látni, másképp nézni, másképp ismerni, mint ahogy eddig látta, eddig nézte, eddig ismerte. Engedetlensége törvényszerűségére is rádöbbent. Elmondta, hogy tulajdonképpen miben is áll az emberi engedetlenség.
1: Akik hiába való bálványokat őrizgetnek, megtagadják hűségüket.
0: Halljátok? Talán azt mondjátok, ó, milyen jó, hál' Istennek, én nem vagyok bálványimádó. Nekem nincsenek hiába való bálványaink. Bárcsak, ne siessd el. Vagyis Jónás, amikor a hűséget megtagadta, hiába volt Isten prófétája, hiába mai nyelvezettel mondanám, hiába vagyok keresztény, ha én megtagadom Isten iránti engedelmességemet, megtagadom Istennek parancsolatát, megtagadom Istennek akaratát, de azzal áltatom magam, én Isten gyermeke vagyok, de a magam törvényei szerint élek. Hát ez történt Jónással. Amikor a hűséget megtagadta, amikor az Isten iránti engedelmességet megtagadta, hiába képzelte magát Isten prófétájának, az Istent sem látta igazán. Ő az Isten neve alatt hiába való bálványt és bálványt

0: Álványokat őrizgetett. Kedves keresztény testvéreim! A mi mai bálványimádásunk nem abban nyilvánul meg, hogy talán képek előtt hajlongunk és imádjuk a képet, vagy szobrokat imádunk, hanem abban, hogy úgy gondoljuk, hogy Isten olyan kicsi, hogy olyan erőtelen, hogy olyan jelentéktelen, hogy van mód elmenekülni és elrejtőzni az ő szín elől. Mert valljuk csak meg, mennyi mindent el nem követnénk, ha tudnánk azt, hogy Isten hatalmas, ő mindent lát, ő mindent tud. Gondolj csak a magad cselekedeteire. Hány cselekedeted maradt volna el, ha ebben a szent meggyőződésben éltél volna, lát az Isten, ismer az Isten, szemmel követ az Úr. De mint Jónás, mi is erről feledkezünk meg sokszor keresztényi életünkben. És felteszük a kérdést, mi volt tehát Jónás számára a megoldás? Meg kellett tanulnia ott a furcsa börtönben, a sötét fogdában, a hal gyomrában Istent dicsőíteni.
1: De én magasztaló énekkel áldozom néked.
0: Mit vall Jónás az imádságának a végén? Magasztaló énekkel áldozom néked. Isten ezt nem azért kérte Jónástól, mert neki feltétlen szüksége lett volna erre a nyomorult jónási magasztalásra, hanem azért, hogy ebben a magasztaló énekben, imádságban Jónás öntudatra ébredjen, öntudatra döbbenjen, azáltal a megvállás által, amelyben megvallja Isten hatalmas voltát. Rá kellett döbbennie a prófétának, hogy nem lehet Isten elől, nem lehet az ő akarata elől, nem lehet az ő parancsolata elől kitérni, elrejtőzni, elmenekülni. Nem lehet Isten küldetését megtagadni. Vagyon azt Babics fogalmazza meg, nem lehet nem menni, ahová te küldtél. Jónás tulajdonképpen a hal gyomrában tanult meg igazán prófétának lenni, és prófétaként cselekedni. Imádságát ezzel a fogadalomtétellel zárja.
1: Teljesítem, amit megfogadtam.
0: A cselekvésre való rádöbbenésnek az volt az alapja, hogy tudatosult benne, ami vele történt, az tulajdonképpen ő érette is történt. Kedves testvéreim, Istennek mai küldetése is érettünk van. Nem csak azokért, akikhez küld. Ezért az az igazi szószék szolga, az az igazi íge hirdető, aki minden prédikációját először önmagának írja. Önmagának mondja, saját lelkének prédikál, nem pedig a templomhajónak. Jaj annak az íge hirdetőnek, aki prédikációit a hallgatóságnak szánja, és nem először önmagának. Nekem van szükségem először az ígére, mert én is olyan rászorult gyermeke vagyok az égnek, mint amilyen te, kedves keresztény testvére. És minden ége hirdető meg kell tanulja ezt az aranyszabályt, hogy csak az lehet az eredményes prédikáció, amelyet a prédikátor először önön lelkének mond, és majd csak másodszor a gyülekezetnek. Ezt tanulta meg Jónás. És ezt kell megtanuljuk mi is, hogy a próba, a szenvedés, és sokszor a csapás is érettünk van. A mi érdekünkben engedi meg Isten. Ezt a gondolatot így adja Jónás ajkára nagy költőnk Babits Mihály.
1: Csapkodj hát, csapkodj, ostodozva bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsem. Mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól magát elrekeszti.
0: S mivel Jónás készen volt most cselekedni, és most eszembe juttatja az egyik nagyon szép ószövetségi hitvallástételnek, fogadalomnak, tulajdonképpen a Mesiásnak szavait. Jövő atyám! A könyvtekercsben írva van felőle. Jövök, hogy cselekedjem a te akaratodat. A te törvényed az én keblemnek közepe. Ez volt Jónásnak legmagasztosabb tapasztalata. Ez Jónás lelkében történt meg. Megtanulta a próféta másképpen látni Istent, mint ahogy eddig látta őt. Hite most már arra is elég volt, hogy imádsága végén így valljon.
1: Az Úr áld szabadulást.
0: Az Úr ad szabadulást. A börtön vak sötétjében, a fogda kilátástalanságában el tudod mondani ezt a hitvallást? Az Úr áld szabadulást. Jónás a hal gyomrában elmondta ezt. Tudta hinni, hogy Isten, ha akarja, megszabadíthatja őt ebből a fogdából. De tudjátok, miért volt ez lehetséges? Azért, mert Jónás tulajdonképpen nem a szabadulásban hitt, hanem az Úrban, a szabadító Istenben. Mi sokszor itt tévedünk nagyon, testvéreim. Inkább hiszünk a szabadulásban, mint a szabadítóban. Elképzeljük a megoldást a magunk elképzelése terve szerint, és elvárjuk, hogy Isten aszerint járjon el. Nem, Jónás most már megtanulta. Nem a szabadulásban hitt, hanem a szabadító Istenben. Megtanulta azt, hogy Istennek terve van vele. Ezt kell megtanulnod neked is, keresztény testvérem. Hogy Istennek terve van vele. Miért ne helyeznéd életedet az ő terveket formáló kezébe? Hogy használjon fel az ő neved dicsőségére, a te lelked üdvösségére. Azt írja White Helen, a bűnbánat és Isten megmentő hatalmának elismerése szabadulást hozott. Mi hozott szabadulást Jónás életében? A bűnbánat és Isten megmentő hatalmának elismerése. Mi hoz szabadulást az én életemben? Mi hozhat szabadulást a te életedben? A bűnbánat és Isten megmentő hatalmának az elismerése. Kedves testvérem, börtönben vagy még? Sötét fogdában dergődsz? A cethal gyomrában vagy még? A kilátástalanságok bűnbörtönében? Vagy megszabadultál te is a szolgálatra? Megszabadultál, hogy dicsőítsd életeddel Isten? Megszabadultál azért, hogy szolgálatoddal örvendeztesd meg embertestvéreidet? Mert ha nem, lehetsz olyan igaz, mint volt ekkor Jób, de akkor is meg kell tanulnod, mint Jób is megtanulta, hibáztatni magadat és bánkodni a porban. De ha Jónáshoz hasonlóan meglátod Isten templomát, és nem annyira a szabadulásban, mint a szabadító Istenben hiszel, akkor ha Isten el is visz bennünket olykor-olykor a próbák tüzébe, ezt azért teszi, hogy megtanuljuk Istent közelebbről is ismerni, Istent szabadítóként megismerni. Ez a mai leckénk, ezért imádkozzunk. Ezt a leckét pecsételje meg Istennek szent lelke elménkben és szívünkben. Gyertek, imádkozzunk Istenhez. Imádságot meghallgató Isten, szeretetben oly gazdag mennyei édesatyánk, ismételten könyörgésünk szavát emeljük kegyelmi trónusodhoz, és tesszük ezt üdvözítő Jézus Krisztusunk nevében és az ő golgotai vérének jegyében. Köszönjük Istenünk a mai tanulmányunknak tanulságait. De bűnbánattal kérünk bocsánatot tőled, ha sokszor azért kerültünk saját engedetlenségünk cethal gyomrába, sötét fogdába, a bűnnek börtönébe, mert engedetlen módon menekültünk előled a szeretetben oly gazdag és megbocsátásban oly kegyelmes Isten elől. Kérünk Istenünk, nyisd meg a mi szemünket, hogy meglássuk a te templomodat. Kérünk Istenünk, adj a mi szívünkbe több vonzalmat és szeretetet a te templomod iránt, a te ígéd iránt, hogy megvalósuljon életünkben Jézus Krisztus főpapi imádsága, amikor azt kérte tőled, atyánk, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Ó, kérünk, ezzel az ígével szabadíts meg minket is engedetlenségünk sötét börtönfalai közül. Irányíts a tekintetünket a mennyei templom felé, ahol drága üdvözítő Jézus Krisztusunk most éppen érettünk jár közben te előtte. Köszönjük ezt a nagy előjogot, köszönjük szemünk megnyílását, köszönjük az igazság felismerését, és most imádkozunk ezért a helyiségért, ennek a helyiségnek minden lakójáért, ennek a helyiségnek határaiért, amelyet kérünk, hogy őrizzél meg minden elemi csapástól. A helyiségnek lakóit áldjad mennyei áldásod kettős mértékével. A gyermekeket növeljed, a jövő nemzedéket áldjad és őrizzed. A szülőket és nagyszülőket erősítsed és bátorítsad. És mindannyiunk tekintetét fordítsad a te szent templomod, a te szent ígéd, a te szent igazságod, a te változhatatlan parancsolataid felé, hogy életünk és életünk gyakorlata legyen egy tiszta Isten tisztelet a Jézus Krisztus által.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megtaláljunk.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit. A nevem Szász Károly Zsolt, és örülök annak, hogy együtt tölthetjük a következő órát. A Lépésről lépésre című műsor keretében beszélgetve az Úr Jézusról, az ő tanításairól, megismerve őt, és mindazokat az elveket, amelyeket bemutatott számunkra. Köszöntöm sok szeretettel a stúdióban Filip Lukács István, lelkipásztort, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezetnek lelkészét.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
1: Ahogyan szolgálatának vége közeledett, Jézus munkamódszerében egy változást láthatunk. Mindeddig ő igyekezett elkerülni a nyilvánosságot, visszautasította az embereknek a hódolatát. Azt láttuk, hogy gyorsan haladt egyik helyről a másikra, amikor a nép lelkesedése korlázhatatlanná vált, akkor továbbállt, újra és újra megparancsolta, hogy senki nem mondja őt Krisztusnak. A sátoros ünnep idején is gyorsan és titkon tette meg az utat Jeruzsálembe. Aztán a papok és a vének rossz indulata miatt egy időre elhagyta Jeruzsálemet. De amikor újra Jeruzsálembe utazik, itt a helyzet és a jelenet egészen más. A nyilvánosság színe előtt indult el visszafelé egy kanyargósabb úton, és jövetelét olyan hírverés kísérte, mint még soha. Miért ez a változás Jézus munkamódszerében?
2: Egyrészt, ha újra tudatosítjuk azt, hogy Jézus miért volt annyira óvatos, vagy visszafogott az előző években, nyilvános szolgálatának az éveiben, akkor azt láthatjuk, hogy nem akarta elsietni azokat a dolgokat, amelyekre a Jóisten, az Atya, őneki egy ütemtervet határozott meg. Tehát, ha valaminek nem jött még el az órája, akkor Jézus azt nem tette. Ha Jézusnak a kiléte nyilvánvalóvá vált volna az emberek számára, úgy, ahogy a tanítványok már felfedezték, hogy ő az Istennek fia, ezzel szintén egyesek számára botránkozást jelentett volna. Ez volt az, ami miatt Jézus sokszor visszafogta magát mostanig. Másrészt Jézus soha nem kereste a saját dicsőségét. Az, hogy most mindezek ellen tesz, tehát, hogy hangsúlyt ad az ő jövetelének Jeruzsálembe, hogy ő akarja, hogy nyilvánvalóvá váljon az ő szolgálata, nem azért van, mintha Jézusban valami megváltozott volna, hanem eljött annak az ideje, amikor nyilvánvalóvá kellett váljon az, amiért tulajdonképpen Jézus eljött. Tehát ő maga mondta a hegyi beszédben azt, hogy nem rejtethetik el a hegyen épített várost. Nem lehet, és nem szabad a gyertyát vék alá rejteni. Ha a tanítványai ilyen gyertya és ilyen hegyen épített város, akkor mennyivel inkább Jézus Krisztus, aki a világnak a világossága. Tehát ő nem azért jött, hogy elrejtessék, hanem azért, hogy bemutattasson mindenki előtt. János evangélium a 3. fejezet 14. versében ezt így mondta el Jézus Nikodémusnak azon a bizonyos éjszakán, amikor átbeszélgette az üdvösség legalapvetőbb dolgait a nagy tanítóval, Nikodémussal, hogy amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az emberfiának felemeltetnie. Ugye Mózes, amikor felemelte a kígyót, a rézkígyót a pusztában, azt mindenki látta, kellett, hogy lássa. Ugyanezt mondja el Jézus magáról, hogy most, amikor a halála következik, ezt mindenki kell, hogy lássa. Mindenki, minden szem meg kell lássa azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Tehát nem önmagára, hanem az eseményre, az üdvösség eseményére, és arra a nagyszerű lehetőségre, amely minden ember előtt kitárulkozik, ezekre vonta fel a figyelmet Jézus, ezek miatt vonta magára is szolgálatára figyelmet, hogy mindenki számára nyilvánvaló, és figyelemfelkeltő legyen az üdvösség dolga, amelyet Jézus elvégez minden emberért.
1: Korábban azt mondta a testvéreinek, hogy az én időm még nincs itt. Honnan tudta Jézus, hogy mikor érkezett el az ő ideje, és hogy most már következik az ő feláldozása?
2: Van egy egyértelmű erős proféciánk a Dániel könyvében, amely meghatározza azt, hogy Jézus Krisztusnak, a Mesiásnak mikor lesz a felkenetése. De nem csak ennyit, hanem azt is, hogy 3,5 évvel később, a felkenetése után kiírtatik a Mesiás. Ezt a Dániel könyvének 9. fejezetében találjuk. És Jézus Krisztus számára, amilyen egyértelmű volt, hogy betelt az idő és elközelítetett az Istennek országa, amikor ő megkeresztelkedett a Tiberius császár uralkodása 15. esztendejében, úgy egyértelmű volt számára, az is egyre egyértelműbbé vált, hogy 3,5 év után eljön az az idő, amikor a Mesiásnak ki kell írtatnia, meg kell öletnie, és senki se lesz, mindenki elhagyja őt, ráadásul egyedül. És ebben a proféciában meglátjuk azt, és megértjük, és minden bizonnyal Jézus maga sokkal inkább megértette, hogy eljött annak az ideje, hogy ő meg kell áldoztasson, és erre az alkalomra ő nem véletlenszerűen, hanem az ige beteljesedése szerint készült.
1: Ezek nagyon értékes gondolatok, amelyeket kifejtettél. Tudnál-e több információt mondani erről, a proféciáról, ami Jézusnak felkenetését, meg halálát előre jelezte? Mit jelentett a felkenetése, mit jelentett a halála pontosan, mit jelent számunkra ez az esemény, és mit jelent önmagában az, hogy egy profécia teljesedett, amikor Jézus megkereszteltetett, vagy meghalt?
2: Igen, valóban egy nagyon fontos szakasz ez a Jézus szolgálatának megértése szempontjából. Ugyanakkor a kereszténység számára egy eléggé ismeretlen proféciáról van szó. Mert ha ma mondjuk a keresztény hallgatók, akik úgy általában eléggé jártasak a Biblia olvasásban, a Biblia ismeretében, de ha megkérdezzük azt, hogy hol van az a profécia, amely megjövendölte Jézus Krisztus megkeresztelkedésének a pontos esztendejét, akkor nagy a valószínűsége, hogy 10-ből 9 nem tudja. Pedig ott van a Szentírásban a Mesiás felkeltésének a pontos ideje. Ugyanúgy a haláláról is. Alig-alig tudnak proféciai szempontból halála idejéről. Ezért hadd olvassam a Dániel könyve 9. fejezetéből most olvasom csak a 25. és 26. verseket, és egy gondolatot a 27-ből. A Jóisten ezt az üzenetet küldi Dánielnek, aki Babilonban van, a templom, a jeruzsálemi templom ekkor romokban hever, és Dániel arra vágyik, hogy mikor lesz megtudni, hogy mikor lesz újjá építve, ha lesz egyáltalán valamikor Jeruzsálem, és maga a templom. És erre válaszol Isten küldöttje az angyal ő neki, hozza mennyei üzenetet. És azt mondja, tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat keletkezésétől a Mesiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. Azt egészen konkrétan tudjuk, hogy Artaxerxes Longimanus Krisztus előtt 457-ben kiadja a rendeletet, hogy építsék újra a Jeruzsálemet. Tehát ez az az év, ez az a rendelet, amelytől számolhatjuk az időt. És azt mondja az ige, hogy ettől kezdve, tehát 457-től Krisztus előtt, erről egyébként Esdrás könyve 7. fejezetében találunk pontos dátumot, tehát hogy Artaxerxes király uralkodása, hogy elkezdődött, annak 7. esztendejében, tehát ez Krisztus előtt 457, az az év, amikor kiadja a rendeletet, hogy költözzenek haza a zsidók, még többen a birodalomból, és építsék újra Jeruzsálemet. És ettől kezdve, tehát 457-től Jézus Krisztus előtt azt mondja az írás, hogy eltelik 7 hét és 62 hét, vagyis összesen 69 hét, amit ha megszorzunk héttel, az ugye 483 esztendő, tehát Krisztus előtt 457-től még el fog telni 483 esztendő, és az lesz az az év, amikor a Mesiás felkenetik. És ez pontosan az az év, amelyről Lukács evangéliuma 3. fejezetének első versében olvasunk, a Tiberius császár uralkodásának 15. esztendeje, amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett. Tehát Krisztus után 27-ben járunk. Tehát itt a Dániel könyvének a 9. fejezetében pontosan megtaláljuk azt, hogy a Mesiás melyik évben kellett felkenettessen, azaz megkeresztelkedjen. De nem csak ennyit találunk ebben a szakaszban, a Dániel könyve 9. fejezet 25. versétől kezdődő szakaszban, hanem azt is megtaláljuk, hogy majd a 27. versben, hogy egy héten át, vagyis 7 éven át sok zsidóval megerősíti Isten a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatoknak és az ételáldozatoknak. Tehát még 7 évet hagyott, szabott Isten a zsidó nép számára, mint különlegesen elhívott nép számára Krisztus után 27-től, de a hét felén, vagyis 3,5 év múlva, annak a végén, 3,5 év végén, véget vetett a véres és ételáldozatoknak. És pontosan tudjuk, hogy amikor Jézus Krisztus meghalt, akkor a véres áldozatok, az ételáldozatok elveszítették a rendeltetésüket, ketté vasat a szentét és a Szentek szentét elválasztó kárpit is a templomban, ami jelezte azt, hogy a templom szolgálata elveszítette most már a rendeltetését. És ez Jézus Krisztus halálának az éve. Tehát itt a Dániel könyve 9. fejezetének 25. verséből megértjük azt, hogy a Mesiás mikor kenetik fel, vagyis mikor keresztelkedik meg, mennyi idő telik el, amíg a Mesiás kiirtatik és véget vett a véres és ételáldozatoknak, amely Jézus Krisztus halálában teljesedett, pontosan 3,5 év, és ezáltal megértjük azt, hogy Jézus Krisztus kereszt áldozata mikor kellett profécia szerint beteljesedjen. Krisztus után 31-ben járunk, és Jézus ezt az időt tudta, látta maga előtt, megértette, és bizonyos volt afelől, hogy eljött az ő ideje. Az az óra, amelyről végig beszél János evangéliuma, hogy még nem érkezett el, most viszont beteljesedett.
1: Milyen jelentősége van annak, hogy ennyire pontosan teljesedett a profécia? Ez Istennek eleve elrendeléséről szólt, hogy muszáj volt így teljesedjen minden, ahogyan meg volt írva, mert meg volt írva, kizár minden lehetőséget a szabad választásról, vagy Isten eleve ismeretéről szól ez a profécia. Mit jelent számunkra, amikor látjuk, hogy ennyire pontosan teljesedett egy profécia a Jézus életében? Választhatott volna Jézus másképp, vagy ez előre meg volt írva?
2: Egy nagyon, nagyon komplex kérdés, amit felvetettél, próbálom részleteire bontani. A Szentírásban vannak, találunk olyan proféciákat, amelyek feltételhez kötöttek, és vannak olyan proféciák, amelyek időpontra meg vannak határozva, és ezeknek az idő meghatározása miatt úgy találjuk, vagy úgy tűnik, mintha nem volna semmi lehetőség a beavatkozásra. Mondanék egy néhány ilyen idő proféciát, például a zsidó nép Egyiptomban való fogságának az ideje meg volt jövendőlve, vagy 430 esztendő. Pontosan 430 év telt el, amikor Isten kivezette a zsidó népet Egyiptomból. Vagy a babiloni fogság, Jeremiás által a Jóisten előre elmondta azt, hogy 70 évet fognak Babilonban ülni. 70 év elteltével az úr szolgája, Csirus, a király, a perzsa király, kiadja a rendeletet, hogy költözzenek haza a zsidók. Vannak más nagy időproféciák a Bibliában. Például a 2300 éves profécia, amelynek végén Jézus Krisztus elkezdi a szentének a megtisztítását, amely szintén Krisztus előtt 457-ben kezdődött el, és 1844-ben jutott a végére. Tehát csak egy néhány példát hoztunk arról, hogy vannak a Bibliában jól meghatározott időprofécsiák, amelyeket Isten előre elmondott, hogy ekkor teljesednek be azok. Természetesen, hogy itt is inkább az Isten előrelátásáról van szó, mint az eleve elrendeléséről. Például a 430 év után, amikor a zsidó nép kiszabadult Egyiptomból, Isten nem azt rendelte el, hogy a fáraó megkeményítse az ő szívét és a zsidó népet kiszabadítsa, és a fáraó népét pedig az egyiptomi tengerbe, a vörös tengerbe veszítse el. Nem. Viszont ez semmit nem változtatott azon a szándékon, hogy Isten ki akarta hozni a népét a meghatározott időpontban. Tehát másképp is kiszabadíthatta volna őket, nem volt muszáj, vagy nem volt kötelező az, hogy a fáraó ellenszegüljön az Isten akaratának. Vagy korábban, egész régen már beszéltünk arról, hogy Jézus Krisztus vajon kötelezően úgy kellett beteljesítse az ő üdvösségi szolgálatát, hogy például Judás elárulja őt. Ha végig gondoljuk, Jézus szolgálata Judás árulása nélkül is, és a halála bekövetkezhetett volna. Tehát ezeket Isten nem eleve elrendelte, hanem előre látta, hogy ezek a tényezők meg fognak jelenni, és igen, inkább Isten eleve látásáról van itt szó. Másrészt említettük azt, hogy eléggé komplex ez a kérdés, ennek a megválaszolása. Vannak olyan proféciák a Szentírásban, amelyek soha nem teljesedtek be, ott meg végképp nincs szó eleve elrendelésről, hanem arról van szó, hogy Isten népe nem teljesítette a feltételeket, vagy éppen megváltozott, a szíve megtért, és bizonyos proféciák nem teljesedtek be. Lásd, Jónás könyvében 40 nap is elvész Ninive. Ninive megtért, és nem veszett el. Tehát ez még inkább mutatja azt, hogy Isten nem úgy rendeli el a dolgokat, hogy abban senkinek semmi beleszólása nincsen, hanem az ember, ha együttműködik Istennel, akkor azok teljesednek. Viszont az időproféciákban is arról van szó, hogy Isten eleve látta ezeket a dolgokat, hogy teljesedni fognak.
1: Nagyon bátorító tehát tudni azt, hogy Isten előre látja és ismeri a dolgokat, megtartja és megadja az embernek a szabad választás lehetőségét, de ő előre látja egy dolognak a kimenetelét. Ugye, ahogy Jézusnak az életét előre látta és tudta, hogy mikor mi fog bekövetkezni, és egy megváltási tervhez tartotta magát Isten, ugyanehhez a tervhez tartotta magát Jézus is, és így beteljesítette azokat az írásokat, amelyek róla szóltak. De Isten a mi esetünkben is ismeri életünknek a végét, és bízunk abban, hogy annak a kimenetele is jó lesz, hogyha együtt munkálkodunk vele, úgy, ahogyan említetted. Tartsunk most egy zenei szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Jézus útban van Jeruzsálem felé, és azt olvassuk a Lukács evangélium a 9. fejezet 52. versében és 53. versében, hogy követeket küld-e az ő orcája előtt, és azok elmenvén bemennének egy samaritános faluba, hogy néki szállást készítsenek. A következő vers pedig azt mondja, hogy de nem fogadák be őt, mivel hogy ő Jeruzsálembe megy vala. Miért ez a viselkedés a samaritánusok részéről? Hiszen korábban Jézust befogadták, szeretettel hallgatták őt, sőt, közülük többen is megtértek. Jézus több napon át tanította a samaritánusokat Isten országáról. Miért ez a változás, és miért ez az ellenkezés, miért nem fogadják be őt Jézust ez alkalommal?
1: Én bennem is szöget ütött ez a kérdés, ahogyan készültem a szakasz olvasásával, tanulmányozásával, mégis arra hajlok, hogy nem feltétlen abban a faluban prédikált Jézus, vagy nem feltétlen abban a faluban fogadták őt korábban be. Ugye a Jákob kutyánál, tehát tudjuk pontosan, hogy hol volt, János evangélium a 4. fejezetének fejezése szerint, tehát Sikemnél, Sikem városánál, ez meg egy falu, tehát nem feltétlen ugyanazon a településen töltötte Jézus azt a néhány napot a tanítványaival, viszont az sem valószínű, hogy valahol is ne tudtak volna Jézus szolgálatáról Samáriában. Tehát minden bizonnyal azért tudtak, értesültek arról, hogy Jézus hogyan mondta meg az asszonynak a jövőjét, a múltját, hogyan nyilatkoztatta ki önmagát, mint az élő vizet, hogyan táplálkoztak és telt be lelkük Jézus Krisztussal, az élő vízzel, az életnek a vízével a honfitársaiknak. Szóval minden bizonnyal azért valamilyen fogalmuk volt Jézusról. Azt ugyan tudjuk, hogy a zsidók és a samaritánusok között áda az ellenség volt, állt fent. Ugye a Samária asszonya való beszélgetésben is ez a meglepetés az asszony számára, hogy hogy beszélhetsz te velem zsidó létedre, és jegyzi meg az evangélista, hogy a zsidók nem beszéltek a samaritánusokkal, nem barátkoztak pontosabban. Na most szállást kérni Jézus számára, ez elgondolkoztató, hogy tulajdonképpen kinek nem adtak szállást? Jézusnak nem, annak, aki korábban már itt volt és áldást hozott a nemzettársaikra, vagy pedig annak a Jézusnak nem adtak szállást, aki felment Jeruzsálembe. És nyilván, hogy az evangélista ezért jegyzi fel, hogy azért nem adtak neki szállást, nem mert, hogy ő a názáreti Jézus, hanem mert, hogy ő felment Jeruzsálembe. Nyilván a Jeruzsálembe való felmenés az mindig egy nagy kérdés volt a két nemzet között, tehát a júdeaiak és a samaritánusok között. Ha visszaemlékszünk az egésznek a kezdetére, amikor Jeroboám király elpártoltatta Izrael népének 10 törzsét a többi fennmaradt törzsektől, tehát a déli királyság létrejött és az északi királyság első Jeroboám király ideje alatt, Jeroboámnak is pontosan ez volt a szándéka, hogy ne menjenek fel Jeruzsálembe az emberek. Ne menjenek vissza Jeruzsálembe az ünnepekre, mert ha az ünnepen ott vannak az ő területén élő emberek, akkor visszapártolhatnak, újra állhat az egység, és füstbe megy az ő terve, hogy az ő dinasztiája fennmaradjon, elszakasztott dinasztia. És ezért Jeroboám létrehozott egy imádati helyet, pontosabban előbb egyet, utána meg még egyet, az északi királyságban. És úgy tűnik, hogy ez az imádati hely alakul át később a samaritánusoknak is az imádati helyévé. Tehát ahogy Jeroboám nem akarta, hogy visszamenjenek Jeruzsálembe, úgy ezek a samaritánusok sem tudtak kibékülni azzal a gondolattal, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. A samaritánus asszony is, ha emlékszünk, ugyanezt a kérdést vetette fel Jézusnak, hogy hol van az a hely, ahol Istent imádni kell. Itt nálunk, vagy Jeruzsálemben? Ti azt mondjátok, hogy ott, mi azt mondjuk, hogy itt. Jézus ott is akkor elmondta azt, hogy az igazi imádó az lélekben is igazságban imád. Tehát féltették tulajdonképpen a vallásukat. És hányszor előfordul ma is ez, hogy egyik vallás a másik vallást riválisának tekinti, félti attól, hogy oda menjenek az emberek, ott imádkozzanak, vagy itt imádkozzanak, próbálják a lehetőségeket elzárni, megkötözni, vagy akár családon belül is megtörténhet ez, hogy férfeleséget tiltja, hogy ide vagy oda menjenek az ígét hallgatni, és mindeközben nem a helytől fossza meg az ember önmagát, hanem az, hogy nem mentek fel Jeruzsálemben imádkozni akkor az emberek, azt eredményezte, hogy a tiszta evangéliumot nem láthatták úgy, ahogy Jeruzsálemben a templom körül a templomi szolgálatok mutatták azt. Tehát legyünk nagyon óvatosak ma is, amikor egyik vagy másik embert esetleg megtiltunk, vagy eltanácsolunk, vagy emiatt neheztelünk rá, hogy valahova elmegy ígét hallgatni, meg lehet, hogy igazából a tiszta evangéliumot vonjuk el tőle, vagy pedig vonjuk el magunktól, hogyha úgy gondoljuk, hogy bizonyos helyre nem mehetünk el az ígét meghallgatni.
0: Jakabot és Jánost, két tanítványt nagyon felháborította a bántás, amivel értek az Úr Jézus Krisztust. Megbontránkoztak, amiért a samaritánusok, akiket Jézus megtisztelt jelenlétével ilyen durván elutasították, és úgy gondolták, hogy ezért a viselkedésért büntetés jár. Valahol a közelben láthatták is a Kármel hegyét, amire feltekintettek, és eszükbe juthatott az ószövetségi történet Illésről, meg a lemészárolt hamis profétákról, és így szóltak Jézushoz. Akarod-e, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és emészze meg ezeket, mint Illés is cselekedett? Miért kérték ezek a tanítványok a tűz általi büntetést? Újra megemlítődik, visszatérünk az Ószövetséghez, amint az előbb is tettük a proféciával. Most egy másik történet elevenedik fel itt, és hadd tartsunk egy kis zárójelt. Mi történt Illés korában, úgy röviden hadd mondjuk el, és miért akarták ők is itt a tűz általi büntetést?
1: Az, hogy tűz száll alá az égből, ez egy óriási csoda. Az, hogy egy ember rendelkezésére, kérésére jön alá tűz az égből, ez csak fokozza a csodát. Illés esetében kétszer találkozunk ilyen tűz aláhozást. Az egyik alkalommal ugye az, amikor összegyűjtötte a Kármel hegyére az Istentől elfordult népet és a Baál papokat, és két oltárt építettek, és Illés azt mondta, hogy akinek az áldozatát a Jóisten tűzzel gyújtja meg, az az igaz Isten. Pontosabban akinek válaszol az íg a kérésére, az van az igaz Isten pártján. Illés volt a teremtő, a Jahve oldalán, a többiek pedig a Baál bálvány oldalán álltak. És végül Baál nem hozott tüzet alá az égből, viszont az élő Isten, aki teremtett az eget és a földet, Jahve tüzzel válaszolt Illésnek. Ez az egyik alkalom, amikor Illés tüzet hozott alá az égből. Volt még egy alkalom, amikor Illés menekült Akháb király elől, és a király háromszor egy-egy fél századot küldött Illés után, hogy megfogassa Illést, és hazahozas, illetve elejébe hozzák. Először jött 50 katona, parancsoltak Illésnek, hogy szálljon le a hegyről, jöjjön velük, hogy a király elé álljon, és ekkor Illés azt mondja, hogy ha én az Isten embere vagyok, akkor szálljon alá az égből tűz, és emészem meg titeket. És megemészti ezt az 50-est együtt az 50 katonájával. Még egyszer ugyanezt történik a következő 50 emberrel is, és a harmadik 50-es, amikor megjelent, akkor már könyörgött Illésnek, hogy ne járjon ő is úgy, mint az előző két társa, akiket tűzemésztett meg. Tehát ez a két alkalom, melyet látunk, Illés esetében, hogy tüzet hoz alá az égből. Az első alkalommal az áldozati állatot emésztette meg a tűz, az utóbbi alkalommal pedig az Isten ellenségeit emésztette meg a tűz. Nekem úgy tűnik, hogy inkább ez utóbbira utalnak, hivatkoznak a tanítványok, János és Jakab, amikor azt mondják, hogy hozzunk mi is alá tüzet az égből, úgy, ahogy Illés is hozott és megemésztette az ő ellenségeit.
0: Jézusnak úgy tűnik nem tetszik ez a kérdés, ez a kérés a két tanítvány részéről. Megdorgálta őket, és ezt mondja nekik, nem tudjátok, minémű lélek van ti bennetek. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. És elmentek azért más faluba. Mit tanulunk Jézus válaszából? Hogyan kell bánni azokkal, akik ellentétes véleménnyel vannak, vagy ellenségesen viselkednek velünk?
1: Hadd egy néhány pillanatot időzzek még itt a lélek körül. Ha egész röviden végig gondoljuk azt, hogy az Ószövetségben a Jóisten milyen kontextusokban válaszolt tűzzel, egy nagyon érdekes következtetéssel juthatunk. Ugye az egyelőre mi csak hagyomány, hogy az Ábel áldozatát a Jóisten tűzzel gyújtotta meg, bár beleillik majd a későbbi képekbe, és megtörtént, hogy tényleg tűzzel gyújtotta meg, nem tudjuk. Vagyis, hogy így fogadta el, hogy tüzet hozott alá az égből. Viszont amikor az első sátor templomot felállítják a pusztába, Isten az, aki meggyújtja az első áldozatot. Tehát az, hogy Isten elfogadta a helyettes áldozatot, ezt ő tűzzel fejezi ki. A salomoni templomban hasonlóan, amikor az első áldozatot viszik, Isten tűzzel válaszol és kifejezi azt, hogy elfogadta az áldozatot. Ugyanezt találjuk, amikor helyreállítja a Jóisten Illés idejében az igaz Isten tiszteletet, hogy tűzzel válaszol, tűzzel fejezi ki, mennyei tűzzel azt, hogy elfogadta ezt az áldozatot. Hogy ez a Jézus Krisztus áldozatát, az eljövendő messiás áldozatát méltó módon kifejezi, tehát Isten tűzzel fejezi ki azt, hogy ő áldozatot elfogadott. Tegyünk egy nagy lépést, és figyeljük meg, hogy az Új Szövetségben is megjelenik egyszer egy tűz. Amikor pünkösd napján Isten tüzes nyelveket küld alá az égből a tanítványokra. Tehát tűz az égből. Ez a tűz, ez már a Szentléleknek a jelképe. És mit tanúsított tulajdonképpen ez a tűz? Nemrég valaki meghozott egy áldozatot. Maga Jézus Krisztus. Vajon Isten elfogadta az ő áldozatát? Jézus felment a mennybe. Vajon az az áldozat, amit Jézus az emberiségét hozott, elfogadtatott-e? És bizonyosok lehetünk afelől, hogy igen, mert Isten ugyanúgy, mint az Ószövetségben, a templom felszentelésekor, Illés idejében, a templom helyrehozásakor, az áldozat elfogadását tűzzel jelölte, úgy most is Jézus Krisztus felmegy a mennybe, az Atya elfogadta az áldozatát, és tűzzel jelzi azt, hogy Jézus áldozat elfogadtatott, tehát alig megy fel Jézus a mennyben, egy néhány napra már tűz száll alá az égből. Tehát ezek a tüzek, amelyek alászállnak az égből, ezek a Szentléleknek a kifejezői, kifejezik azt, hogy elfogadt Isten az áldozatot. A Szentléleknek a jelképei tulajdonképpen. És a tanítványok ott is akkor a felházban megkapják a Szent Lelket. Most pedig Jézus azt mondja nekik, hogy tüzet akartok, de nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Tehát lehet tüzet kérni, úgy, hogy az emberben a Szent Lélek van, vagy lesz, és lehet tüzet kérni úgy, hogy az emberben nincsen az Istennek lelke. Itt a tanítványokban az ördög lelke dolgozott. És ezzel az ördögi lélekkel akartak tüzet alá kérni. Mert el akarták veszíteni ezeket az embereket. És Jézus azt mondja, hogy nem az a lélek lakik bennetek, amely az Istennek lelke, amely az isteni tűz, hanem egy másik tűz van bennetek. Emlékezzünk arra, hogy Jézus a Máté evangéliumában arról is beszél, hogy a végső időkben emberek tüzet hoznak alá az égből, pontosabban az Antikrisztus. Milyen tüzet? Lehet, hogy láthatóan tüzet, villámlást. De ugyanakkor azt is érthetjük, hogy a Szentlélek tüzét meghamisítja. mintha valóban az isteni lélek dolgozna bizonyos emberekben. Úgy tűnik, hogy az isteni lélek van bennük. Az isteni tűz, de egy egészen más, egy idegen tűz van ő bennük. Jézus nekik is azt mondja, hogy nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Most jó nekünk feltenni ezt a kérdést, hogy vajon bennünk milyen lélek van. Az a lélek, amelyről a tanítványok nem tudták, hogy milyen lélek az, az a lélek, amely van az Antikrisztusban, aki szintén tüzet hoz alá az égből, vagy pedig az a lélek, amely Istenben volt, amely őtől leszármazik, a Szent Lélek, amely a szívünket elfoglalja. Vagy melyik tűz van bennünk egyáltalán? Van bennünk.
0: Igen, nagyon komoly ez a kérdés, és mindenkinek érdemes ezen időzni, elmélkedni, és önvizsgálatot tartani, hogy erre meg tudjunk válaszolni. Ugyanakkor érdemes odafigyelni arra is, amit említettél, hogy az utolsó időkben hamis Krisztusok, hamis proféták jelennek meg. Jézus beszél róluk több alkalommal is, és figyelmeztet, hogy ismerjük fel őket. A Máté evangélium a 7. fejezetében Jézus egy nagyon jó ismertető jelet mutat, mond el, aminek alapján fel tudjuk ismerni, és ami engem személyesen meglep az,

0: a lélek gyümölcse. Most egy picit elkalandoztunk ugye az eredeti témától, Jézus munkásságának végétől, viszont ott van benne a kérdésben, hogy milyen lélek lakik bennetek, és mi alapján tudjuk megvizsgálni, hogy bennünk is milyen lélek van, hanem annak alapján, amit Pál apostol megír, hogy a Szentlélek milyen munkát végezzel bennünk, és milyen gyümölcsöt terem az ő jelenlét az életünkben. Tudnánk-e erről egy kicsit beszélni, egy keveset időzni arról, hogy ha a Szentlélek lakik az emberben, akkor milyen gyümölcsöt terem meg, milyen eredménye lesz ennek a benne lakozásnak, az emberben lakozásnak? Hogyan nyilvánul meg az ember életében az, hogy felismerje, hogy milyen lélek lakik benne?
1: Köszönöm szépen, igazából majdnem ki is mondtad, köszönöm, hogy adod nekem a lehetőséget, hogy megfogalmazzam, tehát ez csodálatosan zárja ezt a kérdéskört, ez az így a Galácia beliekhez írott levél 5. fejezet 22. verse, amikor azt mondja az íge, hogy a léleknek a gyümölcse, tehát az isteni léleknek, a szent léleknek a gyümölcse, elsősorban szeretet, és aztán öröm, békesség, és így tovább. Most a tanítványokban itt, amikor tüzet akartak aláhozni az égből, amikor bennük már volt egy tűz, éppen a szeretet hiányzott. Tehát bennük egy olyan tűz volt, amely nem társult szeretettel. Bennük egy olyan lélek volt, amely nem társult szeretettel. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy annyira szeretik Istent, viszont nem értik meg az isteni szeretetnek a lényegét. És Jézus kimondja, hogy az embernek fia nem azért jött, hogy valakit elveszítsen, hanem azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Tehát a szándék, a végső szándék, mi él bennük? Istenben az a szándék él, hogy mentsen. Isten menteni akar. És amit csak lehet, ő mindenféle eszközt felhasznál arra, hogy mentsen. Úgy dicsítse meg önmagát, hogy közben minél több embert megmentsen. A tanítványokat úgy tűnik, hogy csak egy dolog érdekel és foglalkoztat, az Isten dicsősége. Holott megértjük később, hogy még az sem. Úgy nem lehet az Isten dicsőségét keresni, hogy közben nem keressük azt, hogy hogyan mentsük meg a másik embert. És ebben volt a Jézus nagyszerűsége, hogy ő az Isten dicsőségét úgy kereste, hogy bemutatta az atyát, aki menteni akar. És őben ez volt a szándék. És a tanítványokból ez a szándék hiányzott. És ez a végső pont döntötte el, vagy ez döntötte el egyrészt, ez is erőteljesen rámutatott arra, hogy akkor milyen lélek van bennük? Az a lélek, amely menteni akar, vagy az a lélek, amely pusztítani akar? Jézus az, aki ment, Sátán az, aki pusztít. Igen, végső soron lesz olyan, hogy Jézus pusztítani fog. Tűzzel. Ezt a világot tűzzel fogja majd elpusztítani Isten. De csak akkor, amikor már az ember menthetetlen lesz. Hiszem azt, hogy ma még menthetőek vagyunk. Gondoljuk meg, kedves hallgatóink, hogy ma még az, hogy halljuk az ígét, hogy a Jóisten megszólít bennünket, hogy az ő szent lelkével közelünkbe akar jönni. Ez mind-mind annak a tanúsága, hogy Isten még menteni akar, még menthetőek vagyunk. De eljön egy olyan pillanat az emberiség számára, amikor Isten már nem tudja megmenteni az embert. Már menthetetlen lesz az ember. És akkor majd tűzzel pusztít. Miután az ő eszköztára teljesen kiürült, miután sem fájdalommal, sem örömmel, sem félelemmel, sem bánattal nem tud célba érni az Isten egyes embereknél, és valaki következetesen kitartóan hátat fordít az Istennek, akkor nem lesz Istennek más egyebet mit tennie, mint azt, hogy tűzzel pusztítsa el ezt a világot. De ma még menteni akar Jézus. Ma még azért szól az ő igéje, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett, és azt, aki elveszett.
0: Tartsunk most egy zenei szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Jézus nagyon éretten gondolkodik, és természetesen, hogy benne az isteni lélek munkálkodik, és bölcsebbnek látja azt, hogy nem harcol egy szállásért, nem hadakozik, nem hoz tüzet alá az égből, igazán menteni akar, és jobbnak látja, ha tovább áll, és azt mondja a Szentírás, hogy elmentek egy másik faluba. Végül csak megoldódott a helyzetük, találtak szállást, még ha nem is abban a faluban, ahol előzőleg keresték. Tehát Jézus talál megoldást, és tovább megy, nem harcol a saját igazáért, meg a jogaiért, meg a mások vendégszeretetéért, hogyha azok nem akarják önként megadni, a lehetőséget megadta nekik, de bölcsebbnek látja, hogy tovább áll, és ott száll meg. Ehhez, ha szeretnél még valamit hozzáfűzni.
1: Csak egy annyit fűznék ehhez hozzá, hogy Jézus egy pillanatig sem gondolkozott azon, hogy ez a szituáció most őt megállítsa, hogy nem fogadták be őt Samáriának az egyik falujába, és akkor ő most itt elkezdjen ezzel foglalkozni, és letérítse őt az útról. Példabeszédek könyvében találjuk a 4. fejezetben az isteni megszólítást, hogy a te szemeid előre nézzenek, és ne térje az istentelennek, hitetlennek az útjára, meg se álljál azon, ne idézzél azon, ha azon vagy azonnal lépjél le róla, a szemeid előre nézzenek és előre tartsál. Ugye ezt találjuk ebben a szövegben, hogy Jézus Jeruzsálembe akart menni. Tehát őt nem vonhatja el akár egy ilyen pontra tevése sem a samaritánusoknak attól a szándékától, hogy ő Jeruzsálembe tartson. És szép, ahogy az evangélista megjegyzi, hogy amikor a tanítványok ezt mondják, Jakab és János, Jézus hátrafordult, és megdorgált őket. Tehát ez is jelzi azt, hogy ő nem állt meg. Ő ment tovább az útján. És hogyha valakinek hozzáfűzni valója volt, akkor Jézus megfordult legfennebb, de nem tért le az ő útjáról. Tehát ez a csodálatos, hogy Jézust semmi nem tudta az útjáról letéríteni. És az üdvösség tervének is ez a nagyszerűsége, hogy így és úgy és amúgy történnek dolgok, és megpróbálnak keresztbe tenni az evangéliumnak. Pál apostol azt mondja, kimondja a végső igazságot, semmit nem tehetünk az evangélium ellen, csak az evangéliumért. És Jézus ezt így élte meg, hogy minden előnyére van. Isten gyermeke is igazából mai kellene megéljük, hogy akik Istent szeretjük, azoknak minden a javunkra válik, és haladjunk tovább azon az úton, amelyre az Isten elhívott.
0: Lehet ilyen életet élni, hogy célokat tűzünk ki, és annyira szigorúan követjük az utat a célok megvalósítása felé, hogy nem terít le senki, semmi egyéb. Nem foglalkozunk apró dolgokkal, mivel tudunk koncentrálni arra a célra, amit kitűztünk magunk elé.
1: Van egy latin közmondás, amelyet sokszor el kellene mondanunk magunknak, hogy a sas nem fog legyet. Az kellene jelentse, hogy a nagy dolgokra hivatott ember nem foglalkozik apró dolgokkal. Igazából Sátán arra igyekszik, hogy állandóan az embernek a figyelmét eltérítse dolgokról. De nekünk meg kell emlékeznünk arra, hogy van egy mennyei elhivatásunk. Sokszor letértünk a magunk útjára, kiki az útjára tértünk. De végső soron ez az én imádságom, és ez kell legyen mindannyiunknak az imája, hogy segítsen az Isten, hogy ne térjünk le se jobbra, se balra. Sík Sándornak a versorai jutnak eszembe, hogy ne nézz se jobb felé, se bal felé, az egyenes út az Istené. Hátad mögött, ha mendőrök, se bánd, te csak sürögj a hívó síp irányt. Ha éjbe vész is előtted az út, megsimogasd a síró kisfiút. Ha szeges őv, ha véres mágia láng, te mosolyogj és mondd, hogy mi atyánk. S ha majd a hang a véres hegyre vitt, hol elveszik a világ bűneit, szeliden lépj a szegezők elé, a nyíró béres is a pásztoré. Tehát ezt látjuk Jézusban, hogy ő kitartott, ment előre azon az úton, amelyre mennie kellett. Előtte volt a kereszt, és a kereszt által a korona. És nagyszerű az, ahogy Jézus erre hív bennünket, és ahogy megszólít, hogy térjünk vissza néha mi is erre az útra, a Krisztus útjára.
0: Isten csodálatosan beteljesítette az ő tervét a Jézus életében, és Jézus csodálatosan beteljesítette az Isten tervét az ő életében. Nem tért le se jobbra, se balra azért, hogy beteljesítse a megváltásnak nagyszerű tervét. Isten ma is vezet bennünket, embereket. Engedjük hát, hogy az életünkben ő legyen az, aki az irányt adja, és segítsen meg bennünket abban, hogy ne terítsen le a helyes céltól senki és semmi. Ezt kívánom a kedves hallgatóknak is, ezt kívánom jó magamnak is. Köszönöm mindenkinek a kedves figyelmét, és köszönöm István a nagyszerű beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen a viszonthallásra.
0: Istennek áldását kívánjuk a kedves hallgatókra. Visszavárjuk Önöket a készülékek közelébe jövő héten is ugyanebben az órában. Viszonthallásra.
2: 6. Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenséget.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Örömmel és Isten békéjével köszöntöm a kedves nézőközönséget, a kedves hallgatóságot a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, és annál nagyobb örömmel köszöntöm a kedves fiatalokat, akik most követik a mai adást, illetve azokat is, akik az interneten keresztül követnek bennünket. Egy hosszabb utazás végére érkeztünk a Példabeszédek könyvének utolsó fejezetéhez, a 31-hez. Ez a rész nem csak lezár, hanem összefoglal is, mert beszél felelősségről, beszél döntésekről és értékekről, és arról, hogy mi az, ami igazán maradandó az ember életében. Vendégem ebben a beszélgetésben Veres József lelkipásztor, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök a stúdióban.
1: Én is köszöntelek, Renáta, köszöntöm a kedves tévénézőket, fiatalokat, és köszönöm a felkérést, a meghívást, a lehetőséget.
0: Örülök, hogy együtt tanulmányozhatjuk a Példabeszédek könyvének utolsó fejezetét, és amint már megszokhattuk az előző fejezetnél, már ott is voltak változások az előzőkhöz képest, mert ott már Ágúr beszélt. Itt Lemuel az, aki beszél, Lemuel király beszédei, így indul a 31. fejezet. Ki volt ez a Lemuel király, és miért tulajdonítják neki a Példabeszédek utolsó fejezetét?
1: A Lemuel király, ez a név, ez a megnevezés csak itt jelenik meg az egész Bibliában, a Példabeszédek könyvében. Egy ismeretlen királyról van szó. Próbálják azonosítani éppek Salamonnal. Amúgy a 31. fejezet megint visszatér stílusban a többihez, a 30-at kivéve, és azt feltételezik, a zsidó hagyomány is ezt tartja, hogy itt Salamon a szerző, mármint az ő anyja, Betsabé, így nevezte, becenévként használhatta ezt a Lemuel megnevezést, és hogy neki adott tanácsokat rögzít ez a fejezet. Más elméletek is megszülettek, például az, hogy itt az első versben éppen azt találjuk, hogy Lemuel király beszédei profécia, vagy jövendőlés, és a fejezetben igaz, hogy a proféciának is több fajta jelentése van, a tanács is belefér, a tanács, a beszéd, a tanítás is belefér a profétai beszédbe és a proféciába. De az eredeti héber terminus, a massa, feltételezik, hogy egy észak-arábiai terület lehet, tehát helységnév, és az ottani király. De ez is ismeretlen, csak feltételezés. Van még egy elmélet, és efele is húzok amúgy. Tehát mielőtt ezt elmondanám, a lényeg az, hogy egy ihletett írással van dolgunk. Isten különböző útakat, módozatokat, személyeket használhat fel az ő igéjének a közvetítésére, nőket, férfiakat, királyokat, és a tanácsok önmagukért beszélnek, onnan is látszik a Bibliával összevetve, hogy ez egy ihletett írás, olyan magas szintű elvárásokat állít ez a fejezet a személyekhez, a személyekre nézve. És éppen itt jön be a következő elmélet, a találgatás, és ez is lehetséges, hogy itt nincs konkrét történelmi személy, egyszerűen az ideális királyról van szó, vagy épp a derékasszonyról később, az ideális nőről. Úgyhogy ebbe a szempontból, és amúgy mind a két része a fejezetnek, az első 9 verse és a többi úgy tűnik, hogy egy szerzőtől van, bár két külön téma. Tehát az ideális király, az ideális a derékasszony leírását találjuk, és itt nem számít a történelmi személy, itt mindenkire ez érvényes, és mindenkire vonatkozik. Ez lenne a következő elmélet. De a legfontosabb, amit fontos megjegyezzünk, hogy egy ihletett írásról van szó.
0: És mit tartalmaz ez a fejezet, mivel indít?
1: Hát két része van, két fő része, a király, hogy mit ne tegyen, és mit tegyen, ezzel indít. És és a derékasszonynak a története. Amúgy a háttérben, ha a Lemuel király is neki mondták el, és örökítette meg, őrizte meg, és jegyezte le, a háttérben az ő anyja van, az ő édesanyja, aki szintén ihletett. Amúgy a Példabeszédek könyvében még épp az elején megtaláljuk ezt, hogy nem csak az apa, a férfi az, aki tanít, hanem a nő is. Itt is az egyenrangúság megjelenik, és a felelősségek bár megoszlanak, mégis megtaláljuk ezt a kettősséget, hogy a férfi is és az anya is tanít. Például az első fejezetben éppen, ezt felolvasom, a 8. vers azt mondja, Példa beszéd 1.8, hallgass tiam a te atyádnak erkölcsi tanítását, s a te anyádnak oktatását el ne hagyd. És a 6.20-ban is megvan ez a kettősség. 6.20, őrizd meg, fiam, atyád parancsolatját, és anyád tanítását el ne hagyd. Tehát anyai tanácsról van szó, és ezzel indít, az anya az ő király fiához intézi ezeket a tanácsokat. Egy anyai tanács, mondjam úgy, áttérünk a mai időre, az is annak ma súlya van, fontossága van. Másképp nevel és tanít az apa, a férfi, más a beállítottságunk, más a struktúránk, más a gondolkodásunk, más az agyunk a férfiaknak, a nőknek megint másabb, megvannak az előnyök, a hátrányok, például a nők, úgy tudom, szakemberek mondják, egyszerre több dologra tudnak összpontosítani, a férfi csak egyszer csak egyre. Van, amelyik idealisztikusabb, van, amelyik gyakorlatiasabb, tehát mind a kettőnek megvan a felelőssége a nevelésben, és az anyai tanács jól fog. Tehát ezzel indít a királyt tanácsolja, és elég kemény dolgokat mond el a királynak figyelmeztetésként, hogy mitől őrizkedjen, mit kerüljön, mit ne tegyen, és mi az, ami viszont a felelőssége lenne neki.
0: Hát kezdjük el vizsgálni ezeket a tanácsokat, amelyek az anyai tanácsok valóban. Felvázolod röviden ezeket a tanácsokat?
1: Igen, az első, hogy mit ne tegyen, vagy mit kerüljön. Hát az első helyen a nők szerepelnek, érdekes, nem a nő, az egy nő, bár ott is, most már az egész Példabeszéd könyvének az összefüggésében megvizsgálva, egy nő is el tudja csavarni, vagy félre tudja vezetni egy férfit, ha akarja, képes rá, a nők képesek erre, mondjam úgy. De itt érdekes, többes számban van. Ne add asszonyoknak, 3. vers, a te erődet, a te utadat a királyok eltörlőinek. Hogyha ezt a héber párhuzamot megnézzük, mert itt sok héber párhuzam van, ez a stílusa ennek a leírásnak. Az asszony itt egy elég negatív, az a bizonyos asszonyok, itt elég negatív megvilágításba kerülnek, s a párhuzam azt mondja, hogy az asszonyok itt a királyoknak az eltörlői. Tehát tönkreteszik. Tehát egyszerűen pusztulásba vezetik, hogyha a király nem ügyel. Tehát nem a nőről van szó, az igaziról, amelyik az Istentől rendelt segítőtárs, hogyha visszautalok ezáltal a teremtés történetre, ott, tehát a házasság, a szerelem, a férfi-nő kapcsolata, az Istentől származik, hanem a megromlott kapcsolatról van szó, a törvénytelen kapcsolatról, amikor a férfi nem veszi észre, hogy a nő úgymond manipulálja, felhasználja, kihasználja, esetleg elszegényíti. Tehát a királynak erre ügyelnie kell. És érdekes, hogy ha a férfiakat nézzük, ha magas pozíciót töltenek be, ha középosztályon vannak, ha akármilyen egyszerű munkásról van szó, ez a veszély fennáll. Tehát nincs, úgy van, a király már olyan pozícióban van, hogy mentes lenne egy ilyen fajta veszélytől. Nem, valójában a veszély nála is fennáll. Tehát ne add oda a te erődet, a te utadat, legyen inkább egy olyan nő, akit szeret, aki segítő társ, aki Isten által van neki rendelve, és legyen hűséges hozzá. Később megjelenik sokkal bővebben, hosszabban az ideális nő, a derékasszony leírása. Tehát a szöveg a harmadik versben, hogy mit ne tegyen, és ne adja oda az erejét az asszonyoknak, az nem azt jelenti, hogy ő nem szerethet nőt. Ez a teremtésből megint származik, tehát ragaszkodik hozzá, vonzódik hozzá, hanem egy bizonyos nőt vagy nőket, amelyek nem az övék, nem az övé, a királyé, és amely veszélyt jelent számára, azt kerülni kell. Ez az első helyen szerepel, ez a tanács a király anyja részéről a fiának, és azt hiszem, hogy ez minden férfire, mert minden férfi úgymond a maga rendszerében egy vezető tisztséget tölt be, és Isten azt akarja, hogy ilyen téren megálljon, tehát hogy ne essen el, nehogy ez legyen a veszte, nehogy ez döntse romba. Egy következő tanács, hogy mit ne tegyen, az pedig az alkohol. Hát sorolhatnám, tehát nők, alkohol, szeszes ital, a pénz nem jelenik most itt meg, bár ott van egy...
0: De megjelenhetne az is.
1: Megjelenhetne, és ott is van, mert hogyha az ítélet is következik, hogy helyesen kell, hogy ítéljen a szegényeket, uh-huh. hogy ítélje, akkor az alkohol is elhomályosítja, most visszatérek mindjárt az alkohol, a szeszes ital fogyasztásához, de az is elhomályosítja, vagy ferdíti a döntéshozatalt, hogyha figyelembe veszi az anyagi uh-huh. hátteret, és hogyha nem, itt nincs szó konkrétan megvesztegetésről, de általában az emberi gyarló természet húzódik, és oda teszi le a voksát, vagy az igazságot, ott dönti el, hogyha van anyagi vonzata, vagy anyagi nyeressége. Tehát nők első helyen szerepelnek, és többes számban. Második a bor, az alkohol, a szeszes ital. Azt mondja, hogy távol legyen a királytól, negyedik versben. Ó Lemuel, távol legyen a királyoktól a bornak itala, és az uralkodóktól a részegítő ital keresése. Hát a döntéshozatal megőrzése érdekében tiltja. Tehát, hogyha valakinek nem tiszta a feje, mert ittas, mondjam úgy már, tehát zavaros, akkor nem elfelejti a törvényt, egyszerűen nem jut eszébe, tehát még hogyha tanulta is valamit, ha megtanult az ember, vagy az az ő szakmája, hogy, és van már tapasztalata, az alkohol mikor jön, bezavar, tehát már nem jut eszébe egy adott törvény, vagy ha eszébe is jut, nem tudja azt helyesen alkalmazni. Megint előjönnek az érzelmek, meg a hirtelen, megfontolatlan döntés, reflexek nem úgy működnek. Tehát ez a magyarázat, hogy miért nem szabad ő alkoholt használjon, hogy mikor iszik, el ne felejkezzék a törvényről, és el ne fordítsa valamely nyomorultnak az igazságát. Na de, a zsidók itták a bort. Nem tudom, hogyha ez el lett mondva, de a Bibliából egyértelműen kitűnik, Ószövetségben, Újszövetségben a zsidók itták a bort egy az egybe. Voltak bizonyos kategóriák, és voltak bizonyos esetek, amikor tiltva volt a bor. Például a nazireusok, azok fogadalmat tettek egy időre, vagy egész életükre, hogy bor, és nem csak bor, hanem egyszerűen szőlő. Szőlő származék, és szőlő maga az nem kerül be a szájukba. A rékabiták, úgy szintén egy ilyen hasonló kategória volt, akik fogadalmat tettek, hogy az ők vonaluk, az ők népcsoportjuk, azok nem használnak soha bort. A papok nem ittak bort, amikor bementek a szent helyre, de csak akkor tiltva volt. Máskor, hétköznapi életükben itták a bort. Én nem mondom, hogy ihatták, inkább azt mondom, hogy itták. Tehát nem volt ideális eset. Dániel is eszembe jut, a proféta, aki 3 hétig, 21 napig böjtölt, és a böjtje, mert többfajta böjt létezik, a böjtje abból állt, hogy kívánatos étket nem evett, tehát evett, de nem kedvenc kajákat, és bort nem ivott. Ez arra utal, hogy mikor a 3 hét lejárt, vagy a 3 hét előtt és után, itta a bort, persze mértékkel, mondjam úgy. Na de az Édenben azt tudjuk, hogy nem volt bor. A Bibliában mindenhol, például a Beszédek könyvében például hányszor megjelenik, mind negatív megvilágításban jelenik meg a por, például a 20. fejezet első verse. A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved nem bölcs, vagy a 23. fejezetben itt egy hosszabb leírás van, már csak azt is mondja, ezt meg szoktam mindig jegyezni, hogy ne nézd a bort, nem, hogy ne igyad, és hogy hozzányúljál, ne is nézzél rá, mert ott kezdődik a dolog, hogyha már persze az ember megkóstolta, gondolom, akkor tudja, hogy az milyen az íze, mivel jár. És tehát voltak ezek a kategóriák, de nem volt ideális a borhasználat. Érdekes, itt utána tovább megy az alkohol ivásnál, és azt mondja, hogy adjátok a részegítő italt az elveszendőnek, és a bort a keseredett szívűeknek, igyék, hogy felejkezzék az ő szegénységéről, és az ő nyavajáról ne emlékezzék meg többé. Ez nem egy utasítás olyan értelemben, hogy mi másnak adjunk bort, pedig azt írja, hogy adjátok a bort. De ez abban az értelemben van, annak az a jelentése, hogy hagyjátok, hogy azok igyák. Ez egy ténymegállapítás, ez egy leírás, hogy mit tesznek az emberek, és itt olyan állapotról van szó, itt behozzák azt, hogy haldoklók, mindjárt erre is esetleg kitérek, hogy haldoklók esetében a késői zsidó gyakorlatban ezt kidolgozták, hogy a haldoklónak kábítószeres, fájdalomcsillapítós bort adtak magának Jézusnak is, aki nem fogadta el, az oinosz, jelenik ott meg görögül a bort, a mirhás bort, vagy epével kevert bort, nem fogadta el, felkínálták neki, viszont elfogadta az oxoszt, ez ecetet jelent. Nem mondja, hogy megitta, hanem miután elvette, tehát úgy olvassuk a János evangéliumában, akkor meg is halt, lehajtotta az ő fejét. Tehát érdekes, hogy itt ezen ige alapján dolgozták ki később a haldoklóknak, vagy akár súlyos betegségek esetén fájdalomcsillapításra a kábítószeres bor használatát. És manapság valóban, tehát egészségügyi céllal, hogyha valaki olyan stádiumban van, nem tudom, rákos, már lehet tudni emberileg, hogy nincs sok hátra, akkor morfiumot adnak, vagy valami szert, nem feltétlen alkoholt, azóta kiélezték ezeket a fajta szereket. Tehát ez szintén engedélyezett, tehát a bibliai felfogásban ez nem okoz gondot. Viszont itt nem, szerintem nem ilyen krízis helyzetben, mármint haldokló emberekről van szó, mert a párhuzamok ezt világosan mutatják. Igaz, hogy elveszendő, az halál előtt állót jelent, keseredett szívű, ez nem azt jelenti, hogy haldokló, felejkezzék az ő szegénységéről, a szegény se nem haldokló, s a nyavajájáról, betegségéről ne emlékezzék meg többé. Ez azt jelenti, amit sokan csinálnak, hogy mikor bánatukban, szomorúságukban, depressziójukban a borhoz nyúlnak, az alkoholhoz nyúlnak. És akkor a bölcs anya ezt mondja, ezt tanácsolja, hogy ezt te ne tedd, ezt hagyjad, hogy ők tegyék, az elveszendők. De nekik sem nem ez a megoldás, mert az Úr a megoldás. Tehát van megoldás, és nem az alkohol a megoldás. Tehát ez egy ténymegállapítás, hogy mit tesznek így általában az emberek, és te ne tedd azt, hanem az Úrban bízzál, és ő majd megoldja a helyzetedet, mondjam úgy.
0: És akkor harmadsorban beszél még az ítéletről is, úgymond.
1: Igen.
0: A 8. és a 9. versekben.
1: Igen, tehát elmondja az anyja, hogy mit ne tegyen, mit kerüljön. Még egyszer utoljára, nők, alkohol, és most esetleg a pénz is itt bejön. És utána meg elmondja, hogy mit tegyen. Hát egy királynak, mivel vezető, elsődleges feladata, hogy felel az alattvalóiért, tehát ő fent van, ő belát különböző helyzetekben, és ő kell képviselje ezeket, akik alatta vannak, akiket vezet. Hadd mondjam el így gyorsan azt, a 4. versben is megjelenik a király megnevezés és az uralkodó, és itt a szegények, elnyomottak, árvák, szűkölködők ügyét kell, hogy megvédje. Ez valójában az igazi uralkodásnak a tétje, mondjam úgy. Tehát ha valaki uralkodó, akkor ez ebben áll, ez a feladat köre, a job description, mondja az angol, tehát a munkaköri leírása. Tehát ha uralkodó vagy, akkor ez a feladatod, hogy te megvédjed és gondoskodjál, helyesen ítéljél, hogy rend legyen a társadalomban, hogy mindenki jól legyen, boldog legyen, meg legyen a betevő falatja. Az uralkodás Biblia első oldalán, első lapján találjuk az első fejezet, Mózes első könyve első fejezet 26. versében: teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék. 28-ban azt is mondja, hogy hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain és az egész földön. Itt még nem volt bűn. Ez azt jelenti, hogy az uralkodás ott és akkor, és létezik ilyen fajta uralkodás ma is, az pozitív dolog, az egy jó dolog. Tehát az uralkodás azt jelenti, hogy az alattam levő, vagy a mellettem levőre odafigyelek, gondot viselek, eltartom. Ez az igazi uralkodás. És a Biblia utolsó lapján is olvasom, hogy Jelenések 21-27, és nem megy be abba semmi tisztátalan. Igen, és a 22. fejezet 5. verse, és ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak, érdekes Károli fordításában egy egyedi szót használ, hogy országolnak, más fordításokban uralkodás van, az protestánsban is, uralkodnak örökkön örökké, tehát a mennyben is uralkodás lesz, és Isten bevon bennünket az ő uralkodásába, mi alatta leszünk, és mi is fogunk uralkodni, ami megint pozitívat jelent. Miért mondtam ezt el? Igazságosan ítélni, a királyt erre kéri az ő anyja, az azt jelenti, hogy gondoskodni, uralkodni helyesen, úgyhogy a szegények, az elnyomottak ügyét képviselje. Érdekes, hogy a néma itt megjelenik a Példabeszéd 31. 8. versében. Nyisd meg a te szádat amellett, aki néma. Ez nem azt jelenti, hogy nem tud beszélni, nem ezekről a fajta némákról van szó, hanem akik félnek, nem mernek, vagy nincs pénzük, már utaltam erre, tehát nem engedheti meg magának, hogy fellépjen. Ezek helyett kell ő, tehát ő észre kell vegye, hogy itt gond van, hogy ő milyen helyzetben van, és akkor kiáll ő helyette. Ez az igazi uralkodás, ez kell, hogy tegye. Tehát a törvény, a Tóra, a proféták és a bölcsesség irodalom is, a Példabeszédek könyve sok helyen beszélt erről, hogy kiállt egyaránt ezen kategóriájú emberek ügye mellett, és a szegények, özvegyek, árvák és nyomorultak mind benne vannak.
0: Aztán ezután a Derék asszony képével foglalkozik az ige, azt mondja a 10. versben, hogy Derék asszonyt kicsoda találhat, értéke fölül múlja az igaz gyöngyét. Ki ez a Derék asszony? Kiről van itt szó? Miről van itt szó? Milyen képekben találjuk a Derék asszonyt? Mit szimbolizál, és miben rejlik az értéke?
1: Hát, ha ugyanaz a szerző, mint az első felében, az anya, a királyt tanácsolja és leírja. Előbb a nőktől óvta, hogy ne tegyék őt tönkre, hogy ne s a királyokat ne törőjék el. Most megadja az igazi asszonynak, nőnek, feleségnek mondjuk úgy a képét, a leírását. Hát amit itt találunk a Derék asszonyról leírva, az amúgy is egy akrosztikon, ez a 22 vers, ami még hátra marad, ez a héber költészetben azt jelenti, hogy mind a 22 ABC-vel kezdődik mindegyik vers külön. Tehát ez egy művészi szerkesztés, és mondhatnánk úgy, hogy ez a házasság előtt álló lányoknak az ABC-je, de a fiúknak is, hogy mit figyeljenek, mit lássanak igazi értéknek. Emlékszem, hogy gyerekként, fiatalként jártunk táborokba, és akkor anyukám mindig elmondta, hogy na figyel meg ott, hogy a sátorban melyik, hogy a konyhán melyik, hogy sűrök, forog, csak színleli, vagy tényleg szívből teszi, mert ez sokat mutat majd a jövőjére nézve. Még egy másik tanácsot is adtak nekem, nem feltétlen anyukám, hanem máshonnan hallottam, de ezt is fiatal koromban, hogy figyeljen meg, hogy a lány hogy beszél az ő édesanyjával, vagy az apjával. Úgy, ezt meg kell figyelni időben, és kiderül, mert nem tudja úgymond megjátszódni sokáig. Úgy fog beszélni majd veled. Tehát ahogy beszél az ő anyjával, a lány, vagy a fiú, fordítva is minden. Amúgy ez fordítva is igaz, itt most a lány van kiemelve. Egyen rangúság van, itt az ideális házasságról van szó, mert a férfi is megjelenik itt háromszor amúgy. Tehát visszatérek a kérdésedhez, amik a 10. versben van. Derék asszony kicsoda találhat, mert ennek ára sokkal felül haladja az igaz gyöngyöket. A válaszom sokkos lesz elsőre, és pedig az, hogy senki nem találhat. Tehát ahogy le van írva itt a Derék asszony, az ideális nő, ilyen nem létezik, és férfi sem amúgy. Nem csak azért, mert bűnösök vagyunk, és tévedünk, és mindannyiunkban van hiba, mert ezen a földön jelenleg ez a helyzet, hanem azért is, főleg azért nem található egy ilyen nő, mert azt az Isten adja. Tehát nem én találom. Ez a lényeg, amire el akartam jutni, hogy Derék asszony kicsoda találhat, nincs megadva a válasz. És a válasz az, hogyha az egész könyvet néznénk, hogy azt nem te találod. Nem te olyan ügyes vagy a férfi ez esetben, vagy a nő fordítva, hogy ő elmegy, és akkor azt mondja, most na, én most megkeresem, és meg fogom találni, és meg is szerzem, és meg is vásárolom. Ez visszautal az akkori korban, a férfi fizetett a nőért, mármint a férfi családja. Nem fogod soha megtalálni. Nem azért, mert nem létezik, létezik, nem tökéletes, de az a tied, de nem te találod meg, hanem azt az Isten hozza az útadba, az Isten rendeli ki neked, és te csak választhatsz a több lehetőség közül, és hogyha azt választod, amelyiket az Isten gondolta, akkor megtalálod. Azt is mondjam el, hogy itt a Földön, már mondtam, nem ideális esetről van szó, tehát van, aki nem találja meg. Van, akinek más az életútja, Isten által elgondolva. lehetnek rossz döntések, és Isten odaviszi, elejébe hozza, választási lehetőséget ad, és ő nem azt válaszza, mást választ. Isten nem mond le róla utólag az illetőről, de a dolgok itt lenne a Földön nem ideálisak. De hadd mondjam el azt, amire utaltam, hogy nem mi találjuk, és pedig a 18. fejezet 22. verse, valamikor biztos, hogy ezen igénél megálltatok a sorozat alatt, de most újra olvasom. Tehát két íge, Példabeszéd 18.22, azt mondja, megnyerte a jót, aki talált feleséget, de a második része azt mondja az igének, és vett jó akaratot az Úrtól. Tehát igaz, te találtad, te választottad, meg is ki kell menni a társadalomban, kapcsolatokat létesítesz, ismerkedsz, vonzódó, valaki megtetszik neked, de azt mondja, ha jót találtad, azt, akit kell, akkor az valójában nem más, mint az, hogy az Úrtól vettél te jó akaratot, tehát az Úrtól van. És a következő igém az kategorikus, tehát az azt mondja 19-14-ben, a ház és a marha, a vagyon, atyától való örökség. Az Úrtól van pedig az értelmes feleség. Tehát ezt nem lehet kimagyarázni. Tehát ezt nem lehet félreérteni. A ház, a kocsi, a vagyon, az anyagiak, az a szülői örökség. De a jó feleség az Úrtól van. És a szöveg szerint nem egy anyagi kérdés ez. Mert azt mondja, hogy drágább az igaz gyöngynél, tehát nem lehet megvásárolni. Tehát itt nem, itt már előrevetíti a későbbi leírásban, hogy a jó feleség, a derékasszony az nem egy anyagi megközelítés, hanem ott másról van szó. Amúgy a derék szó az eredeti héberben erőset jelent, és vagy gazdagságot jelent, vagyont. De itt nem a nőnek a fizikai erejéről van szó, arról is, mert olyan smiket tesz, hogy tehát olyan nagy tevékenységet fejt ki, és vannak erős nők, fizikailag is erős nők, de itt nem arról az erősségről van szó, hanem a lelki erősség, a kitartó küzdelem, és a gazdagság is nem a vagyon, bár itt dolgozik keményen, hanem a jellembeli gazdagság, ami a legvégén majd kitűnik, hogy az miben áll pontosan. Tehát nagyon sok leírás van itt, behetnénk akár sorba is, különböző képeket használ, például a hajók, megjelennek a hajók, 14. versben hasonló a derékasszony a kereskedő hajókhoz. Nagy messziről behozza az eledelét, tehát ő messze gondolkodik, tervez, átlát bizonyos dolgokat, erre utal. Tehát Salamonnak flottái voltak, hajó flottái, és akkor lendült fel a kereskedelem, és itt az asszony a hajóhoz van, aki kihajózik, az veszélyes, az akkori navigációs és hajózási technikák, amik fennálltak, veszélyes volt hajózni, de attól még a gazdasághoz szükség volt, tehát használták, nem nők hajóztak, de itt érdekes, hogy a hajóhoz van többek között hasonlítva, ami azt jelenti, hogy vállal fel kockázatot is. Tehát kimegy bátor, kimegy a vizekre, mondjam úgy az életvizére, és azért, hogy az eledelt előállítsa. Aztán másik kép, 15. vers, fel kell még éjjel eledelt ád az ő házának. Tehát ott valahol itt le van írva az is, hogy igen, 18. vers második fele, éjjel sem alszik az ő világa. Tehát ott világosság van. Tehát most már fiataloknak mondom, ne értsük félre, ez is egy másik szélsőség lenne, hogy a munka minden, férfinek vagy nőnek, mértékkel van a munka is. A munka nagyon fontos elem, az édenből származik, viszont ha a munkába bízok, hogy az majd engem felröppent, és boldoggá tesz, meg sikeressé tesz, akkor tévedünk, mert azt mondja a Zsoltáros, hogy az ő szerelmeseinek álmában is ad eleget. Hiába nektek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtságos munkával szerzett kenyeret ennetek. Tehát a munka fontos, de nem minden, mert az Úr adja az áldást igazán. Tehát ez a nő sokat dolgozik, nagyon szorgalmas, ezt el kell mondjuk, tervez, kockázatokat vállal fel. Nagyon fontos, hogy kiemeljem ezt a két dolgot, kétszer is megjelenik, hogy optimista, tehát jó, ez természetre is megy, de aki az Úrban bízik, és féli az Urat, ez így megjelenik, ott az optimizmus is. Például ott van ez a 13. versben, keresd gyapjat, vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel, kedvel. Tehát munkakedvel, mondjam úgy. Tehát örömmel dolgozik. Aztán később azt írja, hogy hogy nevet a következő napnak, igen, a 25. versben van, erő és ékesség az ő ruhája, és nevet a következő napnak. Ez nagyon sokat mond el egy szeméről, egy nőről, aki optimista, derűlátó, pedig átélik mindannyian a bűnvilágában a nehézséget, a megpróbáltatást, a bajt, de ő mégis dolgozik, de reménykedik is. Aztán segítőkész, ez nagyon érdekes, és a fiúk figyeljenek fel erre majd. Tehát segítőkész, ő ad másoknak, 20. vers, markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek. Tehát nem egy önző természet, hanem dolgozik, megszerzi, van a családjának elsősorban, de a házasság is amúgy nem egy ilyen elzárt, elszigetelt dolog, hanem észreveszünk a környezetünkben a rászorulókat, és megsegítjük, ilyen, aki az Úrban bízik. Tehát szociális, közlékeny kapcsolatot fenntart. Na és akkor mondjam el azt is, ha megengedett, hogy a férfi háromszor jelenik meg ebben az igerészben.
0: Ezt észrevettem, hogy megszakítja a leírást.
1: Igen, pont a közepén, és az elején is, a végén is a férfi megjelenik. Kezdjük azzal a megszakítással, amire utaltál.
0: 23.
1: vers. Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel. Hát érdekes, itt megint nem a kapuban ül a férfi egyedül, és nem csinál semmit, hanem a kapukban ül a többi vénekkel. Ezek szerint egy vezetői beosztású személyről lehet szó, férfiről. Közigazgatásban döntéseket hoznak, tárgyalnak. Ő is dolgozik keményen. Amúgy olyan munkák is megjelennek, mint a szőlőplántálás, és ezt a nő végzi itten. Tehát az viszont kemény munka. Mezőt ad el például, szőlőst ad el, tehát üzleti, anyagi érzete is van a nőnek. De itt a férfi azért sikeres, azért jelenik meg, mert egy sikeres, ezt szoktuk is mondani, egy sikeres férfi mögött egy milyen nő áll? Egy
0: támogató
1: nő, igaz, egy segítőkész nő, mert ő tehermentesíti, és ő teszi lehetővé, hogy a férfi valójában ki tudjon ő is teljesedni. És ezt a kollégák, mondjam úgy, a férfi társak, ezt belátják, tehát ez tudva van. Vannak ilyen háttérmunkák, az anyai például most már bejön egy másik feladatkör, az anyai, és itt meg is jelenik a király anyja. Az anyai felelősség is ilyen, hogy senkinek nem tűnik fel, de a háttérmunka az óriási jelent, tehát onnan kerülnek ki az igazi államférfik például. Tehát ezért van megszakítva, mert itt megint nem is a férfiről van szó, hanem a nőről. Tehát a nőnek köszönhető az, hogy a férfi oda jutott, ahova eljutott a férje, úgymond. És még kétszer jelenik meg, hát a legelején, mert bízik benne, 11. vers, bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem foly, ez is érdekes dolog, tehát a férfi megbíz a nőbe, mert olyan a nő. De ha nem olyan, akkor elfogy a vagyona, tehát megeszi. Tehát úgymond eleszi, nem hogy ő, hanem eltékozolja. És most mondok egy esetet, szóval vannak ilyenek, tehát a nő csak a, mondjam úgy, a feleség, csak a költekezés, csak az újabb és újabb, drágábbnál drágább luxus cikkek, és a férfit ezt egy ilyesmit tönkre teszi. Na itt pontosan ezt mondja, hogy bízik ahhoz az ő férjének lelke, megbízhat benne és bízik benne, és itt megint a nőnek a tulajdonságai miatt, és annak a férfinek a marhája, a vagyona el nem fogy. Sőt, a nő gyarapítja, beosztja, értékeli. Tehát itt összedolgozásról van szó. Na és az utolsó hely, ahol megjelenik a férfi, még egyszer, az azért van, hogy fel van írva az,

0: és boldognak mondják őt, az ő férje, és dicséri őt. És olyan dicséretet mond, ami szinte hihetetlen, hogy sok lány munkálkodott szerénységgel, de te meghaladod mindazokat. Igen, tehát a férnek a felesége kell legyen a leg. Tehát nem lehet szebb nálanál, nem lehet ügyesebb nálanál, serényebb nálanál. Az ő felesége és a másik felesége. Tehát a férfi háromszor jelenik, mert legyünk korrektek a férfiakkal szemben. Hát a férfi bízik benne, a férfi sikeres a nőnek köszönhetően, és a férfi dicséri a derékasszonyt, úgymond. Tehát nagyon sok tulajdonság van a derékasszony leírásában, itt össze van gyűjtve minden ideális dolog.
1: Mivel összegeznünk kell ezt a fejezetet, mit emelnél ki belőle? És mivel ez az utolsó fejezete a példabeszédek könyvének, mit ajánlanál következő tanulmányozásra egy másik könyvet a Bibliából?
0: Ez a fejezet véges, a könyv vége is, az a 30. versben éri el a csúcspontját. Azt mondja, a család a kedvesség és hiába való a szépség, amely asszony félje az urat, azt szerez dicséretet magának. Hát itt jön a titka a derékasszonynak, hogy félje az urat. Tehát engedelmeskedik neki, az úr van neki, mint legfontosabb személy az életében, és azért ilyen, és tud olyan lenni, amilyen, mert ő féli az urat. És a bölcsesség is megjelenik, a bölcs asszony, ami az egész könyvet zárja, és így a derékasszony az úr félése, vagy neki való szolgálat és engedelmesség jelenti az igazi bölcsességet. Tehát ez most már férfire, nőre érvényes. Tehát az igazi szépség, ami a nőben van, az a belső, és a bölcsesség, ami Istentől származik. Milyen könyvet ajánlanék a következőkben? És attól függ, hogy milyen vonalon haladunk.
1: Ifjúsági
0: vonalon, igen. Jó, csak lehet, hogy például filozófiai elmenni egy irányba, de például itt van pont folytatólagosan Préditátorok könyve, ami rövidebb is, filozófikus könyv. Ajánlanám, hogy ha már itt fejeztük be, akkor
1: folytassuk innen.
0: Akkor folytassuk tovább. Azt mondjam egy érdekességképpen még, hogy a Héber Bibliában, a kánonban a példabeszédek könyvét a Rút könyve követi, és nem lehet, hogy pont kapcsolódás van. Tehát a derékasszony leírása után nyomban a Rút könyve. Akár a Rút könyvét is ajánlhatnám, az még rövidebb és érdekes is lehet.
1: Hát köszönöm szépen, hogy segítettél összefoglalni ezt az utolsó fejezetét a példabeszédek könyvének. A 31. fejezetről beszélgettünk, és felfedezhetünk több mindent erről. Hálás vagyok, hogy itt voltál, és szeretettel visszavárlak a következő könyvnek a tanulmányozásakor. Még kiderül, hogy mi lesz az, melyik lesz az. Addig is viszont van egy új ötlet, de ezt majd elárulom a következőkben. Köszönöm, hogy itt voltál, és szeretettel visszavárlak.
0: Én is örvendek, köszönöm a lehetőséget, sok áldást.
1: Köszönjük szépen. Köszönöm önöknek, köszönöm nektek, fiatalok, hogy végigkövettétek nem csak a mai adást, hanem ezt a sorozatot, amely a példabeszédek könyvét vette célpontként, és ennek a tanulmányozását. Egy hosszú út volt, de tele volt sok bölcs tanítással, amely gazdagíthatja az életünket, hogyha komolyan vesszük őket. Egy meglepetésem is van számotokra, ugyebár az ifjúsági témáknak a sorozata folytatódik. Különböző fiatalok fognak ide eljárni a stúdióba, és saját élettapasztalataikról fognak beszélni nekünk, beszámolva arról, hogy mit éltek ők meg Istennel, Hogy jutottak a hitre,

0: hitpontjára, és mindez idő alatt mit éreztek, mit éltek meg. Szeretettel visszavárok mindenkit, hiszen ez a sorozat hamarosan kezdését veszi, és hiszem azt, hogy nagyon sok mindent tudunk tanulni egymástól, a fiataloktól is, és sok érdekességet tudunk megismerni egymásról ennek keretén belül. Mindaddig én minden jót és Isten áldását kívánom mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betű gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.
1: 99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

0: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.
1: 90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza, embernek fiai, mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb, 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: Bibliai ABC.
1: Örülök annak, hogy egy újabb igazságot vehetünk fontolóra a mai napon. Egy nem mindennapi témakör áll előttünk, annál is inkább nem mindennapi, mert a proféciával a keresztény ember nagyon keveset foglalkozik, különösen az időre szóló proféciával. Mivel megemlítettem ezt a kifejezést, hogy profécia, mit is jelent ez? Magyar nyelven két szóval határozzuk meg, az egyik a jövendőlés, a másik a profécia, és mind a kettő ugyanazt jelenti. A profécia vagy jövendőlés könnyebb megérteni, mert a jövendőlés jövőbe beszélés, kijelentés előre, ami majd lesz. Tehát a profécia profétál, Isten kijelenti hűséges gyermekeink keresztül azt, ami lesz. A Bibliában több mint 1000 ilyen jövendőléssel találkozunk. Vannak helyhez kötött, vannak személyekre vonatkozó, országokra vonatkozó jövendőlések, azonban van a Bibliában számos időre szóló jövendőlés is. Egy ilyen időre szóló jövendőlést fogunk ma tanulni, mégpedig a leghosszabb proféciai ráncolatot, amely hosszú-hosszú időt ölel fel, és látni fogjuk azt, hogy a profécia tanulmányozása mennyire megerősíti a hitünket, mert a proféciában, amit Isten kijelentett, az pontosan úgy teljesedett be. Ezért is egy helyen a Szentírás arról beszél, hogy Isten tudja pontosan a jövőt. Előle nincs eltitkolva sem a közeli, sem a távoli jövő. A leghosszabb bibliai proféciát Dániel proféta könyvének a 8. részében, a 14. versben találjuk, amely így hangzik. És mondanékem, tehát Dánielnek, 2300 estéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Mit mondott az angyal Dánielnek? 2300 estéig és reggelig, és utána kiderül a szent hely igazsága. Először is vessük fel a kérdést, miért érdekel bennünket ez a jövendőlés? Azért, mert a 17. versben ezt olvassuk. És odajöve, ahol én állék, és amint jöve, megrettentem, és orcámra estem, és mondanékem. Értsd meg, embernek fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. A 2300 estéről és reggelről szóló látomás az utolsó időre szól. Ezért érdekel bennünket. Majd a továbbiakban, ugyanebben a részben, a 8. rész 26. versében ezt olvassuk, és az estéről és a reggelről való látomás, amely megmondatott igazság. Te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való. Két nagyon fontos dolgot olvastunk ebből a versből. Elmondja azt, hogy az estéről és reggelről, tehát a 2300 estéről és reggelről szóló látomás az igazság. Ez a látomás egy nagyon fontos igazságot tár elénk, a másik pedig sok napra való. Tehát egy hosszú-hosszú proféciai láncolat. Hogy ezt mindjárt lássuk is a Szentírásból, és meg is győződjünk erről, itt azt mondja, hogy a jövendőlés, hogy 2300 este és reggel, vagyis 2300 nap. Most vessük fel a kérdést, hogy a jövendőlésekben, vagy a proféciákban, az időre szóló proféciákban egy nap az mennyit jelent? Ha fellapozzuk Ezékiel proféta könyvének 4. részében a 6. verset, ezt olvassuk, és itt magyarázza meg Isten szava, hogy egy proféciai nap az mennyi idő, és ha ezeket kitöltötted, feküdj a jobb oldaladra másodszor, és viseld a Júda házának vétkét 40 napig. És mostan a lényeg, a magyarázat, itt szó van 40 napról. Egy-egy napot, egy-egy esztendőül számítottam neked. Tehát Isten szava elmondja nekünk, hogy a proféciában egy nap az egy esztendő. És itt mit is olvastunk? 2300 nap egyenlő 2300 esztendővel, mert egy proféciai nap egyenlő egy esztendővel. Ez a Bibliában a leghosszabb proféciai láncolat, 2300 év el fog telni, mondja ez a jövendőlés, és utána ezzel fejeződik be, azután kiderül a szent hely igazsága. El kell mondanom önöknek azt, hogy ez a szent hely igazsága, vagy az, hogy kiderül a szentek szentje, vagy megtisztítatik a szentek szentje, ez egy nagyon zárt bibliai fogalom, és ezért sok mindent ma át kell gondolnunk, át kell tanulmányoznunk a Szentírásból, azért is, mert különben is a profécia a Bibliának a legnehezebb része, és ezért sok mindent szeretnék megemlíteni, hogy minél világosabb legyen, és látni fogjuk azt, hogy miért is tanulmányozzuk, miért kell ezt tanulmányoznunk, és miért kell tisztán látnunk, értenünk, és természetesen hinnünk is ezt a jövendőlést. Mert itt azt mondja, 2300 év elteltével a szentek szentje meg lesz tisztítva, kiderül a szent hely igazsága. Sok minden áll itt, ahogy említettem, azt is kell tudnunk, hogy mikor kezdődik, mert csak akkor tudjuk meg, hogy mikor fejeződik be. Azonban mielőtt erre térünk, Dániel próféta, amikor megértette azt, hogy 2300 év múlva történik majd ez az esemény, egyszerűen kétségbe esett. Miért? Mert Izrael népe és jó maga Dániel is a babiloni fogságban voltak, és a babiloni fogságba való elmenése előtt már Jeremiás próféta által Isten közölte azt a néppel, és ez Dániel próféta is jól tudta, hogy Izrael népe el fog menni 70 évig, ott lesz a babiloni fogságba, mert elhurcolják őket, de 70 év után kiszabadul. És most Dánielnek jön az angyal, és azt mondja, hogy 2300 év múlik el, és akkor történik valami nagyon fontos, megtisztítatik a szentek szentje. Kétségbe esett Dániel, és imádkozott Istenhez. És a 9. rész első 20 versében, első 19 versében találjuk Dániel prófétának az imáját, könyörgését, és bűnvallomást tesz Istennek, és kéri, hogy segítse meg, hogy ne maradjanak olyan sokáig a fogságba. Majd utána, amíg még ő imádkozott, 21. versben olvassuk, Dániel 19.21-ben, és még az imádságot mondom, mikor az a férfiú Gábriel, akit elébb a látomásban láttam, sebességgel repült, és megilletett engemet az estéri áldozat idején. Az az angyal, az a Gábriel, akit ő látomásban látott, és az a Gábriel angyal volt, akik elmondta neki, hogy 2300 év kell, hogy elteljen, és utána lesz megtisztítva a szentek szentje, eljött az imádságra, mint választ hozott Istentől, és azt olvassuk tovább a 22. versben, és értésemre adta, és szólt nekem, és mondta, Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak. Eljöttem megmagyarázni neked azt, amit te nem értesz. És eljött, és részletesen magyarázni kezdte azt. És a 23. vers, a te esedezésed kezdetén, egy szózat támad, és én eljöttem, hogy megjelentsem. Mert te kedves vagy, vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást. Azt a látomást, amelyben én azelőtt megjelentem, én most azért jöttem el, hogy neked megmagyarázzam mindazt, ami a látomáshoz kötődik. És most tessenek elképzelni, hogy az angyal, Gábriel milyen csodálatos egyszerűséggel magyarázza ezt a hosszú-hosszú proféciát, amely 2300 évig tart. Így kezdi el Dániel próféta könyvének 9. részében, a 24. versben. 77 szabatot a te népedre és szent városodra. 77. Most itt újból számolnunk kell, 70-szer 7 szabatot a te népedre. Itt látjuk azt, hogy egy hétben 7 nap van, tehát 70-szer 7 az 490 nap, vagyis 490 esztendő, azt olvastuk, 77 szabatot levágatott a 2300 évből 70-szer 7, vagyis 490 esztendő levágatott a te népedre, a te néped számára. Vagyis Isten közli Dániel prófétával, hogy 490 esztendőt adott Isten a zsidó népnek, hogy teljes szívvel hozzátérjen. Ha ezt a kegyelmi időt a zsidó nép arra használja, amiért Isten adta, akkor a zsidó nép Isten országának örököse lesz. Természetesen velünk is így van. Isten azért adja az életidőt számunkra, nem, nekünk nem ad 490 esztendőt. Nekünk ad lehet 50, 60, 70, vagy ahogy a Bibliában olvassuk, legfeljebb 80 esztendőt, nagyon kevesen élik túl azt az időpontot, és ezt az életet Isten mindenkinek azért hagyja, és azért adja, hogy ezt az időt arra használjuk fel, hogy Istennel megbékéljünk, és elkészüljünk országa számára. Itt lehet látjuk azt, hogy 490 esztendő le lett vágva a zsidó nép számára. Nagyon érdemes mélyen foglalkozni ezzel az igazsággal, mert itt olyan igazságokat találunk, amelyet sehol az egész Szentírásban. Majd amikor odaérünk, akkor tapasztalatot is elmondok ezzel kapcsolatban. Azonban ez szép, és látjuk, hogy ez az időpont, ez a 490 esztendő a 2300 évből le lett vágva, el lett különítve a zsidó nép számára. De bennünket mindenek előtt az érdekel, hogy mióta kell számítanunk úgy a 2300 évet, mint a 490 esztendőt. 25. versben Isten válaszol erre a kérdésünkre. Tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7 hét van, és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időben. Itt megvan adva a kiinduló pont, és néhány fontos tényező, amely segít számos dolgot megértenünk, ami ez alatt a 490 év alatt fog történni. A kiinduló ponttal kapcsolatban a Bibliában Isten azt mondja, a Jeruzsálem újjáépítésétől való szózat kiadásától, keltezésétől. Attól kell számítanunk a 2300 évet és a 490 esztendőt. Mikor lett kiadva a Jeruzsálem újjáépítésének a rendelete? 3 ízben adták ki, azonban az Artaxerxes Longimanus által kiadott rendelet, az pontosan arra vonatkozik, ahogy itt olvassuk, hogy a Jeruzsálem újjá kell építeni. Ez a rendelet pedig Jézus Krisztus előtt, vagy a mi időszámításunk előtt 457-ben lett kiadva. Artaxerxes Longimanus kiadta a rendeletet, hogy a Jeruzsálem városát újra kell építeni, rendbe kell hozni, és a zsidók visszaköltözhetnek majd, elfoglalhatják a helyüket az ősi városba. Itt azt látjuk, hogy a kiinduló pont 457-ben volt Krisztus előtt. Az előbb azt olvastuk a Szentírásból, hogy 7 hét és 62 hét van a messiásig, vagyis a messiás fejedelem felkenetéséig. Miért osztotta Gábriel arkangyal két részre ezt az időpontot? Mert 77-ről van szó, 7 hét, meg 62 hét, az 69 hét, és még maradt egy hét, amelyet majd később fogunk olvasni a Szentírásból. Az első 7 hét, megint 49 évig építették a zsidók Jeruzsálemet újra. Tehát Isten elmondja azt, hogy 49 éven keresztül, tehát 7-7, 49 éven keresztül fogják helyreállítani az egész várost, ez egy hosszú idő. Azonban attól kezdve még el fog múlni 62 hét, és akkor fog a Jeruzsálem felkenetése Jézus Krisztus felkenetése megtörténni. Tehát Jeruzsálem újjáépítésétől Jézus Krisztus felkenetéséig el fog múlni még 62 hét. Azonban mikor is lett Jézus Krisztus felkenve? Vajon a születésekor, vagy 12 éves korában, vagy mikor? Bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy amikor Jézus Krisztus 30 éves volt, akkor lement a Jordán folyóra és megkeresztelte őt keresztelő János. És amikor kijött a keresztsége után a vízből, letérdelt a Jordán partján, és Szentlélek áradt galambképében szállt Jézus Krisztusra, és akkor szólalt meg az Atya, és mondta, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Itt látjuk, kedveseim, azt, hogy a Szentlélek kiárasztásakor, amikor a galamb rászállt galambképében a Szentlélek Jézus Krisztusra áradt, ez volt a felkenetése Jézus Krisztusnak. Vagyis, olvassuk el ezt apostolok cselekedetének 10. részéből, és a 10. résznek a 38. versében visszahivatkozik a Szentírás erre az eseményre, és itt a következőket találjuk. A názáreti Jézust mind kené fel őt az Isten Szentlélekkel és hatalommal, ki széjjel járt, jót tévén, és meggyógyítván mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. A vers első felében beszél arról, hogy a názáreti Jézust mind kené fel őt az Isten Szentlélekkel. Tehát a messiás felkenetése az a keressége után volt, és a keresség után, amikor kijött a vízből és letérdelt a Jordán partján, Szentlélek kiáradt rá. Tehát ez mutatta a profécia előre, vagy mutatja, hogy a messiás fejedelem felkenetéséig, tehát Jézus Krisztus kerességéig el kell, hogy múljon még 62 hét. Ugye mivel van itt időszámításunk előtt és időszámításunk után, vagy Krisztus előtt és Krisztus után, így hogyha nyomon követjük a számokat, akkor 457-től kell számolnunk a 2300 éves proféciát is, meg a 490 éves proféciát is, amely kizárólag a zsidó nép számára adatott, és látnunk kell azt, hogy ez az idő a mi időszámításunk szerint 27-ben járt le, vagyis ebből a jövendőlésből tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus 27-ben, a mi időszámításunk szerint 27-ben keresztelkedett meg. Nem egyszer kérdeztek már emberek, hogy lehet az, hogy Jézus Krisztus 27-ben keresztelkedett meg, és ő pedig 30 éves volt. Ez világosan utal arra, hogy nem tudjuk Jézus Krisztus születésének, még az évét sem, nehogy tudnánk a dátumát, hogy mikor született. Jézus Krisztus ezen profécia alapján és minden hittudor véleménye szerint valahol a mi időszámításunk előtt 4 és 9 között született. Tehát nem tudjuk Jézus Krisztus születésének az évét, azonban tudjuk pontosan azt, hogy Jézus Krisztus körülbelül mintegy 30 éves volt, amikor megkeresztelkedett, és a profécia szerint tudjuk azt, hogy a keressége az 27-ben történt meg a mi időszámításunk szerint. Azonban még hátra maradt egy hét. Erre az egy hétre vonatkozóan is nagyon pontos eligazítást ad Gábriel angyal a Szentírásban, amelyet Dániel próféta az ő könyvébe leírt. Mielőtt erre térnék, szeretnék megemlíteni egy tapasztalatot. Egyik alkalommal egy közismert egyház lelkészével beszélgettem, és beszélgetés közben felmerült a kérdés, amely így hangzott. Kérdeztem tőle. Legyen szíves, mondja meg, mennyi idő telt el Jézus Krisztus keresztségétől haláláig? Meglepődött a lelkész a kérdésen, és azt mondta, hogy az ő véleménye szerint senki sem tudja azt, hogy Jézus Krisztus keresztségétől haláláig mennyi idő telt el. És akkor fellapoztam a Szentírást, és olvastam neki azt, amit most is szeretnék olvasni, mert a Bibliában csak ezen a helyen található, ilyen precíz pontossággal meghatározva az, hogy Jézus Krisztus keresztségétől a haláláig pontosan mennyi idő fog eltelni. Itt Dániel próféta könyvének a 9. rész 27. versében olvasom. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hétnek felén véget vet a véres áldozatnak és ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott a pusztítóra szakad. Isten olyan egyszerűen elmondja, ebben a kijelentésben is angyala által, maradt még egy hét, egy hétben hét nap van, egy-egy proféciai nap, egy közönséges esztendőt jelent, ami azt jelenti, hogy még megmaradt a 490 évből egy hét, vagyis hét év. És azt mondja, hogy a hét évnek a felén Jézus Krisztus véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, tehát azt jelenti, hogy Jézus Krisztus a hétnek a felén, hétnek a fele pedig 3,5, tehát a keresztségétől a haláláig 3,5 év fog eltelni, mert amikor Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, akkor valami nem mindennapi esemény, pont abban a pillanatban, amikor Jézus kimondta a Golgotai kereszten azt, hogy meglett, elvégeztetett, abban a pillanatban valami történt a jeruzsálemi templomban, amelyet Máté evangélista jegyzett fel a 27. rész 50. és 51. versében. Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltván kiadta a lelkét, és imi a templom kárpitja, fölétől aláig ketté hasada, és a föld megindula, és a kősziklák megrepedeztek. Abban a pillanatban, amikor Jézus Krisztus kiadta lelkét a kereszten, befejezte életét, a templom kárpitja ketté hasadt. Hogy milyen templom kárpitjáról van szó, majd a mai tanulmányunknak a továbbiakban, a további részében majd megbeszéljük, és hiszem, hogy mikor befejezzük a mai tanulmányunkat, akkor ez is sokkal közelebb kerül hozzánk. Lényeges az, hogy Jézus Krisztus a keresztségétől a haláláig, a profécia szerint és az evangéliumok szerint is, Jézus Krisztus 3,5 évig munkálkodott itt a Földön, és amikor elmúlt a 3 év és 6 hónap, akkor Jézus Krisztus meghalt értünk a Golgotai kereszten, ahogy azt itt mintegy 600 évvel a megtörtént események előtt Isten angyala Gábriel Dánielnek elmondta, közölte. De még megmaradt 3,5 év. Jézus Krisztus keresztségétől még 3,5 éven át, ami végsősorban 34-ben járt le a mi időszámításunk szerint, ez alatt a 3,5 év alatt a tanítványok nem mentek hirdetni az evangéliumot senki másnak, csak a zsidóknak. Ezt a 3,5 évet a tanítványok csak a zsidóknak, ez idő alatt csak a zsidóknak hirdették az evangéliumot. Azonban, amikor István megkövezése megtörtént 34-ben, akkor az apostolok mentek és hirdették az evangéliumot a Földön minden nemzetségnek. Itt látunk egy dolgot, és most egy kis számadást kell végeznünk, tehát a 2300 évből 490 esztendő, amelyet Isten a zsidó nép megtérésére hagyott, sajnos hadd mondjam el zárójelben, hogy a zsidó nép az Istentől adott kegyelmi időt nem arra használta fel, amiért Isten adta, mint ahogy sajnos ma is az emberek nagy része nem arra használja fel, hogy ebben az életben elkészüljön az örök életre. De attól kezdve, amikor lejárt a 490 esztendő 34-ben a mi időszámításunk szerint, attól kezdve a pogányoknak hirdették az apostolok az evangéliumot, vagyis még egy nagyon fontos dolog, 34-ben a zsidó nép megszűnt Isten választott népe lenni, és ugyanolyan feltételek mellett üdvözülhetnek a zsidók 34-től kezdve errefelé, mint amilyen feltétel mellett üdvösségre juthat bárki emberfia, aki élt, vagy él, vagy élni fog ezen a földön. Most tehát, a 2300 évből, ha elveszük a 490 esztendőt, akkor marad 1810 esztendő. És az 1810 esztendőhöz hozzáadjuk a már a mi időszámításunk szerint elmúlt 34-et, akkor pontosan megkapjuk azt, hogy a 2300 év 1844-ben jár le. Lehet, hogy meglepődnek, hogy egész ennyire közel eljut ez a proféciai idő hozzánk. Igen. Említettük azt, 457-ben adták ki a Jeruzsálem újjáépítéséről szóló rendeletet, és a 2300 évet a Jeruzsálem újjáépítéséről szóló rendelet kiadásától kell számolnunk, és most megkaptuk végérvényesen azt, hogy a 2300 éves profécia 1844-ben jár le. De most vissza kell térnünk akkor az eredeti, vagyis az a jövendőléshez, és még egyszer olvassuk. Dániel proféta könyvének 8. részéből a 14. versben. És mondanékem, 2300 estéig és reggelig, azután kiderül a szente igazsága. Vagyis, mit is jelent valójában ez a kijelentés, hogy a 2300 éves profécia lejártával elkezdődik a menyei szentek szentjének a megtisztítása. De most ez a gordősi csomó számunkra. Ez egy lehetséges sokunk számára teljesen ismeretlen fogalom. Mi az, hogy a menyei szentek szentjének a megtisztítása? El kell mondanom önöknek azt, hogy magáról a menyei szentek szentjének a megtisztításáról a következő alkalommal fogunk majd tanulni, de ma szeretnénk megérteni és áttanulni a Szentírásból egy ide vonatkozó, nagyon fontos témakört, az pedig, hogy miből is áll maga a szentélyi szolgálat, és valóságban ez a fogalom, hogy szentély a valóságban mit is jelent. Tudnélik, amikor Isten kivezette Izrael népét az egyiptomi fogságból, a 10 parancsolat mellett a zsidó népnek ott a Sínai hegynél még adott egyfajta törvényrendet, ez pedig az úgynevezett szertartási vagy ceremoniális törvény. És ez a ceremoniális törvény előírta a zsidó ünnepeket, előírta azt, hogy meg milyen ünnepeket kell a zsidóknak ünnepelni, majd előírta azt, hogy hogyan kell felépíteniük a szent sátrat. Mi az, hogy szent sátor? Mielőtt erről bármit is szólnánk, lapozzuk fel Mózes második könyvét, és második könyvének a 25. részét, és a 25. részből a 40. vers, ez a fejezetben az utolsó vers, egy nagyon rövid, de nagyon fontos kijelentés. Így hangzik, vigyázz, mondja Isten Mózesnek, vigyázz, hogy arra a formára csináld, amely a hegyen mutattatott néked. Hát mit jelenthet ez? Vigyázz, hogy arra a formára készítsd el, ahogy én neked a hegyen megmutattam. Miről van szó? Kedveseim, itt arról van szó, hogy amikor Mózes fent volt a Sínai hegyen, amellett, hogy Isten sok mindenre tanította is, a 10 parancsolatot is elmondta és odaadta neki két kőtáblán, Isten megmutatta Mózesnek a Sínai hegyen a mennyei templomot. Mert a mennyben van templom, ott, ahol Jézus Krisztus szolgál. A hiszekedjre szeretnék emlékeztetni mindannyiunkat, üle az atyának jobbjára, s onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket és holtakat. Jézus Krisztus, ahogy már tanultuk, még az első-második előadásnál, ő az egyetlen közben járunk, egyetlen főpapunk a mennyei szentek szentjében, ugye most újból használom ezt a szót, fogalmat, hogy szentek szentje, azonban lassan rá fogunk jönni arra, hogy mit is jelent ez a kifejezés. Na most maradjunk annál. Mózes fent volt a hegyen, és Isten megmutatta neki a mennyei templomot. És mikor búcsúzott Isten Mózestől, akkor ezt a nagyon fontos figyelmeztetést mondta neki, amit olvastunk. Vigyázz, hogy arra a mintára, ahogy én neked megmutattam a mennyei templomot, a mennyei templomnak hasonmását készítsd el itt a földön, és a te testvéredet Áront nevezem ki, hogy legyen főpap abban a templomban, abban a sátorban. Azért nevezzük szent sátornak, mert sátorlapokból volt összeállítva, azt is Isten pontosan megadta, még a méretét is megadta. Mi ezekkel ma nem foglalkozhatunk. Azonban magával a sátorral és a benne folyó szolgálattal szeretnénk megismerkedni, hogy a következő alkalommal nyomon követhessük Jézus Krisztust a mennyei templomban, és az ő szolgálatát, de ezt csak úgy vagyunk képesek megérteni, ha a mennyei templom mintájára megépített földi szent sátort ismerjük, és a benne folyó szolgálatot is ismerjük. Ezért mindjárt szeretném elmondani azt, hogy a földi szent sátor az lényegében három részből állt. A sátor maga két részből. Egy függöny választotta szét. Képzeljünk magunk elé egy sátrat. És a sátor összesen 8 méter hosszú. Mégiscsak azért mondok egy bizonyos méretet, hogy úgy oda tudjuk képzelni. A sátornak van bejárata, és az első rész az 6 méter hosszú, a hátralevő 2 méter pedig egy függönnyel van elválasztva, és a Bibliában azt találjuk feljegyezve, hogy az első részt, a sátornak az első részét, azt a Biblia szentélynek nevezi, a függöny mögött levő részt pedig szentek szentjének nevezi. A sátor tehát két részből áll, az első része a szentély, a második része a szentek szentje. A sátor körüli udvarrészt, vagyis területet a Biblia pitvarnak nevezi. Nézzük meg, mi van feljegyezve ezzel kapcsolatban a Bibliában, hogy lássuk meg a pitvart, a szentét és a szentek szentjét. Mózes második könyvének a 38. részében fel van tüntetve az, hogy milyen tárgyak voltak a pitvarban, a szentében és a szentek szentjében. Azért jó ezeket megismernünk, mert a szentély mennyei templom mintájára van megépítve, és ha ismerjük itt a földön a berendezést, akkor Jézus Krisztust is sokkal inkább nyomon tudjuk követni, amikor a következő alkalommal az ő mennyei szolgálatával kapcsolatban tanulmányozunk. A Mózes második könyve 38. részéből először az első verset olvasom. És megcsinálta azután az egészen égő áldozat oltárt, sitimfából 5 sink hossza, 5 sink szélessége, 4 szögletű és 3 sink magas. Majd a 8. vers. Megcsinálta a mosdómedencét is, és annak lábait is részből, a szolgálattavi asszonyok tükreiből, akik a gyülekezet sátorának nyílása előtt szolgáltak. A Bibliában Isten közli velünk azt, hogy a szentély előtt levő pitvarban, térségben két tárgyal találkozunk. Az egyik az égő áldozati oltár, a másik pedig a mosdómedence. Ezt most csak azért sorolom fel, hogy megismerkedjünk, mi minden volt elhelyezve ebben a térségben, és majd később látjuk, hogy magában a Szent Sátorban is. Tehát a pitvarban két tárgy volt, amint a pitvar kapuján, vagy nyílásán inkább így fejezhetjük ki, belépett az ember, nyomban szembe találta magát az égházati oltárral, azon túl a Szent Sátorba való bejárat előtt pedig ott találkozunk a mosdómedencével. Két tárgy volt tehát a pitvarban. A szentélyben levő tárgyakról pedig a Mózes második könyvének a 40. részében a 22-től a 27-ig terjedő verseket, amikor olvassuk, akkor látjuk azt, hogy néhány tárgyal találkoztunk, pontosabban hárommal. A 22. verset olvasom. Az asztalt is bevivé a gyülekezet sátorába, a hajléknak északi oldalába, a függönyön kívül. Tehát tessenek figyelni, a függönyön kívül. Tehát a függönnyel a sátor két részre lett osztva, említettük már, az első részét a Szentírás szentélynek nevezi, a függönyön való belső részt pedig Szentek szentjének. Tehát itt a szentélyben ott volt az asztal, az úgynevezett kenyerek asztala. Minden héten cserélték a kenyereket ezen az asztalon, 12 ilyen lapos kenyeret készítettek Izrael 12 nemzetsége szerint. 24. vers. És a gyertyatartót helyezteti a gyülekezet sátorába az asztal ellenében a hajléknak déli oldalára. Hétágú gyertyatartót vittek be, készítettek el, és helyeztek be szintén a szentélynek. Tehát amikor bementek, akkor az egyik oldalon, vagyis az egyik oldalon ott volt a kenyerek asztala, tehát jobb kéz felől, bal kéz felé pedig ott volt a hétágú gyertyatartó. Azonban a 26. versben még egy harmadik tárgyal is találkozunk, ezt olvassuk. Az aranyoltárt pedig helyezteti a gyülekezet sátorába, a függöny elébe. Három tárgy, mi csak a felszínes részét tudjuk ma megbeszélni ebben az időben, mert több nem fér bele, és ezért sorolom ezt egymás után, mert amikor az ember nem látja maga előtt, akkor sokkal nehezebben is tudja helyre rakni a dolgokat, ezért amikor végigmegyünk, akkor újból elsorolom ezeket a tárgyakat, hogy könnyebben szem előtt tartsuk az egész szent sátrat. Tehát a szentélyben jobb kéz felé volt a kenyerek asztala, bal kéz felé a hétágú gyertyatartó, és a függönyön, függöny elől, de függönyön kívül, tehát előtte ott volt a füstölgő oltár. Ha pedig most belépünk a Szentek szentjébe, a legbelső részbe, akkor azt találjuk feljegyezve Mózes második könyvének a 25. részében, például a 10. versben ezt olvassuk. 25 rész, 10. vers. És csinálják egy ládát sittimfából, harmadfél sínk hosszút, másfél sínk széleset és másfél sínk magasat. Egy ládát. Egyszerűen egy ládát készítettek, és a ládára az volt jellemző, hogy az be volt borítva arannyal. Így olvassuk például a 17 és a 18. versben. Csinálj fedelet is tiszta aranyból, harmadfél sínk hosszút és másfél sínk széleset. Csinálj két kérubot is aranyból, vert aranyból csináld azokat a fedélnek két végére. Itt találkozunk tehát azzal, hogy egy arany fedelet. Tiszta aranyból készült a fedél, a két végén pedig ki volt kovácsolva egy-egy kérub, amely a fedélre fordulva nézett, és így jelképezett valamit, amit majd később mondok el. Tehát itt van a láda, beborítva arannyal kívül és belől, és egy arany fedél van a tetején, majd utána Isten megparancsolta azt, hogy ebbe a ládába bele kell tenni a két kőtáblát, vagyis az Isten 10 parancsolatát. Tehát a két kőtábla lesz odahelyezve, és ezt vigye be a függönynek a belső részébe, vagyis a Szentek szentjébe. Tehát a Szentek szentjébe csak egy tárgy volt. Ezt úgy nevezük, hogy bizonyságládája, vagy szövetségládája, vagy fridládája. Ebbe a ládába volt helyezve az Isten 10 parancsolata. Most próbáljuk röviden elismételni azt, amit eddig átgondoltunk, áttanultunk. Három részből állt, volt a pitvar, a Szent Sátor két részből, az első része szenté, a függönyön belül való része pedig Szentek szentje. A pitvarban két tárgyal találkozunk, ott volt az égáldozati oltár és a mosdómedence, a Szent Sátorban Amikor belépett a pap vagy a főpap, akkor három tárgyal találkozott. Jobb kéz felől ott volt a kenyerek asztala, bal kéz felől ott volt a hétágú gyertyatartó, a függöny előtt, pedig még a Szent Sátornak az első részében a füstölgő oltár. A Szentek Szentjében egyetlen egy tárgy volt, ez a bizonyságládája, két angyal, két kérub volt aranyból készítve a láda fedelén, és a ládába pedig a 10 parancsolat lett elhelyezve. Amikor megismerkedtünk ezekkel a tárgyakkal, akkor szeretném nagyon röviden összefoglalni ezeknek a tárgyaknak, vagyis az ezeken történő dolgoknak a jelképét és valóságát. Az égő áldozati oltár és a rajta elégetett állatok, bárányok főleg, jelképezték Jézus Krisztus golgotai halálát. Az áldozati oltár, Jézus Krisztus, mint élő áldozat, halt meg értünk felfeszítve a golgotai kereszten. Ezzel már érzékelteti velünk Isten, hogy ez az egész szolgálat, ami itt folyt, ez jelképes szolgálat volt. A valóságos szolgálat az a mennyben folyik, de erről majd a következő alkalommal. A mosdómedence jelképezi az Istennel kötött szövetséget, a kerességet, majd a Szent Sátorba, amikor belépünk, jobbról a kenyerek asztala, azon Izrael 12 nemzetsége szerint egy-egy kenyér volt, tehát 12 kenyér. Jézus Krisztus földi szolgálat alatt elmondta azt, hogy én vagyok az életnek kenyere, tehát ezek a kenyerek is Jézus Krisztust jelképezték. Bal felől a hétágú gyertyatartó, Jézus Krisztus azt mondta, én vagyok a világ világossága, tehát a gyertyatartó is Jézus Krisztust jelképezte. A füstölgő oltár, pedig a füst a szentek imádságát jelképezte, ezt mondja a Szentírás. Majd a Szentek Szentjében levő egyetlen tárgy, az pedig a bizonyságládája, előrevetítette és jelképezte Isten királyi székét, Isten trónusát. És azzal, hogy Isten azt parancsolta Mózesnek, hogy a bizonyságládájába vagy a frigyládába tegye bele a két kőtáblát, ezzel Isten azt akarta tudomásunkra hozni, hogy az ő királyságának, az ő trónszékének alappillére a 10 parancsolat. Tehát ezért örök, ezért változhatatlan az Isten 10 parancsolata, amint azt láttuk. Most miután megismerkedtünk ezzel a témakörrel, vagyis láttuk, megismerkedtünk magával a szentének a berendezésével, most ismerkedjünk meg azzal, hogy hogyan folyt ebben a szentélyben a szolgálat, ami jelképes volt, mert ahogy a sátor a mennyei templom mintájára lett megépítve, úgy a benne folyó szolgálat is jelképes szolgálat, amely a mennyei templomban folyó szolgálatot vetítette előre, hogy mi könnyebben megértsük a megváltás tervét. A Szent Sátorban a szolgálat két részre osztható, a mindennapi szolgálat és az évenkénti szolgálat, vagyis a mindennapi áldozat és az esztendőnként hozott áldozat. Isten elmondta Mózes könyvében, ezt megtaláljuk különösen a Mózes harmadik könyvében, részletesen leírja azt, hogy reggel és este egy-egy bárányt kellett minden nap feláldoznia a zsidóknak, hogy ezek az áldozatok, ezek a bárányáldozatok, most utalok a reggeli és az esti áldozatra, ez Jézus Krisztus golgotai áldozatát vetítette előre. Emlékezzünk arra, amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett, és másnap újból odament a Jordán folyó part,

folyt, és mikor, mivel a Szent Sátor, amikor Izrael népe vándorolt a pusztába, a táborhely közepén volt, és amikor reggel látták felemelkedni a füstöt az oltáról, akkor minden zsidó arra emlékezett, hogy Isten megígérte, eljön majd Jézus Krisztus, mint Isten báránya, aki meg fog halni minden embernek a bűnéért, hogy megváltást biztosítsa számukra. Azonban emellett, a mindennapi áldozat mellett voltak a bűnért való áldozat. Isten arra tanította a zsidókat, hogy ha valaki vétkezett, akkor áldozatot kell bemutatni. Eljött a zsidó, hozta a bárányt, odament a paphoz, pap jelenlétében rátette a bárány fejére a kezét, rávallotta az ő bűnét vagy bűneit, fogta a kést maga a bűnös, leölte a bárányt, amivel kifejezte hitét, hogy az ő bűneiért az Isten bárányának, Jézus Krisztusnak kell majd meghalni. Majd utána a pap vette a bárány vérét, és ezzel a vérrel bement a Szent Sátorba. Az imént említettük azt, hogy a függöny elé volt helyezve a füstölgő oltár, ahol állandóan égett vagy parázs volt, és abból a bárány véréből, a hintett a vérből a füstölgő oltárra, majd tömjén tett hozzá, füst keletkezett, és a füst felemelkedett, és mivel tetőszerkezetű volt a sátor, a függöny pedig vízszintes, így a sátorban, a szentélyből, tehát a füstölgő oltárról felemelkedett a füst, és a füst átment a szentek szentjébe. Ez egy jelképes szolgálat, ahogy említettem, és a jelképes szolgálat tehát azt foglalja magába, hogy a bűnösről a bűn rá lett valva a bárányra, bárány meghalt, meg lett ölve, és a bárány vérével a pap bevitte a bűnös bűnét a szentélybe, a füstölgő oltárra, a füstölgő oltáról pedig átment a szentek szentjébe. És így jött az egyik, a másik, a századik, az ezredik zsidó, és az ő bűnük jelképesen mind átkerült a földi Szent Sátornak szentek szentjébe, vagyis a legbelső részébe. Így folytak az áldozatok, és az, ami bennünket még érdekel, hogy volt a zsidóknak egy ünnepük, amely az úgy nevezik, hogy engesztelési ünnep, vagy pedig a megtisztulás ünnepe. Így is nevezik zsidóul, hogy Jom Kippur, tehát a szabadulás ünnepe. Ez alkalommal a főpapnak kellett egy különleges előkészületet végezni, mert el kell mondanom azt, hogy a papok naponta, meg a főpap is naponta bemehetett a szentélybe, tehát az első részbe, amikor bevitte a vért. De a szentek szentjébe soha senki nem mehetett be, csak évente egyszer a főpap, de akkor is különleges előkészületet kellett neki végeznie. Például itt szeretném felolvasni Mózes harmadik könyvének a 16. részéből a 3. és a 4. verset. Ezzel menjen be Áron a szent helyre, egy fiatal tulokkal bűnért való áldozatul és egy kossal égő áldozatul. Gyorsból készült szent köntösök, öltsön magára, és gyolcs lábra való legyen a testén, gyolcsővel övezze be magát, és gyolcs süveget tegyen fel, szent ruhák ezek, mossa meg az éttestét, és úgy öltse fel. Tehát itt látjuk, hogy tetőtől talpig nagyon egyszerű, fehér gyolcsba kellett öltöznie, és úgy mehetett be a szentek szentjébe. De először azt olvassuk a Szentírásban, hogy a főpapnak kellett előállítani két kost, kecskebakot, és sors elválasztással kellett ketté választani, vagyis meghatározni. Így mondja a Szentírásban, a 8. versben, és vessed sorson Áron a két bakra, egyik sorsot az Úrért, a másik sorsot Azázelért. Vagyis az egyik kecskebak jelképezte Jézus Krisztust, a másik kecskebak jelképezte a sátánt. És a főpapnak a Krisztust jelképező kecskebakot meg kellett ölni, be kellett mutatni az égő áldozati oltára,

az ő húsát, a testét, a vérrel pedig bement most már nem a szentélybe és nem a füstölgő oltárra, hanem bement egészen a szentek szentjébe, hogy megtisztítsa, hogy jelképesen magára vegye a már oda bekerült, a bárányok vére által bekerült bűnöket jelképesen magára vegye, majd kihozza onnan. Azonban mielőtt még erről szót ejtenénk, itt azt olvastuk, hogy gyolcs köntös, gyolcs süveg, gyolcs ruha kellett, hogy legyen rajta, és a ruha peremén pedig ott volt felváltva gránátalma és csengetyű. Lehet, hogy gondolják önök, hogy hát ennyire aprólékosan mit érdekel bennünket azt, hogy a zsidó pap hogy volt felöltözve, amikor évente egyszer bement a szentek szentjé. Hát ez első pillanatra így is tűnik. Azonban, ahogy valahányszor már eddig hangsúlyoztam, és újból szeretnék nyomatékot tenni, ha ezt megértsük, amiről most tanulunk, ha ez világossá lesz számunkra, akkor következő alkalommal sokkal könnyebben nyomon tudjuk követni Jézus Krisztus mennyei szolgálatát. Ezért foglalkozunk ilyen sokat a zsidó szentély szolgálatával. Hadd mondjam el önöknek, hogy amikor én teológiára kerültem, mi részletesen tanulmányoztuk, egy évi tantárgyunk volt többek között Mózes 5 könyve. És én, mint valamikori gyakorló katolikus, úgy gondoltam, hogy én nekem nem kell, és nem lényeges számomra ismerni Mózes könyveit annyira részletesen, és egy tőlem 2 évvel előbb levő barátomat megkérdeztem, hogy mondd, miért kell nekem annyira részletesen tanulmányoznom Mózes könyveit? Nekem az nem kell. És akkor megnyugtatott, és azt mondta, csak nagyon is figyelj oda, és nagyon tanulmányozd, mert ha nem ismered Mózes 5 könyvét, akkor nem tudod megérteni római levelet, Galata beliekhez írott levelet, még kevésbé fogod megérteni zsidókhoz írt levelet, és János mennyei jelenések könyvét. De én hozzáteszem most, az egész újszövetségi szentírást képtelen az ember jelentősen megérteni, ha nem ismeri a Mózes 5 könyvét. Ezért kell tehát foglalkoznunk annyira részletesen, és most visszatérek, gránátalma és csengetyű volt a ruha pereméjére varva. Miért? Azért, mert amikor a főpap bement a szentek szentjébe, magával vitte a Jézus Krisztus jelképező kecskebaknak a vérét, hogy engesztelést végezzen az egész zsidó népért, vagyis hogy megtisztítsa a földi szentek szentjét, és kihozza onnan a bevallott bűnöket, akkor a sátor körül ott voltak az emberek, síri csend volt, hogy hallják, hogy a főpap él, ahogy járkált a csengetyű csengése hallatszott a sátor falán keresztül. És ebből tudták azt, hogy a főpap él. És miért lényeges? Ha a főpap nem rendezte el minden bűnét Istennel, akkor agyon sújtotta, mert Isten színe elé lépett. És így tehát a főpap bement, az Istentől adott utasítás szerint elvégezte a szentek szentjének a megtisztítását, ráhintett a Jézus Krisztust jelképező kecskebak véréből a bizonyság ládájára, ezzel jelképesen magára vette az ott levő bűnöket, kijött a szentélyből, a szentek szentélyen és a pitvaron keresztül, és a pitvar bejáratához oda volt állítva a másik kecskevak, a sátánt jelképező kecskevak. És amikor kijött a főpap, rátette a kezét a sátánt jelképező kecskevak fejére, és rávallotta Izrael népének a bűnét, és egy ember, aki azzal volt megbízva, hogy ezt a kecskebakot elvezesse a pusztába, el is vezette, és ott a pusztában éhen kellett, hogy pusztuljon ez a kecskebak, a sátánt jelképező kecskebak. Az, amit most néhány perc alatt tanulunk a Szentírásból, magába foglalja az egész megváltás tervét. Itt értjük meg legjobban, legtisztábban, legvilágosabban azt, hogy azoknak a bűne,
akik Jézus Krisztuson keresztül rendezik bűneiket Istennel és győzedelmeskednek, azoknak a bűne végső soron Sátán fejére fog szállni, és azoknak bűnéért Sátán fog szenvedni. És itt értjük meg Sátánnak a kísértés célját is, hogy ő azért akar minden embert rászedni arra, hogy legyen felületes keresztény embert, hogy ne vegye komolyan az üdvösséget, hogy ne gondoljon mélyen bele az élet céljába és az élet rendeltetésébe, és hogy az emberek, ha csak lehet, ne válasszák a Krisztus követésének útját, mert akkor ők fognak szenvedni a bűnükért. Ha pedig mi megszívleljük Jézus Krisztus tanácsát, és ha elhatározzuk azt, hogy Jézus Krisztus szava szerint élünk, akkor pedig ő neki kell, a Sátánnak kell szenvedni a mi bűneinkért. Azonban mielőtt még ezzel kapcsolatban néhány dolgot szemlélnénk, szeretnék feltenni egy kérdést. A kérdés így hangzik. Vajon a főpap ki tudta-e hozni minden zsidónak a bűnét a szentek szentjéből? Mit gondolnak? Igen vagy nem? Tehát amikor bement, hogy engesztelés szerezzen a főpap a szentek szentjébe, és amikor elvégezte az Istentől adott utasítást, akkor magára vehette a főpap minden zsidónak a bűnét, és kihozhatta-e minden zsidónak a bűnét, és ráhelyezhette a Sátánt jelképező kecskevak fejére, ismétlem, minden zsidónak a bűnét. Mit gondolnak? Igen vagy nem? Itt egy nagyon fontos igazság áll előttünk. A pontos biblikus válasz az, hogy nem. Mert a főpap csak azoknak a bűnét hozhatta ki a szentek szentjéből, akik az Isten utasítása szerint bűneikért áldozatot mutattak be, bárányt, és a bárány vérével bekerült az ő bűnük a szentek szentjébe. Azok a zsidók, akik nem vittek bűneikért bárányt áldozatul, azoknak a bűne nem is került be a szentek szentjébe, és a főpap nem is hozhatta ki, és nem is tehette a Sátánt jelképező kecskevak fejére. És mi is ebből lényegében a tanúság? A tanúság az, hogyha mi nem Jézus Krisztusnak valljuk be bűneinket, hanem például embereknek, egyházi méltóságoknak, és rajtuk keresztül keressük a bűnbocsánatot és a bűnrendezést, akkor az ugyanaz, mint az előbbi kép. Tehát ne embereken keresztül keressük a bűnünk rendezését, hanem Jézus Krisztuson, az Isten bárányán keresztül, mert csak az ő vére az, ami megtisztít bennünket minden bűntől. Tessék megfigyelni, milyen csodálatos szavak ezek János közönséges első levelében. Így találjuk feljegyezve az első levél első rész 9. versében. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Tehát ki az, aki megtisztíthat bennünket? Jézus. És a 7. vers. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Mi az, ami megtisztít? Le tudjuk imádkozni a mi bűneinket? Nem. Jézus Krisztus az, ami megtisztít. És amikor itt láttuk, hogy Jézus Krisztust jelképező főpap, amikor bement a Jézus Krisztust jelképező bárány vérével, kecskebak vérével, és meghintette a szentek szentjében az oltár, tehát pontosabban a bizonyságládát, akkor ő magára vette azokat a bűnöket, és kihozta, és megszabadulhattak jelképesen az ő bűneiktől a zsidók, és azoknak a bűnét a Sátán jelképező kecskevak fejére helyezte, aki szenvedett, aki elpusztult, aki örökre elveszett. A megváltás tervének ez a szakasza csodálatos, hogy végül Sátán is meg lesz semmisítve. Egyedül Jézus Krisztus, az Isten bárányának vére által tisztulhatunk meg bűneinktől. Adja jó Isten, hogy ezt elhiggyük, ezt megszívleljük, és rajta keresztül rendezzük a mi bűneinket.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke, teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérd!